0: furán is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a múlt teli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, fencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá?
1: Megveszek egy új cipőt.

Urtika húzza ma Emma. Nem lesz öngyarmat. Balra ma húzza ma Emma.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: nem is emlékeznek ránk.
1: MMR. A zene összeköt.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Jó reggelt a korán ébredőknek a Muravidéki Magyar Rádióban, már is a Lokomotív GT zenéje indult el, és ők azt mondják, mindenki másképp csinálja, és szerintem mindenkinek van egy reggeli rutinja, ahogy csinálja, és ahogy indítja akár ezt az új hetet is, mert hogy egy új hét küszöbén vagyunk, nagyon korán reggel, most éppen 5:30, és augusztus 24-e, amikor is a naptár szerint a bertalanok ünnepelnek, kitérünk majd erre is részletesen, 6 órakor pedig arra, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Ennek az augusztusnak az utolsó hetében tartsanak velünk. Lebár Teodor a hangtechnikus, ő válogatja a zenéket is, a felelőszerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. Mi így csináljuk, tartsanak velünk.

Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.

Mindenki másképp csinálja, és mennyire igaz. Például ezen a hétfő reggelen mindenki másképp csinálja, hiszen a hét indítása pont az az időszak, amikor a leginkább látszik az, hogy mennyire különbözőek vagyunk akár egy ilyen hétfő reggelen is, hiszen mindenkinél más talán a reggeli indulás. Hogyha az ébredés ritmusát nézzük, akkor van, aki egyből kipattan az ágyból, van, aki ötször lenyomja az ébresztőt, és aztán utána bújik ki a takaró alól, van, aki a reggeli üzemanyagot, ugye a fekete kávét is másképpen szereti, van, aki tisztán feketén, gőzölögve úgy issza a kávét, amikor kinyílik a szeme, forrón, feketén, minden ízesítés nélkül, van, aki lehet, hogy éppen a kávé helyett egy finom teát választ, és szereti, hogyha azt nyugodtan kortyolgatva, teljesen és harmóniában tudja elfogyasztani. Nyilván sokan indulnak már így kora reggel munkába, van, aki éppen idegeskedik mondjuk a volán mögött, mert éppen később tudott elindulni, mint ahogy szerette volna, van, aki pedig éppen ezt a dalt dúdorászva szépen és kiegyensúlyozottan, mosolyogva tudja elindítani ezt a napot és ezt a hetet. Hát jó munkakezdés és jó hétkezdetet mindenkinek. Gondolom, pontos tervekkel vágnak neki ennek a hétnek is, és talán ez a legjobb dolog, hogyha tudjuk, hogy mit szeretnénk az adott napon, vagy azon az adott héten elvégezni, mert akkor annak lesz majd egy ritmusa, és a felesleges kellemetlenségtől, idegeskedéstől is megkíméljük magunkat. Ha korán ébredtek, és mondjuk keveset aludtak, akkor bízunk benne, hogy a Carson Kóma dala segíteni fog a gyors reggel ébredésben, de itt lesz hamarosan a kávészünet, jön a random trip is, úgyhogy mindenkinek jó hétkezdetet, és nagyon-nagyon kellemes hétfő reggelt kívánunk. Most 5 óra 38 perc van.

Budapestről énekelt Keresztes Ildikó, és aztán, ahogy Carson Kómát ígértem, ők jönnek most a folytatásban, de ma augusztus 24-e van, és a naptár szerint Bertalan napja. Ez egy arámeus görög-latin eredetű bibliai név, jelentése Ptolemaiosz fia, de a naptár bővelkedik még egyéb nevekben. Albert, Alíz, Taksony, Alberta és az Alícia név is szerepel ma a naptárban, és akik ünnepelnek esetleg más eseményt, egy szép születés, napot, vagy házassági évfordulót. Hát kívánom, hogy legyen csodás a mai napjuk is. Isten éltesse az ünneplőket.

Ez egy jó motiváció mai reggelre. Nyisd ki a szemed, ha eddig nehezen ment volna a reggeli ébredés, akkor reméljük, hogy ez a dal ebben tudott segíteni. 3:46 múlt egy perccel. Akinek fontos dolga van, hétfő reggel is indul munkába, hát érdemes gyakran pillantani az órára. Igaz, hogy én is elmondom, de azért a ráerősítés nem árt, hogyha az ember gyakrabban figyeli, mert akkor biztosan nem fog elkésni. Ráadásul a hétfő reggeli sikeres indulás alapja egyetlen kulcsfontosságú rutin, az a tudatos, mentális, fizikai átmenet az alvásból, ugye az ébren létbe. Ez van, amikor egy hosszú és nehéz hétvége után hétfőn egy picit magasabb stresszfaktorba kerül. A legfontosabb és kihagyhatatlan lépés azért reggel mindig a hidratálás, és az lenne a jó, hogyha képernyőmentes lenne az ébredés, tehát rögtön az ágyban nem az lenne az első, hogy a telefont a kézbe vesszük, és aztán a hírfolyamokat végigpörgetjük, hanem szépen logikusan felépítjük a reggeli rutinokat, azért, hogy ne legyen kaotikus, hogy úgy induljon a hét, hogy legyen egy alapozásunk. Az első 10 perc egyébként nagyon meghatározó ébredés után, és ezt mindenki megfigyelheti tudatosan, hogyha reggel kiegyensúlyozottan az első csengőszóra ébredünk, akkor sokkal dinamikusabb és sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a nap, mint hogyha úgy hirtelen ugrunk ki az ágyból és kapkodunk. Például a szakemberek szerint az lenne a legjobb, hogyha alvás után egyből egy nagy pohár vízzel indítanánk, hiszen az alvás során dehidratálódik a szervezetünk, így az agyunknak azonnal folyadékra van szüksége a működéshez, még a kávé előtt is. Ez a legfontosabb, hogy ne a reggeli kávé legyen az első, hanem valóban egy nagy pohár víz, és az első 15-30 percben gyakorlatilag nem kellene a telefonunkkal babrálni, főleg nem mondjuk munkahelyi e-maileket olvasni, vagy közösségi médiát, hiszen a hirtelen ránk zúduló információ azonnal megemeli a kortizol szintet, és ez nem jó. Az első 10 perc az tényleg legyen egy nyugodt kezdet, és egy átmenet az alvásból a tényleges ébrenlétbe. És nagyon fontos az is, hogy megteremtsük a fókuszt, a fény és a levegő nagyon-nagyon fontos, tehát felhúzni a redőnyöket, gyors reggeli szellőztetés, ez biológiailag fogja jelezni a szervezetünknek, hogy ideje leállítani az alvás hormon termelését. Szóval valóban mindenki másképp csinálja, de talán ez lenne a legfontosabb, hogy reggel egy pohár víz, aztán egy 10 perc, amit magunkra szánunk, friss levegő, ami beáramlik a lakásunkba, és aztán egy kellemes, nyugodt készülődés. Ezt kívánom mindenkinek. Most 4 perccel vagyunk, 5:45 után jön a kávészünet.

Hajolj közel, ez volt a Random Trip sláger, egy kifejezetten kellemes reggeli dalocska, ébresztőleg hatott. Hamarosan 6 órakor lesznek friss információk, amiből kiderül, hogy mennyire lesz ébresztő majd a következő reggelek bármelyike. Egyébként a mai reggel nagyon friss, és jócskán van reggeli pára, ami azt jelenti, hogy ha most mezitláb járnának a reggeli fűben, akkor az bizony nedves lenne, és akár egy jó lábmosással is felérne. Szóval friss, és inkább már őszbe hajló hajnalokat fogunk kapni. Erre ez a mai reggel is nagyon jó bizonyíték. Felfrissült a levegő, csupán 14 fok van most itt lentben. Ha az országos helyzetet nézzük, akkor mindenütt derült az idő, tehát ami felhő volt tegnap, azok eltűntek, úgyhogy derült éggel indul ez a hetünk, és alacsony hőmérsékletekkel. Muraszombatban 13 fok van, csak úgy, mint Novo Meston, Postojna 15 fok, Szlovengrádezben csupán 10 fok van, Liszta 16 fok, Ljubljana 15 fok, Portorosban, a tengerparti városban 18 fok van, Maribor 13 fok, Novagorica 18, Celje 12 fok, és a Triglavon ma reggel 7 fokot mérnek, ott is derült az ég. Pár perc, és 6 órakor jönnek az időjárás részletei, orvos meteorológiával és közlekedési hírekkel várjuk Önöket.

0: 6 óra 59 perc van, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Nézzük, hogy milyen hétre készülhetünk. Amit már biztosan leszögezhetünk, megszűnnek a trópusi éjszakák, így aztán mindig felfrissül majd a levegő. Egyébként magasban zajlik egy frissítő légáramlás, és ez szünteti meg átmenetileg ezeket a trópusias éjszakákat, és a nappali felmelegedésnek viszont nem vet véget, tehát nagy lesz a kontraszt a reggeli és a délutáni hőmérsékletek között. Alapvetően napos időre, tehát sok napsütésre készülhetünk ezen a hétfőn. Érkeznek ugyan fátyol felhők, meg képződnek gomoly felhők, de csapadékra nem kell számítani. Időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet csúcsértéke ma 26 és 32 fok között alakul. Egyébként ma még anticiklonális helyzet épül fel, de közeleg a kettős front. Előtte azonban magassági hidegbeáramlás és anticiklonális hatások érvényesülnek, így kedden többször erősen megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehet kedden kisebb zápor, zivatar, megerősödő szél, kedd hajnalban 9-19, délután 26-33 fok várható majd. Szerdán több helyütt foltokban köd réteg felhőzet képződhet, ezek feloszlása után napos idő várható, amit csak kevés fátyol felhő zavarhat meg. Hajnalban még előfordulhatnak szerdán kisebb záporok, később már nem valószínű csapadék. A szél többnyire mérséklődik, hajnalban 11-21, délután viszont 27-32 fokot mérhetünk. A csütörtök nagyrészt derült napos időt tartogat, időnként megnövekvő fátyol felhőkkel, csapadékra viszont nem kell számítani. Megélénkül a szél, csütörtökön a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9-19, a maximum pedig 29 és 34 fok között várható. Tovább melegszik az idő péntekre. Napos időt kapunk, kevés felhővel, csapadék nélkül, tehát száraz időre számíthatunk, viszont éjszaka, pénteken éjszaka már lehetnek kisebb záporok, akár zivataros csapadékócok is. Nagy területeken megerősödik a szél, pénteken a hajnali 14-22 fok után délután bizony 32-38 fok között valószínű majd a hőmérsékleti maximum. Szombaton átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki nagy területen előforduló erős széllel. A hőmérséklet szombat reggel 18-24, délután általában 28 és 34 fok között alakul. Ha a szombathoz változékony időt, akkor a vasárnap a mostani előrejelzés szerint érkező hidegfrontot, ami most kifejezetten nedvesnek ígérkezik, tehát vasárnapra esővel érkezik a front, és jelentősebb hőmérséklet visszaeséssel, akár egész nap lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 13-17, napközben 20 és 25 fokra számíthatunk az előrejelzések szerint. 30-án, és ez még ugye nem ennek a hónapnak a záró napja, mert hogy jövő héten, hétfőn búcsúzik majd tőlünk hivatalosan a nyár, hiszen augusztus 31-jel zárjuk le ezt az időszakot és ezt a hónapot. Akkor újra egy átmeneti, kicsit gyengébb hőmérséklet emelkedés várható, de a 30 fokok már nem térnek vissza. A jövő héten tartósan 26-28 fokra számíthatunk, és szép fokozatosan csökkenő hőmérsékletre, de alapvetően kellemes lesz a jövő hét időjárása is, a csapadékra pedig szükség van, úgyhogy a vasárnapi esőt ne bánjuk, hogyha ténylegesen így alakul a menetrend szerint időjárásunk. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból a hétfő mit hoz. Ugye említettem, hogy megszűnnek a meleg trópusi éjszakák, a magasban frissítő légáramlás átmenetileg megszünteti a meleget, és a nappali felmelegedés ugyan intenzív lesz, de ettől függetlenül sokkal komfortosabban fogjuk érezni magunkat, hiszen ma még anticiklonális helyzetben vagyunk benne, de aztán közeledik majd a kettős front is. Frissebb levegő, átmenetileg lehetővé teszi a mély és mindenképpen pihentető alvást. Jelentősen 20 fok alá csökkent a hőmérséklet, itt lent van például 14 fok van, és erősödik egyébként a következő napokban is a hajnali lehűlés. Ez egyrészt kellemes az éjszakai pihenés szempontjából, azonban hozzájárul az erősödő napi hőingás frontérzékenyeket megterhelő hatásához. Ugye talajszinten nagyon erőteljes lesz a melegedés, és igazából nagy részt azért a következő napokban még kánikulára lehet majd számítani. A sok napsütés is hozzájárul a napközbeni magasabb hőérzetnek a kialakulásához. Erősen ingadozó az orvos meteorológiai helyzet, bár frontmentes időben vagyunk benne, azért a vérnyomás ingadozás jelentősen sajnos megmarad. Most a kora reggeli órákban az erősebb görcsös folyamatok vannak jelen, tehát a kopásos jellegű ízületi problémák erősebben jelentkezhetnek, mint napközben. Intenzíven melegedő időszakban megnő a fejfájások, a mellkasi panaszok gyakorisága. Jellemző ebben a gyors változásban például a gyakoribb szédülés, a növekvő bizonytalanságérzet, illetve a fokozott fáradékonyság is. Mindenképpen számítani lehet arra, hogy akár a gyorsan emelkedő hőmérsékletben hőhullámok is kialakulhatnak, nagyon intenzív a változás. Fontos, hogy a vérnyomás ingadozással, emésztőszervi panaszokkal, fáradékonysággal küszködők használják ki a mai napot is arra, hogy a fizikai, erőteljes fizikai munkát későbbre halasztják, amikor kedvezőbb lesz az időjárás, és a délutáni órákban, amikor magas a hőmérséklet, hűsös helyen egy kicsit pihentetik a szervezetet. Erre rendkívüli módon szükség van ahhoz, hogy ne fáradjon ki a hét folyamán. Mindenképpen a szabadtéri tevékenységeknek kedvező a hétfői helyzet, hiszen csapadék nem várható, 30 fok körüli tartományban lesz a hőmérséklet, és hát aki bírja a meleget, az akár még kint a napon fürdőzhet, napozhat, de nagyon fontos ugye az UV-védelem, hiszen eléri az UV-index a 6-os körüli értéket.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hogy ez így is maradjon, hiszen élénk forgalomra lehet számítani hamarosan már a reggeli munkakezdés miatt, úgyhogy vezessenek körültekintően és nagyon türelmesen, ez a legfontosabb, és ügyeljenek a sebességre is, hiszen trafipaxos sebességmérést ma is tart a közlekedési rendőrség, elsősorban Muraszombat körzetében. Jó utat kívánunk! Hat óra múlt, 7:30, ezek voltak a friss információk, most a Kistehén tánczenekarral folytatjuk, és érkezik a Kispál és a Borz.

Ez volt a Kis Pál és a Borz, és mindjárt a konyhával jövünk, és egy nagyon szép kis dallal, de előtte nézzük, hogy a Zalai Hírlap mai friss hétfői száma mi mindenről ír. Hát nagyon sok mindenről, többek között arról is, hogy aki az elmúlt hetekben a Balaton partján töltötte az estéket, alig ha tudta nem észrevenni az árva szúnyogokat. A kutatók szerint azonban a mostani tömeges rajzásnak még nincs vége, egyes partszakaszokon a következő napokban is komoly rovar felhőkre lehet számítani. Hogy mi ennek a következménye, erről is ír a Zalai Hírlap mai száma. Illetve foglalkoznak az iskolakezdéssel is, ennyibe kerül idén az iskolakezdés, zalai szülők árulták el, mennyit költenek. Van, akinek 30 ezer forintból megvan az iskolakezdés, már sok pedig 100-150 ezer forintnál tartanak. A Zalai Hírlap munkatársai az olvasókat kérdezték arról, hogy náluk mennyibe kerül idén az iskolakezdés, a cikket megtalálják a hétfői számban. Aztán egy érdekesség szeptemberre a programajánlóban, mert aki szerint a pacal nem csak egy étel, hanem életforma, annak szeptemberben Zalaszentgróton a helye. Első alkalommal rendezik meg a zalaparti pacalpartit, ahol nem csak megkóstolni lehet a különleges ételeket, de a szervezők várják a főzőcsapatokat is. A sportoldalon pedig arról olvashatnak, hogy az ötödik forduló is eljött a labdarúgó NB1-ben, és ebben a körben Győrbe látogattak az egerszegiek. Az ETE FC a bajnoki címvédő ETO FC Győr vendége volt, és a kékfehérek szerettek volna javítani eddigi mérlegükön, de érdekes felvezetést is kapott ez a találkozó. Az ETE FC elengedte a magyar játékosokra vonatkozó ajánlást is. További részletek a Zalai Hírlap mai friss hétfői számában. Jó olvasást!

Ez volt a százszor visszajátszott, mégpedig a Konyha zenekartól, Geszti Petiék jönnek mindjárt, és hát százszor visszajátszuk magunkban, hogy milyen lesz majd a hétfő reggel, mondjuk egy pihenős vasárnap után, hát mindenkinél más. Van, aki például pörgősen indítja a hétfőjét, egy gyors, friss levegő, akár egy jó reggeli nyújtással, egy jó finom reggelivel, de aztán vannak, akik megfontoltan, időt számva, akár belefér egy reggeli, akár hosszabb ideig tartó kávézás, akár mondjuk a kedvenc könyvből néhány oldal elolvasása, vagy akár reggel még egy gyors kertészkedés is. És hát van, aki ugye rendszerető, és a naptár, illetve a heti prioritások alapján fogja megtervezni nem csak az adott napját, hanem valóban az egész hetet. Sokfajták vagyunk, mindenki egy picit másképpen csinálja, de egy a lényeg, hogy a hétfő az mindig hétfő marad, és az a legtöbb ember esetében az ilyen nem szeretem nap, hiszen a hétvégi kicsit pihenősebb, lelassulósabb vasárnap után nehezebb elindulni akár a munkahelyre is, de hát csak az első lépések a nehezek, mint egy gyerek esetében, úgyhogy a hétfő is lehet egyébként szeretem nap, meg kellemes nap, nem ez szabja meg egyébként, hogy mennyire vagyunk produktívak, hogy hétfő, kedd vagy netán szerda van, hanem hogy mi mennyire akarjuk jól csinálni a teendőinket. Érdemes valóban megtervezni azt, hogy mi minden fél bele, nem csak ebbe a mai napba, hanem akár az egész hétbe, és ráadásul ez ugye augusztus utolsó hete, és valóban a szülőknek ez most egy picit más lesz, mint az előző hetek. A legtöbben ilyenkor már az iskola, a közeledő iskola kezdésre fókuszálnak. Hát mindenkinek csodás hetet kívánunk, és elsősorban jó ébredést, hogyha éppen most kapcsoltak be a rádiót, vagy most ébredtek, oly szerencsésen. Hát bizonyára, aki most ébredt, az jóval többet aludt, mint mi, aki hajnalok hajnalán keltünk, de itt vagyunk és maradunk is önökkel egészen déli 12 óráig, és mindjárt megtudhatják azt is, hogy erre az augusztus 24-ére mi minden kapcsolódik ehhez az augusztus 24-éhez, és mi minden 26 órá. Azt gyorsan elárulom, hogy már ennek az évnek a 236. napjánál tartunk, és ma a bertalanok ünnepelnek, úgyhogy minden bertalannak nagyon boldog névnapot kívánunk.

Ez van, ez lesz, és ez volt, Geszti Péter és Péter fiú Bori közös dala. Jövünk még Kontor Tomival, aztán hamarosan 17:30-kor jelentkezik a hétfő reggeli terepjáró két témával. Egy picit elmegyünk Pártosfalvára, a megnyitóra, a szombat esti megnyitóra, és egy picit visszaidézzük még néhány perc erejéig a szombati Bogrács Fesztivált is. Ez a két téma várja Önöket hamarosan. Ma augusztus 24-e van, hétfő, várjuk Önöket, tartsanak velünk!

0: Fél hét van, jó reggelt kívánok, a hétfő reggeli hírmagazin jelentkezik, ezúttal két témával. Ünnepélyes keretek közt nyitották meg Pártosfalván a Moreszke-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség új helyiségeit, amely a közösség számára jelentős érték. A több célt szolgáló új helyiségek lehetőséget biztosítanak a találkozásra, a kapcsolatteremtésre és a közösségi élet más tevékenységére, amely az összetartozás és az összetartás szilárdítását szolgálja. Ünnepi beszédet a községi magyar önkormányzat elnöke mondott. A kulturális programban a pártosfalvi kétnyelvű általános iskola Tea Rózsák duettje működött közre. A megnyitó után a vadászotthonnál Kiskata és zenekara adott koncertet. Fehér Ilona összefoglalóját hallják.
1: A megnyitón Vugrinec Zsuzsi, a Moravszke-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet.
2: Az volt a célunk, hogy olyan központot teremtsünk közösségünk számára, amely hosszú távon szolgálhatja az itt élő közösséget és közösségi életünket. A mai nap számunkra jóval többet jelent egy felújítás befejezésénél. Egy olyan új találkozási pontot avatunk fel, amely reményeink szerint hosszú évek át közösségi életünk egyik fontos helyszíne lesz. Ezek a helységek lehetőséget teremtenek arra, hogy még szorosabban kapcsolódjunk egymáshoz, hogy találkozzunk, beszélgessünk, tervezzünk, ünnepeljünk, és együtt őrizzük mindazt, ami számunkra fontos. Különösen fontosnak tartjuk, hogy az új terek a nemzedékek közti kapcsolatok erősítését is szolgálják. Szeretnénk, ha itt egyaránt otthon éreznék magukat a gyermekek, a fiatalok, a családok és az idősebb generáció tagjai. Egy közösség akkor igazán erős, ha tagjai nem csak egymás mellett élnek, hanem ismerik, segítik és meghallgatják egymást.
1: Vugrinec Zsuzsi elnök köszönetét fejezte ki a Szlovén Köztársaság helyi önkormányzati kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztériumának. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek, Moravszke-Toplice községnek, valamint a Nemzetiségi Hivatalnak a támogatásért. Körülbelül 100 000 euróra volt szükség ahhoz, hogy a felújított helyiségek most korszerű formában pompázzanak. A támogatás fő része az illetékes minisztériumtól a Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programján keresztül érkezett Pártosfalvára.
0: A hétvégén Lendva főutcáját ismét a rotyogó kondérok lepték el. Sor került a 21. Bogrács Festre. Hogy milyen eredmények születtek a versenyen, arról Horváth Dávid számol be.
3: Ismét a bogrács rotyogásának hangja és az incsiklandozó illatok töltötték meg Lendva óvárosát. Lezajlott a térség, sőt az ország egyik legnagyobb gasztronómiai ünnepe, a 21. Bogrács Fest. A kellemes nyárvégi időjárás rengeteg embert vonzott közelről és távolról a Bogrács fővárosába, ahol a bogrács főzés mellett a szervezők gazdag, kísérő programokról is gondoskodtak. A főutcán felsorakozott összesen 124 csapat idén is kitett magáért, így a zsűrinek nem volt egyszerű dolga a legjobb bográcsok kiválasztásánál.

ahol az ízek mellett az étel színe és állaga is fontos szerepet kapott. De nézzük is a részletes eredményeket. A szakmai zsűri döntése alapján a versenyzők teljesítményét bronz, ezüst és arany minősítésekkel ismerték el. Az abszolút élmezőnyt jelentő arany minősítést idén 23 csapat gyűjtötte be. Közülük kerültek ki a fesztivál legjobbjai, akik összetettben a dobogóra állhattak. A 2026-os Lendvai Bográcsfest harmadik helyezettje a Lendvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata lett. A képzeletbeli dobogó második fokára a Guinness Bogrács csapata állhatott fel. Az idei év bográcsmestere címet és az első helyezést pedig nem más nyerte el, mint a Bacsike csapata. A főzőtudomány mellett idén is kiemelt figyelmet kapott a hangulat és az esztétikum. A zsűri külön pontozta a legszebb, legegyedibb főzőhelyeket is. A legszebb főzőhelyért járó díj harmadik helyezettje a Pakodi Betyárok csapata lett. A második helyen a Familia Sárdi végzett, míg a zsűri szerint idén a legszebb főzőhely a Lendvai Állatorvosi Állomás csapatánál volt. A Vinárium Fesztivál hétfőn a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán az etnoestekkel folytatódik.

hogy bármi lehetetlen, minden lehetséges, hogyha kellő akarat társul hozzá, úgyhogy ezt kívánom önöknek erre a hétfőre. Most 6 óra 40 perc van, Kökény Daniék érkeznek, és nézzük, hogy a mai napról mit érdemes tudni. Jó reggelt azoknak, akik most kapcsolták be a rádiót, augusztus 24-e van, és ma Bertalan napja. És a Bertalan napját említem, akkor bizony a magyar néprajzban kulcsfontosságú határidő a mai nap. A népi hagyományok régóta számon tartják ezt a dátumot, hiszen a néphagyomány ezt a napot tekinti az ősz első napjának. Az aznapi időjárásból jósolták meg egykoron, hogy milyen lesz a teljes őszi szezon. És úgy tartották, hogy a költöző madarak, különösen a gólyák ezen a napon kezdenek el gyülekezni és útra kelni dél felé. De Bertalan napkor szokták köpülni a vajat, nem csak akkor, hanem egyébként is, de a Bertalan napkor köpült vajnak rontás elleni és gyógyító erőt tulajdonítottak egykoron, és ezt tartották egyébként gyógyító vajnak. Nagyon sok minden kötődik még a mai dátumhoz, úgyhogy belelapozunk majd a következő órában a napi kalendáriumba is. Megnézzük a fontosabb eseményeket, évfordulókat, de természetesen a zene kapja a főszerepet, úgyhogy már is jön Kökény Dani és K. Kevin.

Somló Tamás dalát dolgozta fel az imént Kökény Dani, és ezt a slágert játszottuk, 6 óra 44 perc van. Egyébként, ahogy említettem, augusztus 24-e, azon kívül, amit az előbb említettem, nagyon gazdag és különleges szokásokban, meg furcsa történelmi egybeesésekben is, meg babonákban is. Egyébként a kígyók föld alatt való tartózkodására is vonatkozik Bertalan naphoz megfigyelés, mert a régi öregek szerint Bertalan napján a kígyók és egyéb hüllők elrejtőznek a föld alá, és a harapásuk már nem mérgező, mert elveszítik a mérgüket az ősz közelettével. Egykoron a szegedi tájvidéken például ezen a Bertalan napon, augusztus 24-én választották ki az őszi búza vetőmagját. A magokat Bertalan napi harmattal locsolták meg, hogy a termés ellenálljon a rozsdának és a jégnek. És úgy tartották a régiek, hogyha ezen a napon tiszta, napos az idő, az a néphit szerint szép őszt és kiváló bortermés, tehát jó szüretet vetít előre. Ha viszont esik, akkor zord fagyos térre kell számítani. De gasztronómiát is említhetnénk, meg néhány érdekességet. Ugye a dinnye sorsa is eldől ilyenkor már nyár végén. A népi kalendárium szerint ugye Lőrinc napja, tehát augusztus 10-e mellett Bertalan napja a másik fordulópont, amikor a dinnye már nem olyan, mint korábban, mert hogy veszít az édességéből, megpuhul. Innen ered a mondás, hogy Bertalan után már nem érdemes görögdinnyét venni. Amúgy Bertalan a suszterek és a kesztyűsök védőszentje, Szent Bertalan a keresztény vallásban, ikonográfiában egyébként saját lehúzott bőrével a kezében szokták ábrázolni, mivel sajnos mártír halálakor őt élve megnyúzták. Emiatt lett Bertalan a vargák, a suszterek, a szűcsök, a kesztyűsök és a könyvkötők védőszentje. Michelangelo a híres Utolsó ítélet című freskóján, ugye a Sixtus kápolnában Szent Bertalan arcára a saját önarcképét festette rá. De nagyon rejtélyes, furcsa történelmi egybeesések is vannak ám ehhez a dátumhoz, úgyhogy mindjárt megnézzük majd azt is, de előtte jön Giboni.

Libanoni után egy ikonikus dal jön a Bagosi Brothers Company-tól, de előtte ígértem, hogy megnézzük a mai dátumhoz kapcsolódó rejtélyeket és furcsa történelmi egybeeséseket. Hogyha azt mondom, hogy Vezuvé és Pompej, akkor talán már tudják, hogy mire is gondolok. Krisztus után 79-ben ugyanis pont ezen a napon tört ki a Vezuv, ami teljesen eltemette Pompej városát. Ironikus módon a rómaiak egy nappal korábban, augusztus 23-án ünnepelték a Vulkanáliát, a tűz és a vulkánok istenének, Vulcanusnak az ünnepét, és pont a tűzvészek elkerüléséért imádkoztak, és rá néhány órára kitört a Vezúv, és teljesen eltüntette a földszínéről Pompej városát. Ez egy furcsa, rejtélyes egybeesés, és van itt egy sokkal későbbi esemény, a Microsoft és a Windows 95, ezt mindenki ismeri, aki használ számítógépet, ugyanis 1995-ben ezen a napon jelent meg a Windows 95, amely forradalmasította a személyi számítógépeket, és ekkor mutatták be a világnak a ma is használt Start menüt. A kampányhoz a Microsoft egyébként a Rolling Stones Start Me Up című számát vásárolta meg egyébként millió dollárokért, és így tudták felhasználni ehhez a kampányhoz 1995-ben. Ez a dal pedig hát nem csak emiatt az egybeesés miatt lett világsleger, hanem önmagában Mick Jaggerék miatt is működött volna, de bizony ezt a dalt a mai napig a Start menühöz és a Windows 95-höz kötjük, úgyhogy ezzel jövünk most. A Rolling Stones zenél Start Me Up reklámozunk, 7 órakor pedig lesznek friss hírek a reggeli hírszerkesztő Oleti Zsuzsannal.

Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakába nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásáron vasárnap a méhészek, az erdészek és a fiatal gazdák napja volt. Emellett a családok körében is nagy érdeklődés kísérte a rendezvényeket. A Gornyaradgonai vásárt Janez Janša szlovén miniszterelnök is felkereste, és részt vett az SZDSZ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fórumának kongresszusán. A Nemzetközi Mézminősítő versenyen a Szlovén Méhészeti Szövetség a legjobb méhészeket és méhcsaládokat díjazta. A Mezőgazdasági Minisztérium bemutatta az e-erdészet projekt eredményeit, valamint a mezőgazdasági gépek és berendezések nemzetközi értékelésének legjobbjait is elismerték. A hétfői program középpontjában a szarvasmarha tenyésztés, az élelmiszeripar, a gasztronómia, az ökológiai gazdálkodás, az állatorvoslás és a szlovén szövetkezetek állnak, értesült Szabó Rudolf munkatársunk. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű. A turbinák visszakapcsolása a tervezett ütemben halad. Az erőmű teljesítménye hamarosan elérheti az 1000 megawattot, és várhatóan szerdára elérhető a teljes 2000 megawattos teljesítmény. Jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, így már majdnem 100 köbméter víz kerül az erőműbe másodpercenként. Az északi áramlat vezetékek elleni szabotás ügyében újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe. Az elfogásra a horvátországi Pulában európai elfogató parancs alapján került sor. A szövetségi főügyészség közlése szerint az ukrán állampolgár Volodymyr, illetve Vladimir Zéről van szó. A gyanú szerint képzett búvár és annak a csoportnak lehetett a tagja, amely a vezetékek felrobbantását előkészítette és végrehajtotta. Szombaton nagy kiterjedésű tűz ütött ki a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti határmenti térségben. A boszniai rendőrség lezárta a Bosznia területén lévő Trebinyét, a horvátországi Dubrovnikkal összekötő főutat, ami több ezer turistát kényszerített visszafordulásra, és sokaknak át kellett szervezniük nyaralásukat is. A közeli Dubrovnikból érkező horvát tűzoltók a boszniai egységekkel együtt küzdenek az erdőtűzzel, amely több mint 16 kilométeres átmérőjű területen terjed, szűk, nehezen megközelíthető terepen. A helikopterekkel támogatott mentőegységek továbbra is harcolnak a lángokkal, de a kíméletlen hőség és az erős szél egyre beljebb a szárazföld felé hajtja a tüzet. Vasárnap hajnalban 5,9-es erősségű földrengés rázta meg Japánt, amely erős rázkódással járt. A Japán Meteorológiai Ügynökség közlése szerint a földmozgás Ibaraki prefektúra déli részén, Tokió közelében mintegy 68 kilométeres mélységben volt, de nincs szökőárveszély. Japán tűz- és katasztrófavédelmi hivatalának közlése szerint a rengést követően legalább 37-en megsérültek, köztük egy ember súlyosan. Sport balesettel vette kezdetét a Formula 1-es világbajnokság holland nagydíja. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a kissé vizes pályán az első kör végén megcsúszott és darabokra törte a Red Bullját. A futamot ezt követően piros zászlóval kellett megállítani. A versenyt végül Lando Norris nyerte meg, Kimi Antonelli és George Russell állhatott még a dobogóra. Norris egymást követő második futamát nyerte meg, de Antonelli sem panaszkodott, hiszen növelte előnyét közvetlen riválisaival szemben.
2: Időjárás.
1: Jobbára napos időben lesz ma részünk, a keleti irányú szél mérsékelt marad, déltában 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, a Kishészeles Adria mentén 31 fok várható.
0: közlekedési hírek.
1: Baleseti helyszínen és miatt csak a külső sávon lehet közlekedni a Muravidéki autópálya Hosszúfalu-Turnis-Cseh közötti szakaszán. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi majd gyakrabban a járművek sebességét.

Bagosi Norbiék zenéltek, ez volt a Vakita Kék című daluk, a Bagosi Brothers Company slágerét követően. Groovehouse-zal jövünk, aztán hamarosan belelapozunk majd a napi kalendáriumba is. De nézzük, hogy 2026. augusztusa miért fontos, meg a mai dátum is. Egyébként az évtized egyik legfontosabb csillagászati hónapja van, és bár a hónap legnagyobb szenzációját, ugye az augusztus 12-i részleges napfogyatkozást már túléltünk, azon már túl vagyunk. A csillagos égbolt azért így augusztus 24-e körül, és a hónap utolsó napjaiban is tartogat lenyűgöző látnivalókat. Közeledik a részleges holdfogyatkozás, ami augusztus 28-án lesz, a hónap végének legnagyobb durranása lesz ez a holdfogyatkozás, és hogy mi is fog akkor történni. Hát néhány nappal, ugye augusztus 24-e után, augusztus 28-án hajnalban a teli hold belép a föld árnyékába. A jelenség nagyon látványos lesz, mivel a hold korongjának jelentős része, innen tőlünk nézve nagyjából 80-90%-a úgymond eltűnik, majd közvetlenül a holdnyugta előtt látható ez a jelenség. Szabad szemmel tökéletesen megfigyelhető lesz, nem kell hozzá semmilyen távcső. És a híres Perszeidák meteorraj ugyan augusztus 12-13-a környékén érte el a maximumát, de a raj aktivitási időszaka hivatalosan ugye július közepétől pontosan a mai napig augusztus 24-éig tart. És ha ma éjszaka tiszta az idő, és fényszennyezéstől távoli sötét helyen tartózkodnak éppen, akkor érdemes ma még az eget figyelni. A későn érkező felizzó porszemcsék formájában még ugyanis el lehet csípni a zápor legutolsó, gyakran kifejezetten fényes darabjait, és pont emiatt érdemes az eget kémlelni, mert ezek a felbukkanó hullócsillagok sokkal-sokkal fényesebben ragyognak fel az égbolton, mint amikor akár óránként százat is el lehet csípni, ezek sokkal intenzívebbek lesznek. Nyilván többet kell az égboltot kémlelni, de higgyék el, hogy megéri. Mint ahogy megéri a Muravidéki Magyar Rádiót is hallgatni ezen a mai reggelen. Ma augusztus 24-e van, hétfő, és 7:13.

Így is van, átélni egyszer nem elég, mint ahogy az sem, hogyha az éjszakai égbolton bolygókat nézünk. A nyárvégi éjszakákon szinte az összes fényes bolygó tiszteletét teszi az égen. Úgyhogy érdemes figyelni a Szaturnuszt, a Vénuszt, a Marst, a Jupitert, ezek mind-mind felbukkannak. Egész éjszaka kiválóan lesz látható a Szaturnusz, az esti órákban kel fel, és az éjfél utáni órákban jár majd a legmagasabban, és hogyha valakinek van mondjuk egy kisebb távcsöve, akkor csodálatosan meg lehet figyelni ezt a gyűrűs bolygót. Szabad szemmel a gyűrűt nem fogjuk látni, de magát a bolygót igen, és elképesztően szép. Hát akinek van valóban távcsöve, még inkább közelebb hozható, és a Szaturnusz valóban gyönyörű. Ott van a Vénusz, napnyugta után közvetlenül a nyugati horizont felett fog felragyogni, rendkívül fényesen, és ráadásul nem véletlenül kapta az est hajnal csillag elnevezést, pont emiatt, mert az égbolt legfényesebb csillaga, és most ezen az éjszakán még inkább intenzívebb lesz a fénye, úgyhogy pont emiatt érdemes kémlelni, hát nem csak ma, hanem még a következő éjszakákon is. És nem csak a Szaturnusz és a Jupiter lesz nagyon jól kivehetően látható, hanem természetesen a Szaturnusz-Vénusz mellett ez a kettő is, Mars-Jupiter, viszont ide korán kell kelni, mert ők a hajnali óráknak az égi követői, és hogyha valaki korán kelő, vagy a hajnali órákban mondjuk éjfél és hajnali 3 óra után a keleti horizont felett nézelődnek, akkor megpillanthatják őket, mint fényesen ragyogó bolygókat, ráadásul ikrek és a rák csillagkép környékén lehet őket keresni. Ismerni kell egyébként az égboltnak a csillagait, ezeket a bolygókat nagyon könnyen meg lehet találni, hogyha valaki egy picit utána jár, de elég, hogyha gyakrabban nézünk fölénk is, nem csak a lábunk elé, hanem néha az égboltra is, mert igazi bolygóparádé lesz az éjszakai égbolton most, és a következő éjszakákon is. Ráadásul augusztus végén a Tejút a kora esti óráktól kezdve szinte teljesen függőlegesen fogja átszelni az égboltot, tehát a déli horizonton lévő ragyogó hattyú csillagképig, a nyilas csillagképtől mindent látni fogunk. A lényeg, hogy a sötét vidéki égbolton ilyenkor sokkal kifejezőbbek a galaxisunknak a sávja. Érdemes ezt is végig kísérni, mert erre bizony várni kell, a nyári éjszakák tudják ezeket a gyönyörű égi jelenségeket produkálni, és ebben még így augusztus utolsó napjaiban is lesz részünk. Önöknek pedig jó zenében jön most a Madras, és utána belenézünk a napi kalendáriumba.

Lapozunk bele a napi kalendáriumba, ígértem eseményeket, évfordulókat. Említettem a Vezúv kitörését, amely elpusztította Pompejt és Herkuláneum városát. 79-ben időszámításunk után 79-ben történt ez, és ugye Pompejt még a 63. évi földrengés után nem is építették fel teljesen. Váratlanul érkezett a vulkánkitörés, 17 évszázadra betemetve a várost. A kőzettörmelék és izolálva után hatalmas hamufelhő borította be a várost. Nagyon kevesen menekültek meg a 20 ezer lakosból. Életét vesztette a legnagyobb római természettudós, idősebb Plinius is. Szent Bertalan ünnepe van, ő Nagy Örményország apostola volt, és a Légi Püspökség patrónusa, és az ő ünnepe van ma, augusztus 24-én. Yasser Arafat, Nobel békedíjas palesztin politikus, a palesztin autonómia tanács elnöke 97 évvel ezelőtt, 1929-ben született a mai napon, de itt találjuk Paulo Coelho nevét is, brazil író, filozófus, ő az ENSZ béke nagykövete, aki egyébként Rio de Janeiro-ban született, és fiatal korában lázadó hippi volt, eleinte dalszövegeket írt, majd újságíró lett, és 25 éves korától kezdte el tanulmányozni a mágiát és az okkultizmust, tehát a természet fölötti jelenségeket. Gyalog megtette a 830 kilométeres zarándok utat Santiago de Compostela-ba, és ennek emlékére írta meg az Egy mágus naplója című regényét, amely nagy sikert aratott Brazíliában. 1999 márciusában a világ legtöbbet olvasott írójának minősítették. 1979-es iszlám forradalom óta ő az első nem muszlim vallású ember, akit meghívtak Iránba egy vallási eszmecserére. 2002-től a Brazil Írói Akadémia tagja, művei mintegy 140 országban, 56 nyelven, több mint 45 millió példányban fogytak el. Regényeiben jelen van ugye a vallás, a misztika, a szerelem, a nehéz döntések, a kétségbeesett érzelmek és a tragikus emberi sorsok ábrázolása. Feleségével együtt hol Rio de Janeiro-ban, hol Európában élnek, és nagyon sok olyan könyve van, amit érdemes elolvasni az Egy mágus naplóján kívül is, például az Alkimista, a Fényharcosának kézi könyve, a Zahír, a Portobellói boszorkány, csak néhányat említettem a sok-sok kötetek közül. És van itt nekünk egy zenészünk is, Stevie Wonder. 1963-ban Stevie Wonder volt az első a pop-rock történelmében, aki egyszerre szerepelt a kislemezlista és az albumlista csúcsán is. A kislemez a Fingertips volt, az album pedig egy olyan nagy lemez, ami rengeteg slágerhoz hozott, ez a 12 Year Old Genius, úgyhogy most egészen a friss információkig Stevie Wonder fog zenélni, énekelni nekünk, és a legismertebb slágere érkezik.

Kettő perccel vagyunk fél nyolc után, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Hát napsütést kapunk a hét folytatásában, ugye lesznek gomoly felhők, meg kisebb esők is, de általában szép idővel búcsúzik tőlünk a vakáció, hogyha ezt a hetet nézzük, akkor még strandolásra bőven lesz lehetőség, és érdemes is kihasználni valóban az utolsó napokat. A jó hír az, hogy a trópus éjszakák megszűnnek, és ezt tapasztaltuk már a mai reggelen is Lendván, jelenleg is ugyan napos a reggel, de 14-15 fokot mutatnak most a hőmérők, tehát olyan kellemesen friss a levegő, aztán ez gyorsan változni fog, hiszen alapvetően sok napsütése van kilátás, érkeznek ugyan majd kisebb fátyol meg gomoly felhők, de csapadékra nem kell ma számítani, így kora délután 26 és 32 fok között alakul majd a csúcsérték országosan. Ma még anticiklonális a helyzet, aztán egy kettős front közeledik majd magassági hidegbeáramlással. Most úgy tűnik, hogy ez egy lassú mozgású hidegbeáramlás lesz, úgyhogy néhány napig még a meleg és a kánikula velünk marad. Kedden ugyan átmenetileg erősebben megnövekszik a felhőzet, és helyi záporokat, zivatarokat kapunk holnap. A hőmérséklet így is a hajnali 9-19 fokról délutára 26 és 33 fokig melegszik majd fel a levegő. Szerda hajnalban foltokban köd, illetve réteg felhőzet képződhet. Ezek feloszlása után napos idő érkezik, kevés fátyol és gomoly felhővel. Hajnalban, illetve a kora reggeli órákban még lehetnek kisebb esők, záporok, de ezek megszűnése után szerdán is napos időt kapunk. Hajnalban 11-21 fokkal, délután 27-32 fokot mérhetünk. A csütörtök már napos időt hoz, kevés fátyol felhővel, száraz idővel, tehát csapadékra nem kell számítani, helyenként megélénkül csütörtökön a szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 19, a maximum 29 és 34 fok között várható. És aztán péntektől erőteljes melegedés, illetve péntekre érkezik egy erőteljes hőhullám, napos időre van kilátás felhővel, csapadékra nem kell számítani, viszont a hőmérséklet a hajnali 14-22 fok után délután elérheti a 32-38 fok közötti értékeket majd. Szombaton viszont átmenetileg már intenzívebb felhőzet sodródik felénk, és ezekből a megnövekvő, megvastagodó felhőkből szombaton elszórtan valószínű záporzivatar. Nagy területeken erős élénk lesz a szél, hajnalban 18-24, délután általában 28-34 fok között alakul. Vasárnapra pedig csapadékos időt ígérnek a meteorológusok, jócskán visszaeső hőmérséklettel 20-25 fok várható majd napközben, és a jövő héten 30 fok alatt lesznek a délutáni maximumok, egyre csökken a hőmérséklet éjszaka is és napközben is, és a jövő héten gyakrabban és intenzívebben felhősödik majd az idő, de hát akkor már szeptembert mutat a naptár, általában napközben 20-25 fokra számíthatunk. Ez már hosszabb távú előrejelzés, de maradjunk a mai napnál, legalábbis orvos meteorológus

0: neurológiai szempontból. Hát nagyon sok tünet együttes koncentrálódik, de alapvetően ez a mai nap egy picit könnyedebb lesz. Frissebb levegő miatt ugye megszűntek már a meleg éjszakák, és a hajnali friss levegő segít például a sokkal mélyebb és pihentetőbb alvásban. Egyrészt ugye kellemes az éjszakai pihenésünk, ebből a szempontból tökéletes most az időjárás, viszont hozzájárul az erősödő napi hőingáshoz, és ez a frontérzékenyeket bizony megterheli. Nagyon gyorsan és intenzíven emelkedik majd a hőmérséklet, tehát nagyot fog ugrani. Éppen ezért a vérnyomás ingadozást is erősíti, ez lehet az elsődleges tünet. Aztán a reggeli órákban az erősebb görcsös folyamatok indulnak be, például a kopásos jellegű ízületi problémák erősebben jelentkezhetnek, mint napközben. Intenzíven melegedő időszakban megnő a fejfájások, a mellkasi panaszok gyakorisága, és a gyors változásban a szédülés és a fokozott fáradékonyság is felléphet. Viszont szép idő lesz, érdemes kihasználni most még ezt a napsütéses időszakot, lehet menni strandolni, hogyha bírják a meleget, hiszen 26-32 fok várható, de ami fontos, hogyha kihasználják valóban a nyárias időjárást és napon tartózkodnak, akkor ajánlott ugye, és fontos is az UV-védelem, bár csökken már az UV-index jelenleg 6-os körüli.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen már élénk a forgalom a nagyvárosok bevezető közútjain is, úgyhogy fokozott óvatosság javasolt, meg türelem. Emellett pedig érdemes a sebességet is betartani, hiszen ma elsősorban Muraszombat körzetében mérik a gyorshajtókat, legyenek óvatosak. Ezek voltak a legfrissebb információk, 7,5 perccel vagyunk most 7:30 után, Margaret Islanddel és a Bieberszel, jövünk utána pedig várja önöket Jobbágy Klára a mezőgazdasági szaktanácsadással.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Bogyós gyümölcseink között az áfonya után a legkeresettebb még mindig a málna. Nagyon sok kiskert sarkában találkozhatunk néhány tővel. A mai adásban arról fogunk szólni, hogy mikor és hogyan is kellene megmetszenünk ezt a közkedvelt gyümölcsfélénket. A málna esetében nincs semmi ördöngőség a metszésben, egyedül az, hogy fel kell ismerni az első éves és a letermelt hajtások közötti különbséget, és ez utóbbiakat egy adott időben visszavágni. A málnánál az első éves hajtások a következő szezon termővesszői. Ezek az első éves hajtások a növekedés évében nem teremnek, viszont a következő évben, tehát jövőre, a málna az ilyen veszőkön növesztett oldalhajtásokon hozza a virágot, majd később a gyümölcsöt. A málna sajátossága, hogy a termés beérése után a hajtásai elhalnak. A letermett veszők szó szerint átadják helyüket a nyár folyamán megfásodott veszőknek. A málna meccésével kapcsolatban tudni kell, hogy a tövek hajlamosak a besűrűsödésre. Ezért szükség van a tövek rendszeres ritkítására. Ha ez elmarad, a málna elvadul, és könnyen betegségek és kártevők áldozatává válik. A meccés ideje a málna letermése után ilyenkor augusztusban van. Persze nem a legnagyobb hőségben, hanem amikor az időjárás már kezd elfogadhatóbbá válni. A málna hajtásai közül a gyökérről sarjadó hajtások az értékesebbek. A fiatal málnásokban a telepítést követően a negyedik szezonig a tősarjakból kell többet meghagynunk, ezután viszont a megújulás és a több termés azon múlik, hogy sikerül-e növényeinknek megfelelő mennyiségű gyökérsarjat nevelni. A málnából úgy, ahogy az eperből is van egyszer és többször termő. Az egyszer termő málna meccésének az ideje a letermést követően van, tehát valamikor augusztusban, szeptemberben. Persze télután, főleg egy hidegebb telet követően, tavasszal is biztos szükség lesz egy korrigáló meccésre. Amire ilyenkor augusztusban ügyelni kell, hogy alaposan szemrevételezzük a töveket és tegyünk rendet a kusza össze-vissza növők között. El kell távolítani a beteg, törött, fejletlen hajtásokat, és természetesen a letermett veszőket. Amikor ezeket eltávolítottuk, akkor kezdődhet a megmaradt veszők válogatása. Sokszor merül fel a kérdés, hogy milyen magasságban kell visszavágni a málna veszőket. Ez a támrendszer vagy a karó magasságától függ. A málna veszők tulajdonsága, hogy a veszők legfelső részében, tehát a hajtás csúcsban a termőrügyek fejletlenebbek. Legtöbb termést a hajtások középső harmada produkálja, ezért is nem okoz nagy bajt, ha ilyenkor kissé visszakurtítjuk a veszőket. Ezzel nem csak sikerül eltávolítanunk a növényről a felesleges zöld felületet, hanem egyben megszabadulunk több nagy kárt okozó kártevőjétől is. Ugyan az utóbbi időben sokan ellenzik a kerti hulladék égetését, de a málna tövek esetében a legjobbat tesszük az ültetvénynek azzal, ha levágott részeket azonnal elégetjük. S hogy melyek a málna legfontosabb kártevői, azonnal felsoroljuk. Először is ott van az úgynevezett málna karcsú díszbogár, ami egy olyan kártevő, amely a nyár elejétől rajzik. E bogár tojásból kikelő lárvái ügyesen rágják bele magukat a szár belsejébe. Ott, ahol berágják magukat a vesző megvastagszik, ehelyen megromlik a növény tápanyagszállítása, és itt nagyon könnyen el tud törni a vesző. Másik fontos kártevője a málnának a málna gubac szúnyog, mely miatt gubacsok keletkeznek a veszőkön. Az ilyen hajtásokat is mind ki kell vágni és elégetni, mert a megbúvó rovarok képesek újra és újra visszafertőzni a növényt. A málna kártevői közül pedig a legveszélyesebb talán az úgynevezett sarpusztító málnaveszőszúnyog. Annak ellenére, hogy a hajtás kérgében megbújó lárvák szivogatásukkal nem okoznak nagy kárt, de kaput nyitnak egy nagyon veszélyes betegségnek, az úgynevezett leptoszfériás betegségnek, ami aztán a szárban lévő bélszövet teljes elhalását okozhatja. Ha pedig az elhalt rész körbeéri a szárat, akkor annak vége. Az ilyen vesszők elégetésekor nagy szerencse, ha a málna vesző szúnyogok is tűzre tudjuk dobni. Ugyanis amint megérzik, hogy valaki erőteljes mozdulatokkal matat a hajtások között, azonnal földre vetik magukat, így megmenekülnek a tűzhaláltól. Ellenük legjobb permetezéssel védekezni. Ezen kívül még sok fejfájást tud okozni a finom gyümölcs kedvelőinek a néhány éve nálunk is megjelent pettyes szárnyú muslica, mely a közönséges ecet muslicának a rokona, és a málnabogyókat teszi tönkre a szívogatásával. Tisztelt hallgatóink, ma ennyi érdekesség fért a műsoridőnkbe, köszönöm megtisztelő figyelmüket!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani. Hagyományosan friss. Évről évre kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá. Ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem. A vásárok otthona.
1: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.
0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
2: Egyébként az is érdekesség, hogy a török hódoltság lezárultával az addig elnyomott egriek szeretik volna lerombolni az épületet, ami egyfajta szimbolikus lezárást adott volna a múltnak, de csak úgy pusztán lerombolni a tornyot nem lett volna túl látványos, úgyhogy támadt egy sokkal izgalmasabb ötletük, mégpedig az, hogy inkább ledöntik azt. És a legenda szerint hoztak is 400 ökröt, és ezeket befogták a torony elé, de mind hiába, mert a minaret állva maradt, és még csak meg sem ingott.
3: Következő adásunkban Borsos Flórával Egerbe, a Hűsök és a Borok városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Bár a parlamenti szünet hivatalosan szeptember 1-én ér véget Szlovéniában, a képviselők már ma visszatérnek a parlamenti padsorokba. Az országgyűlés illetékes bizottságai megvitatják a szociális segély közszolgálathoz vagy közmunkához kötéséről, az RTV járulék eltörléséről, valamint a harmadik országbeli állampolgárok önkormányzati választójogáról szóló konzultatív népszavazási javaslatokat. A házelnök kollégiuma az országgyűlés sürgősségi ülésének összehívásáról dönt. A várhatóan kedden tartandó rendkívüli ülésen a népszavazások kiírásáról határoznak a képviselők. A 64. Agrar Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásáron vasárnap a méhészek, az erdészek és a fiatal gazdák napja volt. A hétfői program középpontjában a szarvasmarha tenyésztés, az élelmiszeripar, a gasztronómia, az ökológiai gazdálkodás, az állatorvoslás és a szlovén szövetkezetek állnak. Az Egyesült Államok 50%-os vámot vezetett be a Kanadából importált áruk egy részére szombaton, miután nem sikerült véglegesíteni a két ország között kidolgozott kereskedelmi megállapodást, Mark Carney kanadai miniszterelnök által szombaton közölt adatok szerint. A kanadai kormányfő szerint az a megállapodás véglegesítését célzó megbeszéléseken az Egyesült Államok eszközölt az utolsó pillanatban méltánytalan és gazdaságilag észszerűtlen változtatásokat, ezzel megkérdőjelezve bármely megállapodás megbízhatóságát, fogalmazott. Bejelentette, hogy felfüggesztik a tárgyalásokat, és a kanadai delegációt hazarendelte Ottawába. A szombaton mégis bevezetett vámok egyelőre a Kanadából Egyesült Államokba irányuló teljes import 5%-át érintik, mint egy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut. Tengeri katasztrófa történt Kelet-India partjainál, ahol a nyílt vizen elsüllyedt egy óriás teherhajó. A panamai zászló alatt közlekedő Ocean Winner nevű jármű az észak-kelet-indiai Odisha állam Paradip kikötőjéből indult útnak Szingapur felé, amikor Paradiptól mintegy 240 tengeri mérföldre váratlanul megszakadt vele a kapcsolat. A legénység két tagját szerencsésen kimentették egy mentőtutajról, ám 22 tengerész nyomtalanul eltűnt a hullámok között. A széleskörű kutatómentő akció jelenleg is gőzerővel zajlik. A teherhajó hirtelen elsüllyedésének pontos okait egyelőre még homály fedi, a szakemberek vizsgálják a tragédia körülményeit. Sport. Az argentinok közül Thiago Almada egy meccses eldiltást kapott sportszerű szemmagatartása miatt, míg a csapat másodedzőjét Roberto Ayalát 3 mérkőzésre tiltották el. Mindkettőjüknek 30 ezer dolláros pénzbírságot is fizetniük kell. A spanyol válogatottból Gavit szintén egy mérkőzéses eltiltást kapott.
2: Időjárás.
1: Jobbára napos időben lesz ma részünk, a keleti irányú szél mérsékelt marad. Déltájban 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, a kissé szeles Adria mentén 31 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön már nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: Millión.
1: Most 8 óra múlt, 8 és fél perccel, hamarosan Kovalszkék érkeznek, aztán 8:45-kor meghallgathatják a hét zene számát, de előtte még egy gondolat, és ugye Paulo Coelho nevét már említettem az évforduló naptár kapcsán, és hát bátran kijelenthetjük azt, hogy Paulo Coelho napjaink legnépszerűbb írói közé tartozik, amit egyrészt ugye a mondani valójával, másrészt talán a gördülékeny stílusával ért el nagyon könnyen. Ő előszeretettel ír spirituális utazásokról, de nagyon szépen boncolgatja az emberi lelket. Megpróbálja elemezni, hogy miként juthat el az egyén, mondjuk a boldogsághoz. És hát nagyon sok csodálatos idézet van tőle. Számtalan sok közül egyet hoztam a mai nap mottójául. Paulo Coelho azt mondta, életünkben sokszor érnek megpróbáltatások bennünket, és mi nem kerülhetjük el őket, de ezeknek is van valamilyen értelmük. Csak akkor értjük meg, miért voltak, amikor már túljutottunk rajtuk. Legyen ez így a hét kezdetén a nap mottója. Csodás hétfőt önöknek, és további jó rádiózást!

Vastag Csaba énekelt az imént, és a Gyere haza című dalát hallhatták, 8 óra 22 perc van. No, ez a pontos idő. Közben ez talán pont a technikusnak a figyelmét is rám irányította. Ha hibázok, akkor azt mindig észreveszi, de egyébként a hallgatók is. Szóval augusztus 24-e van, és most 8 óra 22 perc, benne már a hétfő délelőttbe, és hát augusztus vége felé közeledünk, de egyébként augusztus egy nagyon különös hónap az évben. Ilyenkor még süt a nap, nyitva vannak a strandok, még érnek a nyár legfinomabb gyümölcsei, mégis sokan ilyenkor kezdenek el egy megmagyarázhatatlan szomorúságot vagy nosztalgiát érezni, ami nem véletlen, hiszen a nyár lassan búcsút int majd, és ezzel együtt valami fontos is véget ér. Ilyen érzésünk van. Egyre gyakrabban veszük észre, hogy ugye korábban sötétedek, a reggelek hűvösebbek, és a boltok polcain ez a meglepő, megjelennek, már jó néhány hete meg is jelentek az iskolakezdés kellékei, meg az első őszi dekorációk, és hogyha bemennek egy ruházati boltba, akkor már nem nyári ruhákat látunk, hanem az őszi vastagabb holmikat. Hát ezek az apró jelek valahogy tudat alatt emlékeztetnek bennünket arra, hogy közeledik hamarosan egy új időszak, és nem véletlen, hogy ilyenkor sokan érzik magukat kicsit érzékenyebbnek, talán fáradtabbnak, elgondolkodóbbnak. Ez az úgynevezett augusztusi melankólia, nem hivatalos diagnózis, mégis nagyon sok embernek van hasonló érzése, és ez egy teljesen természetes hangulat, hiszen minden átmeneti időszak azért kisebb-nagyobb érzelmi változásokat hoz magával, és szerintem ezt mindenki saját magán is meg tudja figyelni. A nyár végének van egy ilyen csendes nosztalgiája, ami egyébként nem csak veszteséget jelenthet, hanem lehetőséget arra, hogy mondjuk akár az elmúlt időszakra, hetekre, hónapokra valahogy hálával tudjunk visszatekinteni. Mert például hálásak lehetünk azért, hogy el tudtunk menni nyaralni, pihenni, akár egy napra strandolni, el lehetett vinni a gyereket, unokát, akár a közeli strandra, egy jót fagyizni. Ez mind-mind hozzátartozik a nyári életérzéshez, hogyha jól megfigyeljük magunkat, akkor ilyenkor nyári időszakban könnyedebbek vagyunk, nyitottabban tudunk fordulni akár a többi emberhez is, de így augusztus végén talán ezt a nyitottságot meg tudjuk tartani, és nyitottabban tudunk az előttünk álló évszak felé is fordulni. Sokan tapasztalják az augusztus végének a hangulatát, a nosztalgiát, egy kicsit csökken a motivációnk, fáradékonyabbak vagyunk, és hát sajnálkozni fogunk pár nap múlva az, hogy elmúlt a nyári időszak. De önmagában ez nem egy probléma, hanem valóban egy természetes reakció, hiszen lezárul egy időszak. Több tényező is szerepet játszik abban, hogy ilyenkor miért van ez a fura érzésünk. Hát egyrészt véget érnek a szabadságok. Ez az egyik szomorú tény nagyon sokak számára, aztán közeledik az iskola meg a munkakezdés, rövidülnek a nappalok, ilyenkor megváltozik a napi ritmusunk, és valahogy tudatosodik bennünk az idő múlása is. Mindez nagyon könnyen előidézhet egy befelé fordulós hangulatot, meg hát ha körülnézünk, azért a természet is változik körülöttünk, bár még ugye hivatalosan nyár van, azért a természet már készül az őszre, és amit észrevehetünk, én legalábbis ma hajnalban észrevettem, a hűvös hajnalokat, a párásabb levegőt, hogy például a gépjármű reggel jó vastag párával van telítve, az ablakokat azt akarja, korábbiak a nap felkelték, jóval később kell fel a nap, és hát most már megjelentek az első sárguló levelek, érnek azok a termések, amik az őszhöz kapcsolódnak, ezek ilyen finom változások, amik hatással lehetnek ránk, és bizony valamilyen módon már siratjuk a nyarat, de hogy egyébként nem az évszak hiányzik ilyenkor leginkább, hanem maga az a fajta érzés, amit a nyár jelent, illetve jelentett nekünk, hogy több időt töltöttünk a családdal, hogy többet találkozunk mondjuk a barátainkkal, többet vagyunk kint a természetben, hogy lassabban telnek a nappalok, úgyhogy tulajdonképpen, hogyha a hiány, akkor ezek hiánya jelenik meg, de ez nem feltétlenül negatívként kell, hogy hasson, hanem sok minden segíthet abban, hogy ez az átmenet is könnyedebb legyen, értékelni lehet ilyenkor a szép emlékeket, tudatosítani bennünk mindazt, ami boldoggá tett,
a nyár folyamán, és felismerni azt a tényt, hogy jövőre is lesz majd nyár, egy picit várni kell rá, de vissza majd fog majd köszönni, viszont megőrizhetjük a nyári hangulatot, akár az esti sétákkal, hogy még kint a teraszon lehet vacsorázni, hogy még hétvégente az őszi időszakban is el lehet menni kirándulni, szóval ezek segítenek abban, hogy meglegyen az a fokozatos átmenet. Mi pedig fokozatosan átmegyünk most egy másik zenébe, már is jön Ákos.

Úgy című dal, és hát nyilván közeledik az őszi időszak, mindent ugyanúgy nem tudunk folytatni, mint ahogy ezt a nyár folyamán megszoktuk, és nem is szabad mindent egyébként ebbe az egy hétbe most bepótolni, amit esetleg az elmúlt hetekben nem tudtunk, mert sokan ugye törekednek arra, hogy akkor augusztus végén minden elmaradt programot gyorsan bele kell sűríteni abba a pár napba. Higgyék el, ez inkább fárasztóbb lesz, mint feltöltő. El kell fogadni, hogy nem lehet minden élményt akár egyetlen hétbe vagy hónapba belesűríteni, hanem inkább most már valóban az őszi időszakra kell készülni, és ezt tegyék örömmel, mert hogy az évszakváltás az valami új kezdetet is jelent. Gondoljunk csak arra, hogy azért az ősznek is megvan a maga szépsége, a meghitt estékkel, az őszi kirándulásokkal, az őszi szezonális finomságokkal, így jóval könnyebb lesz pozitívan tekinteni az előttünk álló időszakra, és hát nyilván azért még lesznek szép idők, jön a vénasszonyok nyara is, úgyhogy minél több időt érdemes a szabadban tölteni. Ráadásul azért ez a friss levegő, meg a napsütés együtt segít javítani a közérzetünket, mert szép volt a nyár, meg jó is volt, azért a 40 fokkal együtt néha azért megviselte az ember szervezetét. Nagyon fontos lenne, hogyha szeretjük a nyarat, akkor nyáron készült fotókból érdemes néhányat kinyomtatni, egy kis albumot készíteni belőle, amit majd lehet lapozgatni ősszel. És hát ami még talán fontos, hogy a közösségi médiában látott képek ugye könnyen azt az érzést keltetik bennünk, hogy másoknak milyen tökéletes volt a nyara, és mi ahhoz hasonlítjuk a saját megélt programjainkat, érzéseinket. Higgyék el, hogy a valóság azért sokkal árnyaltabb. Mindaz, amit a közösségi média mutat, annak fele sem igaz, úgyhogy nem arra kell támaszkodni, hagyatkozni, hanem megélni a saját szép dolgainkat. És hát tervezni valami szépet már a szeptemberre, egy jó kirándulást, akár egy színházlátogatást, és meg lehet tartani a nyári szokásokat, mert hogyha a nyári időszakban szerettek mondjuk reggel egy csétálni, vagy esténként a kertben üldögélni, akkor ezt még a következő jó néhány hétben meg is lehet tenni, és nem is szabad lemondani erről, hogyha véget is ér a nyár, és hogyha fáradtabbnak érzi magát az ember, akkor igenis adni kell időt a pihenésre, hiszen mindig nem lehetünk csúcs teljesítményen, és sokkal könnyebb úgy a nyarat elbúcsúztatni, hogy látjuk azt, hogy minden évszaknak megvan a maga szépsége. Tehát, hogyha sajnálkozunk amiatt, hogy a nyár elmúlik, az azt jelenti, hogy fontos volt nekünk, és hogy voltak a nyári időszakban olyan pillanatok, amiket szívesen megéltünk volna mondjuk egy kicsit tovább. De önmagában ez nem egy rossz dolog, sőt azt mutatja, hogy tudjuk értékelni az életnek az apró örömeit is. És hát ahogy a természet fokozatosan készül az őszre, nekünk is érdemes időt adni erre az átállásra, úgyhogy ezt a változást nem kell sietetni, megfélni sem kell tőle, mert a nyár után mindig jön az ősz, és aztán majd a következő hónapok, és lehet tervezni akár már most a jövő nyári nyaralást, lehet nézegetni már a szállásokat, a különböző helyeket, mert hogy az augusztus nem egy búcsú, hanem szerintem egy izgalmas és nagyon új kezdetnek a lehetősége, ami nagyjából egy hét múlva már itt van a küszöbön, hiszen egy hét múlva nem csak évszakot váltunk, hanem egy teljesen más életszakaszba lépünk át. Főleg ezt a diákok fogják leginkább megérezni, hiszen lassan egy hét múlva indul az újabb tanév. Na de addig még nyár van, és augusztus, úgyhogy nyári slágerrel jövünk, hiszen a Florence and the Machine érkezik.

Egy régi klasszikus, ezúttal a Florence and the Machine-tól ez volt a Stand By Me, 9 perccel fél 9 után, és ezúttal készítünk valami finomságot, mert a leghíresebb és legelterjedtebb hagyományos étel ezen a napon a Bertalan napi kalács, hiszen ma Bertalan napja van. A néphit szerint ezen a napon kezdetét veszi az ősz, a kamrák megtelnek az új búzából őrölt liszttel, és a Bertalan napján, augusztus 24-én sütött kalácsnak bőség és egészségvarázsló erőt tulajdonítottak egykoron. A tésztában hagyományosan tettek egy kevés Bertalan napi köpült vajat is, hogy a család elkerülje a betegségeket. Egyébként ez a recept generációkon öröklődik tovább, és hogy miért érdemes elkészíteni, azért, mert a Bertalan kalács omlós és nagyon-nagyon finom. És nem is bonyolult egyébként az elkészítése, ami kell hozzá, 50 deka finom liszt, lehetőleg friss őrlésű új liszt, 3 deka friss élesztő, 2,5 deci langyos tej, 8 deka olvasztott vaj, ugye a hagyomány szerint a Bertalan napi vaj a legjobb, aztán 3 evőkanál cukor, 2 darab tojás sárgája, plusz 1 kell a kenéshez is, 1 csipet só, és hagyományos receptbe szeretik beletenni, de nem feltétlenül fontos, hogyha valaki nem szereti, 1 teáskanál reszelt citromhéj, ez ad neki egyfajta frissességet, de ez el is hagyható. Ugye az első, amit csinálunk, hogyha az élesztőt felfuttatjuk, a langyos tejből 1 decilitert öntünk egy tálkába, és belekeverünk 1 teáskanál cukrot, belemorzsoljuk a friss élesztőt, és meleg helyen 10-15 percig hagyjuk, amíg szép habos lesz. Aztán bedagasztjuk a tésztát, egy nagy tálba beleszitáljuk a lisztet. Miért kell szitálni? Azért, mert ettől lesz levegős a kalács. Hozzáadjuk a megmaradt cukrot, a sót, a citromhéjat, a 2 tojássárgáját, a felfuttatott élesztőt és a maradék langyos tejet. És elkezdjük dagasztani. Amikor már a tészta összeállt, akkor hozzácsorgatjuk az olvasztott, de nem forró vajat, és tovább dagasztjuk addig, amíg a tészta teljesen fényes, ruganyos lesz, és elválik az edény falától. Ha ez megvan, akkor jön a kelesztés, letakarjuk a tálat egy tiszta konyharuhával, meleg, húzatmentes helyre tesszük nagyjából 50-60 percre, amíg a duplájára nő. És aztán jöhet a formázás, és az a bizonyos hármas fonás. Kiborítjuk a tésztát egy enyhén lisztezett deszkára, 3 egyenlő részre osztjuk, mindegyik részből sodrunk egy-egy hosszú egyenletes hengert, amilyen 35-40 centi hosszú lesz. A 3 szálat a tetejüknél összenyomjuk, majd elkezdjük fonni őket, úgy, mint a hajat. A végét szintén összenyomjuk, és egy kicsit a kalács alá hajtjuk, és akkor jön még a második kelesztés, mert ezt a kalácsot egy sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, és még nagyjából 20 percig kelesztjük közben, előmelegítjük a sütőt 180 fokra, és a lényegi része most jön, a sütés előtt megkenjük a tetejét felvert tojássárgájával, ettől lesz olyan gyönyörű fényes barna, és betesszük a sütőbe, 30-35 perc alatt készre sütjük. Ha a teteje túl gyorsan barnulna, akkor érdemes letakarni egy darab alufóliával. És ha kész, akkor már csak fogyasztani kell. Egyébként régi falvakban a kalácsot nem magában ették egykoron, hanem Bertalan napján már javában érett ugye a szőlő és a szilva, tehát a frissen kisült langyos kalácsot hagyományosan a régiek friss szilvával vagy édes szőlőfürtökkel tálalták, és hideg tejet ittak hozzá. Ez a Bertalan napi szokás, és egykoron Bertalan napján ilyen kalácsot szoktak sütni. Érdemes önöknek is kipróbálni.

Oleg Gergő énekelt az imént, Jó, hogy jöttél, ez volt dalának címe, 8 óra 51 perc van, és remélem jól jön egy kis olvasnivaló is, bár lassan búcsúzunk a nyártól, de az élményektől szerintem semmiképpen sem, hiszen lesz még egy kis utószezon, nagyon sokan például szeptemberre időzítik akár a pihenésüket, nyaralásukat, és egy jó könyvtársaságában akár még szeptemberben is kint ülni valahol a tengerparton, tóparton, folyóparton egy nagyon jó kis kikapcsolódás. Úgyhogy itt van Lucinda Riley kötete, a Rejtett szépség, és ennek a könyvnek az az érdekessége, hogy ez az egyik legjobb könyve az írónőnek, de ezt is a fia Harry fejezte be az írónő halála után, és egy olyan kötet, amit mindenképpen érdemes elolvasni, mert hogy arról szól, hogy hogyan lehet megváltoztatni a sorsunkat. Ne higgy a jóslatoknak, változtass meg a sorsodat. Erről szól a könyv, és Lea Thompsonról, arról a lányról, aki egy kis Yorkshire-i faluban született, és ott is nőtt fel, szépsége azonban kiragyogott a lápvidék szürkeségéből. Amikor kapcsolatba került a befolyásos Delancey családdal, az élete örökre megváltozik. Lea modellként bejárja az egész világot Londonból, Milánóba, majd New Yorkba utazik. A múltja azonban sötét árnyékként követi őt, és sejtélyes módon összefonódva két a II. Világháború borzalmait átélt testvér tragikus történetével. De hogy hogyan is? A generációkon át őrzött titkok nem hoznak gyógyulást, kimondatlanul mérgezik tovább a család életét. Lea a gyermekként ráolvasott végzetes proféciával dacolva mégis szembeszáll a sorssal, és elindul a gyógyulás útján. Csak úgy szikráznak benne az érzelmek, megható bizonyítéka Lucinda tehetségének, az írónőnek, hogy hogyan is tudott egy lélegzetelállító, egyszerre megrendítő és felemelő olvasmányt összehozni, amit, ahogy említettem, halála után a fia fejezett be. A könyv címe Rejtett szépség, a szerző pedig Lucinda Riley. Keressék a könyvesboltokban, jó olvasást!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A ljubljanai buszpályaudvar, amelyet július 1-e óta a Nomago vállalat üzemeltet, ma új, ideiglenes helyszínre költözött a Masarykova úton. Ott is marad, amíg meg nem épül az új állomás a Vilharjeva úton. Az STA tájékoztatása alapján a költözés az Emanika projekt és a buszvégállomás környezetének átalakítása miatt volt szükséges. Az ideiglenes buszállomáson 46 autóbusz állás várja az utasokat. A Finance gazdasági szaklap értesülése szerint kedden magasabb kiskereskedelmi üzemanyagárakra lehet számítani. Ha a kormány nem avatkozik be az adókba, a benzin, a dízel és a fűtőolaj ára kismértékben emelkedni fog holnap, számolta ki a szaklap. Augusztus 24-én újraindult, teljesen megújult műsorstruktúrával a Kossuth Rádió, újra mindenkié szlogennel. Az elmúlt másfél hónapban napi 24 órában sugárzott hangjátékok, időtálló, emblematikus beszélgetések után ma hajnali 4:30-kor megszólaló Rákóczi induló az új közszolgálati adó indulását jelezte. Vasárnap reggel 2 új, a határon túli magyarokkal és a hitéleti kérdésekkel foglalkozó műsor jelentkezik majd. A 7-kor induló Anyanyelve még mindig magyar címűt csak határon túl dolgozó újságírók készítik. A kulturális tartalmak is megújulnak, jóval több műsoridőt kapnak, ahogy a hangjátékok is. Új tartalom és új hangzás, de a legfontosabb, hogy a megújult Kossuth Rádió augusztus 24-től újra mindenki zárul a közlemény. Irán azzal fenyegetőzik, hogy teljesen leállítja olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja az ellene folytatott gazdasági háborút. Washington hétfőn új, az eddigieknél súlyosabb szankciós intézkedéseket készül bejelenteni Teherán ellen. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter ismerteti majd az új intézkedéseket, amelyek nem csak Iránt, hanem az országgal kereskedő államokat és vállalatokat is érinthetik. Donald Trump amerikai elnök korában szintén drasztikus gazdasági nyomást helyezett kilátásba. Csökkentik a Panama csatornán áthaladó hajók számát az El Niño jelenség által okozott aszály miatt, közölte az Atlanti óceánt és a Csendes óceánt összekötő stratégiai vízi útvonal üzemeltetője. Szeptember 3-ától a csatornát tápláló két mesterséges tó alacsony vízszintje miatt a naponta megengedélyezett hajók száma 36-ról 34-re csökken, közölte az AFP francia hírügynökség szerint a Panama csatorna hatóság. Szeptember 15-től a megengedett hajók számát 32-re csökkentik. Az üzemeltető közlése szerint a Panama csatorna vízgyűjtő területén a vártnál alacsonyabb csapadék mennyiség miatt van szükség az intézkedésekre a vízi út hosszú távú fenntarthatóságának megerősítése érdekében. Sport. Alexander Čeferin UEFA elnök kizárta, hogy elinduljon Gianni Infantino ellen a következő FIFA elnöki választáson, jelentette az AFP francia hírügynökség. A szlovén sportszakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a sorozatos kritikák és a vitatott befektetési tervek miatt nyomás alatt álló svájci vezetőnek önként távoznia kell, különben vezetői kihívással szembesül a márciusi választáson.
2: Időjárás.
1: Jobb háromnapos időben lesz ma részünk. A keleti irányú szél mérsékelt marad. Déltájban 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A kissé szeles Adria mentén 31 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Az A5-ös Muravidéki autópálya Pernice csomópont és Mocsna aluljáró közötti szakaszán csak a külső sávon lehet lendva felé közlekedni, mert egy úttesten heverő tárgy akadályozza a forgalmat. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: MMR.

Alvaro Solárral indítottuk ezt az órát, 9 óra 9 perc van, hamarosan folytatjuk is Kollányi Zsuzsival, a Mínusz Egy nevű zenekarral, aztán hallhatnak egy friss újdonságot, és emellett rengeteg minden lesz még a Muravidéki Magyar Rádió hétfői adásában, többek között heti programajánló majd 9:30-kor. 10 órakor jövünk friss hírekkel, a 11 órai híreket követően pedig a podgyász jelentkezik. Ezúttal a Hősök és a Borok Városát vesszük be, szó szerint, vagy idézőjelesen is, hiszen ezúttal Eger városába utazunk, a műsor szerkesztője Ftichár Ines. Délután 3 órakor pedig jelentkezik a hétfői hírmagazin, a Terepjáró, ezúttal, ha jól számolom, 4 témával, ugyanis hétvégén ünnepi szentmisével és a Szent István szobor megkoszorúzásával emlékeztek a Magyar Államalapítás napjára Dobronakon. Ezen a megemlékezésen Horváth Dávid járt. Aztán Hodos község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége szervezett hagyományos családi találkozót, ezt tegnap tartották, ezúttal is a falu apraja, nagyja és az elszármazottak találkoztak, kiváló szórakozási lehetőséget találtak a látogatók, jó zene, finom ételek, italok, gyerekeket légvár, arcfestés várta, szóval kis vonatozás, rengeteg szórakoztató játék, úgyhogy egy élmény beszámolós riportot hozott Hodosról Fehér Ilona. Szlovén estel ma kezdetét veszi a Vinárium Fesztivál etnoestek sorozata, mégpedig itt a Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán Lendván. Ma 19 órakor a Slatki Greh együttes és a Muravidéki Konyha Művészet mutatkozik be, és a gasztronómiai kínálatban muravidéki szelet körettel, pirított kenyér, lendvai fröccs, Szabó Rudolf fog minket ráhangolni majd a mai estére. És maradunk még itt Lendván, hiszen Lebár Denis Csentei kerékpáros országos bajnok lett az U17-es korosztály számára. Sencsúrban rendezett kritériumversenyen két versenyben is rajt hozzáálltak a lendvai IS klub tagjai, Szabó Rudolf összefoglalójában. Szó lesz még emellett az U19-es tollaslabda Európa bajnokságról, a lendvai Tia Horvát szerepléséről, aki a szlovén válogatott tagjaként szerepelt, és a NAFTA utánpótlás csapatainak eredményéről, valamint a muravidéki lendvai körzeti labdarúgó bajnokság nyitó fordulójáról. Egy kis sportösszefoglaló is lesz a mai Terepjáróban. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal James Blunt újdonságát hoztam, aki még nagyon-nagyon érzi a nyarat, hiszen vadonatúj Tastes Like Summer című felvétele tökéletes zenei aláfestése lehet a nyár utolsó hónapjának és napjainak. A Tastes Like Summer a 2023-ban megjelent, kritikusok által is elismert album egyik önálló megjelenése. A több mint 20 millió eladott nagylemezzel és 5 Grammy jelöléssel rendelkező zenész az elmúlt időszakban sem maradt reflektorfény nélkül. 2024-ben ünnepelte bemutatkozó kiadványának a Back to Bedlam megjelenésének 20. évfordulóját, amelyen nagyon sok közönség kedvenc található, például a You Are Beautiful, vagy éppen a Goodbye My Lover. Az újdonságot James Blunt és Reed Triangle, Richard Parkhouse és George Tizard alkotta dalszerző producer páros szerezte. A stúdió felvételt pedig James saját zenekarával rögzítette az Egyesült Királyságban, így fellelhető az a koncertszerű energia is, amely fellépésein világszerte jellemzi James Bluntot. A Tastes Like Summer hangzásában egy picit visszarepít bennünket a 90-es évek vége és a 2000-es évek elejének lágy, akusztikus popvilágához, miközben az előadó nagyon jellegzetes, nagyívű refrénekkel és nosztalgikus történetmeséléssel vár bennünket, amit modern köntösbe foglalt. A dal egyszerre idézi meg azt az érzelmi intenzitást, amelyért a közönség annak idején beleszeretett az énekes zenéjébe, és megmutatja azt az új irányt, amely felé az elmúlt években ő maga elindult. Ez a vadonatúj szerzemény egy könnyed, érzéki hangulatú nyári sláger gondtalanságot idéz, miközben egy hétköznapi, mégis különleges pillanatból építkezik. Ahogy James Blunt fogalmaz, a dal a nyár örömét köti össze azzal az örömmel, amikor vonzódunk valakihez. A megjelenés mellé pedig egyébként egy nagyon látványos és hangulatos videóklip is társul. Úgyhogy érkezzen most egy hamisítatlan nyári életérzés sugalló dal, és bár a forró évszak lassan a végéhez közeledik, a Tastes Like Summer tökéletes kísérője lehet az utolsó gondtalan heteknek. Érkezik James Blunt.

Éppen 9:30 van, úgyhogy nézzük a heti program ajánlatot. Hát nyári esték a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán, ez a Vinárium Fesztivál keretében megvalósuló nagyon változatos programsorozat, és minden napra tartogat valami különlegességet. Ma szlovén etnoes lesz, este 7 órától kezdődik. A fellépők mellett azért a gasztronómia is helyet kap. Holnap magyar etnoestre várnak mindenkit, aztán szerdán horvát etnoest, augusztus 27-én csütörtökön szerb újvidéki etnoest, valamennyi este 7 órakor kezdődik, és augusztus 28-án pénteken 17 órától Lendvai borokestje a Rózsavárosi Parkban. Itt természetesen ugyanúgy a gasztronómia, de legfőképpen a borok kapják a főszerepet, és a borkirálynővel is találkozhatnak a látogatók ezen a pénteki programon, ami délután 5 órakor kezdődik. Augusztus 28-a, 47. Lendvai szüret előestéje, 20 órakor a Duhvartett együttes lép fel. Ez egyébként a borok estjének a kísérőprogramja és a Lendvai szüret előestéje. És ha már említettem, hogy Lendvai szüret, az majd augusztus 29-én szombaton lesz, és a szüreti felvonulás a délután 2 órától kerül sor, de már a délelőtti órákban elkezdődnek a program, 2 órától kerül sor, de már a délelőtti órákban elkezdődnek a programsorozatok a Lendvai szüret.

hangulattal, ami ma egyébként folytatódik, hiszen a Vinárium Fesztivál augusztus 20-án nyitotta a kapuit, és szeptember 5-ig várja a látogatókat. Ezen a héten pedig végig koncertek, etnoestek, teszik színesebbé a nyár végi estéket, úgyhogy jöjjenek Lendvára.

Említettem a szombati 47. szüreti felvonulást és szüreti programot itt Lendván. Ennek szerves részét képezi minden évben a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ program kínálata. Délelőtt 11 órakor a Kukuc Gyermekszínház előadását nézhetik meg a gyerekek Mini Moni címmel, de lesz kézműves műhely a Lavina Kultúrklubbal, és természetesen a gyerekeket csillám tetoválás is várja a könyvtár udvarán. Augusztus 29-én ugyancsak szombaton, de ez már esti program, a Domonkosfai Pajtánál egy kis mázli fesztivál indul, ez is a címe, egy kis mázli fesztivál, amely idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre.

rendezése, változatos kulturális programokat kínálnak zenével, színházzal, tánccal, képzőművészettel és gazdag muravidéki zsidó örökség bemutatásával. Magyarországot ezen az Egy kis Mázli Fesztiválon a Cimbali Band képviseli. Az együttes zenéjében a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével és a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal. A Cimbali Band 21 órakor lép fel a Domonkos Fai Pajtánál.

Kertvárosa, démonok otthon, a gondviselésnek mindenhol kéznyom. A hetedik érzék, súgja halkan, esik a téglapon, most ne lépj oda, figyelj a hangra, a belső hangra, ami a jövődet megsúghatja, döntsön a szíved, a legbelső éred,

Nézzük a további programokat, mert hogy holnap szerdán és csütörtökön rendezik vidékünkön a szlovén labdarúgó kupa első fordulóját. Kedden 19 órakor a Turnisten Hosszúfalu mérkőzéssel kezdődik a forduló. Szerdán 17 órakor a Csásovci a Naftát fogadja, és ugyancsak 17 órakor rendezik a Dobronak Hotiza összecsapást. A napot 19 órakor a Polana Odránci rangadó zárja majd. Csütörtökön kapcán 17 órakor a Malibu Pannonia GK a Bisztricát fogadja, és ugyanebben az időpontban rendezik a Granicsár Csente találkozót is.

Ha már Vinárium Fesztivált említettem, és az eheti programokat, ami nagyon színes, és minden napra tartogat valami meglepetést, akkor mi is készültünk egy meglepetéssel, hiszen ha idén is van Vinárium Fesztivál, akkor idén is lesz Vinárium Fesztivál nyereményjáték a Muravidéki Magyar Rádióban. Az előző évek gyakorlata fog idén is megvalósulni, tehát mától egészen péntekig, tehát augusztus 24-e és 28-a között minden nap pont délben megjelenik a Facebook oldalunkon az aznapi kérdés. Játszani kizárólag a poszt alatt tudnak, mégpedig kommentben. Úgyhogy ez a nyereményjáték szerintem izgalmas. Nagyon jó kis nyereményeket lehet tőlünk elvinni, ami természetesen a Vináriumhoz kapcsolódik, úgyhogy hangolódjanak ránk, és kössék össze a hangolódást a Facebook oldalunkkal, és figyeljék délben a posztot az aktuális kérdéssel. 17 óráig lehet erre a játékra jelentkezni, és 17 óra után a helyesen válaszolók közül lesz majd sorsolás, akkor választjuk ki a nyertest, és az eredmény hirdetés 17:30 után lesz itt az éterben, illetve a Facebook oldalunkon is. Természetesen a nyertes válasza alá majd oda kommentáljuk, hogy ő a nyertes, éppen ezért érdemes felvennie velünk majd a kapcsolatot. Egyébként a nyereményt munkaidőben a titkárságunkon tudják személyesen átvenni, de postázni is tudjuk. Egy a lényeg, hogy mától péntekig minden nap Vinárium Fesztivál nyereményjáték a Muravidéki Magyar Rádió Facebook oldalán. Délben jelenik meg az aktuális poszt, és délután 5 óráig lehet erre a játékra regisztrálni, illetve jelentkezni. Nyertes pedig 17:30 után hirdetünk ma, úgyhogy mától a Facebook oldalunkat is kiemelt figyelemmel kövessék, ez a lényeg. És itt a folytatásban hallgassák az MMR-t, mert hogy Ellie Goulding érkezik, itt lesz a Folk Phonics, Heinz Biga Gábor, egy picit reklámozunk, és hamarosan 10 órakor jövünk majd az aktuális friss hírekkel is.

0: reklám.
1: Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. Bár a parlamenti szünet hivatalosan szeptember 1-én ér véget Szlovéniában, a képviselők már ma visszatérnek a parlamenti padsorokba. Az országgyűlés illetékes bizottságai megvitatják a szociális segély közszolgálathoz vagy közmunkához kötéséről, az RTV járulék eltörléséről, valamint a harmadik országbeli állampolgárok önkormányzati választójogáról szóló konzultatív népszavazási javaslatokat. A házelnök kollégiuma az országgyűlés sürgősségi ülésének összehívásáról dönt. A várhatóan kedden tartandó rendkívüli ülésen a népszavazások kiírásáról határoznak a képviselők. A Finance gazdasági szaklap értesülése szerint kedden magasabb kiskereskedelmi üzemanyagárakra lehet számítani. Ha a kormány nem avatkozik be az adókba, a benzin, a dízel és a fűtőolaj ára kismértékben emelkedni fog, holnap számolta ki a szaklap. A múlt héten három tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt a szlovéniai utakon, három ember halálát okozva. Idén eddig 60 ember életet követeltek a szlovén utak, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 69-el, tájékoztatta az STA-t az Országos Belügyi Igazgatóság. Összesen 262,5 millió forintba került a magyar delegáció 2025. novemberi washingtoni útja, tudta meg a 24.hu azokból az adatokból, amelyeket a külügyminisztérium a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólítására részben kiadott. A 114 fős delegáció Orbán Viktor akkori miniszterelnök vezetésével utazott az amerikai fővárosba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel találkoztak. A washingtoni út teljes bruttó költségének mintegy felét a repülés tette ki. Erre összesen 131 millió forintot költöttek. A külügy válasza szerint a delegáció washingtoni szállásköltsége 59,7 millió forint volt. A résztvevőket 7 szállodában helyezték el, még további 14 ember díjmentesen szállhatott meg az amerikai elnök hivatalos vendégházában, a Blair House-ban. Itt szállt meg Orbán Viktor is. Az ENSZ határozatai és a nemzetközi jog alapján a Golán-fennsík Szíriához tartozik, Izrael pedig megszállás alatt tartja a területet, jelentette ki Tom Barrack, az Egyesült Államok szíriai különmegbizottja egy interjúban, amelyből a szíriai állami hírügynökség a Sana idézett. A kijelentés azért különösen figyelemre méltó, mert Donald Trump amerikai elnök 2019-ben elismerte Izrael szuverenitását a Golán-fennsík felett, és Washington azóta sem jelentette be ennek visszavonását. Az amerikai különmegbízott szavai miatt Gideon Saar, izraeli külügyminiszter is bírálta Barackot, szerinte az elhangzottak Trump álláspontjának is ellent mondanak. Sport Szabó Rudolf munkatársunktól. A Tropauci kerékpáros klub tagjai vasárnap a horvátországi Ivanicsgrádban folytatták szereplésüket az 55. Sztyepán Görgács emlékversenyen. Levár Denis saját kategóriájában az 5. helyen végzett. A fiatal csentei kerékpáros szerdán a szlovén ifjúsági válogatottal Ausztriába utazik, ahol augusztus 30-áig az International Radgyöng Tour Osztereimark viadalon versenyez. A rangos nemzetközi versenyen 15 ország kerékpárosai állnak rajthoz.
2: Időjárás.
1: Jobbára napos időben lesz részünk, a keleti irányú szél mérsékelt marad, déltájban 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, a kisészeles Adriamentén 31 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

A naptár szerint még nyár van, a hajnal azonban egészen más sugallt ma reggel is. Általában 13-14 fokot mutattak a hőmérők, de megvolt ez az őszies, kicsit párás jelleg, viszont napközben visszatér a nyár. Bizony, olykor, ha reggelek a következő napokban is a szeptembert fogják idézni, de egyébként egy szélcsendes, nyugodt időre ébredtünk ma is, így a folytatásban derült napos időt kaptunk. A helyenként alaposan lehűlt levegő most már szép lassan melegszik át. Országosan derült az idő, rengeteg napsütéssel, Lendván és a közeli Muraszombatban 20 fok van, de nagyjából ez a 20 fok körüli érték jellemző, kivétel a tenger melléket, Portorosban 25, Novagoricán 26 fok van, másutt az országban azonban épp hogy súrolja ezt a 20 fokot, van, ahol még csak 16-17 fok van jelen pillanatban, de ez lesz sokkal több is, szinte most még hihetetlennek tűnik, de akár a 30 fokot is átlépheti majd kora délután a hőmérő higanyszála. És hogyha azt mondtam, hogy a naptár még javában a nyarat mutatja, azért a következő napokban is számítani kell arra, hogy a hajnali minimumok azért hűvös reggelt fognak majd eredményezni. Ráadásul szerda reggelre akár köd pára is kialakulhat. Nyilván azok feloszlása után újra napos időt kapunk, de holnap például átmeneti törés lesz az időjárásban és a napsütésben, több helyütt intenzívebb felhőgócokkal és helyi kisebb esőkkel, de a hét második felében kifejezetten kánikulai napokra számíthatunk, pénteken akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklettel, szóval ez a hét még hozza a nyárias jelleget, úgyhogy használják ki minden egyes pillanatát. A folytatásban most Charlie zenél, 10 óra 12 perc van.

Hát nem jazzzenével folytatjuk, hanem egészen más stílusokkal, mert a mai naphoz is kötődnek zenei évfordulók. Itt van egy nagyszerű multi instrumentalista, aki remek szintetizátoros, francia származású és nagyon jó zeneszerző. 1948-ban született a mai napon Lyonban Jean-Michel Jarre, francia szintetizátoros. 1953 óta zongorázik, gitározik, pályafutását egyébként bármilyen hihetetlen, de rock együttesben gitárosként kezdte. Az elektronikus zenével pedig a 60-as évek végétől foglalkozott. Mellotronon, szintetizátoron játszik. 1971-ben ő volt a legfiatalabb szerző, akinek bemutatták az operáját. De hogy mitől különleges az ő zenéje? Hát attól például, hogy a film, a balett, a reklámipar mind-mind felfedezte, és nem csak neki írt zenéket, hanem még táncdalokat is. 79-ben 1 millió néző előtt játszott a párizsi Concorde téren, aztán 81-ben a kínai nagyfal tövében, de 89-ben Londonban egy fantasztikus lézershow koncertet tartott, 120 ezer néző előtt szerepelt. Ő Jean-Michel Jarre, úgyhogy most ő érkezik. 1948-ban született, e napon, augusztus 24-én.

Van itt még évfordulósunk zenei, mégpedig Louis Prima. 1978-ban hunyt el New Orleansban a Just a Gigolo című dal szerzője Louis Prima, aki egészen különleges volt ebben a műfajban, hiszen például ebben az ikonikus swing slágerben két teljesen különálló korábbi dalt gyúrt össze, és így lett egy ilyen pörgős, magával ragadó egyveleg, ami kifejezetten kedvelt volt az akkori közönség számára is. Egyébként a Just a Gigolo eredetileg egy 1929-es osztrák tangó volt, amelynek a dallamát átkomponálták, erre írtak egy szöveget, és a dal az első világháborús osztrák katonatiszt, egy huszár sorsáról szól, aki a háború után kénytelen fizetett táncosként fenntartani magát, és hát ebből lett aztán a világhírű Prima sláger, Louis Prima sláger, amivel örökre beírta magát a zenetörténetbe, és hogy miértől volt különleges maga az előadó, hát nagyon energikus volt az előadás módja, és ikonikus rezes hangszerelés egyfajta iskolát teremtett akkoriban. A popkultúrában kifejezetten kedvelt előadónak tartották, és hát vele kapcsolatban számos legenda maradt fenn, többek között a Disney világából, hiszen ha már azt mondtam, hogy a könnyűzene történetének egyik legnagyobb formabontója volt Louis Prima, akkor a Lajcsi király című Disney történetet, mert hogy 1967-es Dzsungelkönyve című animációs klasszikusában Lajcsi király az ő hangján szólalt meg, de annyira kifejező volt a mozgása is Louis Primának, hogy ebben a Disney alkotásban a karakternek a mozgását, meg a mimikáját is az ő mintájára mintázták meg a rajzfilmesek. Műfaj teremtett Las Vegasban, többek között Frank Sinatra is szívesen járt a fellépéseire, koncertjeire, egyszerre volt vad és szende, és büszke volt nagyon az olasz-amerikai gyökereire. Ugye New Orleansban született, de a szülei szicíliai bevándorlók volt, aki zenéjében nagyon jól ötvözte a hagyományos olasz dallamokat és a halandzsa szövegeket az amerikai jazzzel, blueszal, úgyhogy ez most visszaköszön az ő dalában, jön a Just a Gigolo.

És pontosan 5 évvel ezelőtt 2021-ben hunyt el Charlie Watts, angol zenész, aki 58 éven keresztül volt a Rolling Stones dobosa, és aki ugye arról volt felismerhető és legendes, hogy mindig elegáns volt a megjelenése. Eredetileg ő reklámgrafikus volt, a Rolling Stones mellett amúgy zenélt a Jan Stewart Boogie Woogie csapatában, aztán a Racketban, és az 1980-as években egy big band-del is turnézott, majd önálló nagy lemezeket is kiadott, de végig hűséges volt a Rolling Stonehoz, hiszen 58 éven keresztül a háttérben dobolt, nagyon elegáns megjelenésben. Most azonban érkezzen csapata, és mi ezzel emlékezünk Charlie Wattsra, jön a Rolling Stones és az Anybody Seen My Baby.

Fél 11 múlt hajszál pontosan 5 perccel, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió augusztus 24-én hétfőn, és ugye említettem már a Vinélium Fesztivált, ami a mai napon folytatódik etno estekkel, és ehhez a Vinárium Fesztiválhoz hétfőtől péntekig a Muravidéki Magyar Rádió is csatlakozik egy nyereményjátékkal, ami a Facebook oldalunkon érhető el. Az aktuális kérdés minden nap, tehát ma először délben jelenik meg, és a játék 17 óráig tart, azt követően 17:30 után lesz majd sorsolás, eredményhirdetés az éteren, és a Facebookon is fönn lesz majd természetesen a nyertes személye. Az ajándékot személyesen a titkárságon lehet majd átvenni, vagy akár postázzuk is, tehát mától, augusztus 24-től 28-ig Vinárium Fesztivál, illetve itt a Muravidéki Magyar Rádió Facebook oldalán Vinárium Fesztivál nyereményjáték, mindenképpen tartsanak ott is velünk. Aztán nézzük, hogy mi minden fontos még, van itt néhány felhívásunk, értesítésünk. Búza adománygyűjtés még tart a Muravidéken, hiszen a Muravidéki Mintagazdaság gyűjtőpontként kapcsolódott be a búza adománygyűjtési akcióba, amit ugye eredetileg augusztus 20-áig hirdettek meg, viszont augusztus végéig meghosszabbították most a leadási, felajánlási határidőt, tehát még várják a búza adományokat. Aki szeretne hozzájárulni ehhez a kezdeményezéshez, az még megteheti augusztus 31-ig a Muravidéki Mintagazdaságban. A lendvai kétnyelvű középiskola pedig ezúton értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-ig lehet jelentkezni a saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után természetesen információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról is. Aki pedig színházba szeretne menni, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a színház kedvelőkre is gondolt, és ezúton értesíti őket, hogy hamarosan megkezdődik a 2026-27-es magyar színházi bérlet árusítása. Augusztus 31-én, valamint szeptember 1-én és 2-án az új bérletesek pedig szeptember 3-án, 4-én 9 és 16 óra között válthatják meg a bérletüket. Tehát akik tavaly már bérlettel rendelkeztek, azok most augusztus 31, szeptember 1 és 2-án, akik pedig újonnan szeretnének bérletet váltani, szeptember 3-án és 4-én tehetik ezt meg.

9 és 16 óra között a Lendvai Színház és Hangversenyterem jegypénztáránál. A teljes áru bérlet 105 euró, nyugdíjasok, diákok, pedagógusok számára pedig 85 euró. Az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget, drámák, operett, vígjáték és bohózat, neves társulatok érkeznek. Az első előadás szeptember 10-én lesz, Karádé és a szerelem, Újszászi és a világ az udvari kamaraszínház zenés drámája lesz látható. Egyébként szeptember 30-án a Rátonyi Róbert Színház érkezik a Nagymama című operettel, viszont az iménti Karádé és a szerelem előadás ingyenes lesz a Dérini program támogatásával valósul meg, és a Ljubljanai Liszt Intézet szervezésében. Na de nézzük a továbbiakat. Október 12 jön a Bánfalvi Stúdió Szabó Magda Pilátusával, ez egy dráma lesz. November 26-án szintén Bánfalvi Stúdió, Rékóni Kölcsönlakás című vígjátéka lesz látható. A jövő év elején, január 12-én Zente Ferenc Színház, Ödönfor Horváth, Máshol van az igazság című színműve kerül a Lendvai színpadra. Február 9-én a Veres 1 Színház, Bársony Lőrinci amerikai komédia című zenés végjátékát hozza, február 25-én pedig a Pesti Művészszínház mutatja be a Kézről kézre az Asszony körbe jár című bohózatot. Ezek lesznek tehát a 2026-27-es évad műsora, és ahogy mondtam, a bérleteket augusztus 31-én, szeptember 1-én a tavalyi bérletesek tudják megújítani, akik pedig újonnan szeretnének vásárolni, szeptember 3-án és 4-én tehetik ezt meg, a pénztár nyitvatartási idejében 9 és 16 óra között.

Augusztus 24-e van, hétfő délelőtt, és azért ez egy nagyon kellemes hétfő, mert hogy a mai napon a napsütésé, a főszerep a hőmérséklet valahol 26 és 32 fok között alakul majd kora délután, és kettől várnik kicsit az időjárásunk változékonyabbra, akkor jöhetnek záporok, zivatarok, de ma kifejezetten kellemes időre számíthatunk, úgyhogy használják ki a mai napot mindenképpen, és ezt a mai délelőttet is, mondjuk arra, hogy hallgatják a folytatásban a jó kis zenéket, 11 órakor meg a legfrissebb híreket, és hogyha maradnak velünk, akkor a következő órában meglátogatjuk a hősök és a borok városát. Mind a kettő igaz Egerre, mert ha valaki oda elmegy, akkor találkozik a régmúlttal, ugye Dobó István történetével, és hát ha Eger, akkor nagyon finom borokat lehet ott kóstolni, és hogy mitől különleges ez a város, kiderül a Podgyász mai adásából 4:12-től, a műsor szerkesztője Fticsari Nesz.

hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomorszki Szeljem, a vásárok otthona.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Szerkesztő. Natasa Pirc-Muszár, szlovén köztársasági elnök több mint két év után először esett vissza a legnépszerűbb szlovén politikusokat rangsoroló lista első helyéről a másodikra. A közvélemény kutatási adatok alapján az élen Matyás Hán a szociáldemokraták elnöke váltotta fel. Az államfő ezt megelőzően több mint 24 hónapon keresztül megkérdőjelezhetetlenül vezette a legkedveltebb szlovén politikusok rangsorát, derül ki a Mediana Pop TV számára készített közvéleménykutatásából. A visszajelzések alapján, ha most vasárnap tartanának parlamenti választásokat Szlovéniában, a kormányzó jobboldali SDS pártra a válaszadók 21,7%-a szavazna. Júliusban ez a mutató 22,9% volt. Utána az ellenzéki Gyvanje Svoboda következik, amelyre a válaszadók 20,9%-a voksolna. Júliusban 20,5%. A harmadik helyen az NSZI, az SLS és Marko Lotrics fókuszának közös listája végzett, amelyet a szavazók 8,3%-a választana. A válaszadók 48%-a elégedetlen a jelenlegi kormány munkájával, 34,9%-a támogatja a kormányt, míg a többiek bizonytalanok. Magyarország területén augusztus 19-én 0 órától augusztus 23-án 24 óráig a rendőrök 209 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, amelyből 5 halálos kimenetelű közlekedési baleset volt, 5 ember vesztette életét, 71 súlyos és 133 könnyű sérüléssel végződött, közölte hétfőn a rendőrség. A július közepén a kormány weboldalán közzétett közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd elnevezésű kérdőívben arra is rákérdeznek, hogy járjon-e a mostaninál súlyosabb, akár büntetőjogi következményekkel a kirívó gyorshajtás Magyarországon. Az eddigi válaszok alapján a válaszadók csaknem 70%-a teljes mértékben egyetértene egy ilyen szigorítással, és több mint 80%-nyian gondolják úgy, hogy ha valaki gyorshajtással súlyos sérülést vagy halált okoz, szigorúbban büntessék. Több száz menekülő migránst mentettek ki a tengerből a görög hatóságok az utóbbi napokban Kréta közelében, és elvitték őket a leszboszi, valamint a számoszi befogadó központokba, közölte a Bevándorlási és Menekültügyi Minisztérium. Vasárnap a bolgár határhoz közeli Szintiki menekült táborból a rabok lázongásáról érkeztek bejelentések. A rendőrség közlése szerint 35-en a kerítést megrongálva kitörtek a központból, de később 17-et elfogtak közülük. A rendfenntartó erők megerősítették, hogy az összetűzések során a hatóságok villanógránátokat is kénytelenek voltak bevetni. Sport. Tadej Pogácsár sikeresen megőrizte az összetett éllovasnak járó piros trikót a Vuelta a España második szakasza után is, így az élen várja a harmadik nap rajtját. A szlovén klasszis a monakói nyitó időfutam megnyerése után a nehéz határozott akciókat hozó második etapon is megőrizte előnyét az összetettben. A magyar Walter Attila 2 perc feletti lemaradással 137. helyen ért célba. Az összetettben Walter jelenleg a 143. A harmadik napon az első hegyi befutó következik, amelyen az UAE Team Emirates kapitánya ismét kísérletet tesz a piros trikó megvédésére. A verseny teljes egészében Franciaországban, a Pireneusokban fekvő Gruissau-de-Front-Romeu városai között zajlik. Pogácsár a szakaszgyőzelem fő esélyese, de sok múlik a kezdeti szökés erősségén is.
2: Időjárás.
1: Jobbára napos időben lesz ma részünk, a keleti irányú szél mérsékelt marad. Déltájban 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, a Kisrészeles Adria mentén 31 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakran a járművek sebességét.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai utazásunk során Észak-Magyarország egyik legkedveltebb városába, Egerbe látogatunk. Egy olyan településre, amelyet sokan a hősies várvédelemről, a barokk belvárosról és természetesen a híres egri pikavérről ismernek. Eger azonban ennél jóval többet kínál, hangulatos tereket, különleges törökkori emlékeket, gyógyfürdőket és olyan történeteket, amelyek évszázadok óta hozzátartoznak a város életéhez. Mai utitársam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek ismét a podgyászban.
1: Szia Inesz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Ha Eger neve szóba kerül, akkor elsőként talán az egri vár és az 1552-es várvédelemre gondolunk. Miért vált ez a történet a magyar történelem egyik legismertebb fejezetévé?
1: Talán azért, mert az egri vár története nem csak egy katonai győzelemről szól, hanem a kitartásról, az összefogásról és arról, hogy egy kisebb közösség hogyan tud szembeszállni egy hatalmas túlerővel. 1552-ben az Oszmán Birodalom hatalmas sereggel indult Eger ellen, amely akkor a Magyar Királyság egyik legfontosabb végvára volt. A várat Dobó István kapitány vezetésével mindössze néhány ezer magyar védő próbálta megvédeni a sokszoros túlerővel szemben. A várvédők több héten keresztül tartották magukat, és végül sikerült visszaverniük a török támadást. Ez ugye azért is különleges jelentőségű, mert abban az időszakban a török hadsereg sorra foglalt el a magyar várakat, így Eger sikere hatalmas lelki erőt adott az országnak. Az ostrom történetét még ismertebbé tette Gárdonyi Géza is, akinek az Egri csillagok című regénye generációk számára tette átélhetővé ezt a korszakot. Bár a regény természetesen irodalmi mű, a benne megjelenő történelmi háttérnek köszönhetően nagyon sokan ezen keresztül ismerték meg Dobó István és az egri vár történetét.
0: Mennyire él ma is ez az örökség a városban?
1: Azt mondanám, hogy nagyon is erősen. Ugyanis Egerben szinte mindenhol találkozunk azzal az érzéssel, hogy ez egy történelmi város, amely büszkén őrzi a múltját. A vár ma is a város egyik legfontosabb látnivalója, ahol kiállítások, történelmi bemutatók és hagyományőrző programok segítségével ismerhetjük meg az ostrom és a végvári élet világát. A látogatók bejárhatják a várudvart, megismerhetik a kazamatákat, a vár történetét bemutató kiállításokat és olyan helyekre is eljuthatnak, amelyek közelebb hozzák az 1552-es eseményeket. Különleges élmény lehet például a várfalakon sétálni, ahol ma már nem ellenséges seregeket, hanem a gyönyörű egri panorámát láthatjuk. Egyébként Dobó István emlékezete is szoros része a város identitásának, ugyanis a Dobó téren álló szobra ma is a város egyik legismertebb jelképe, és emlékeztet arra az összefogásra, amely az egri várvédőket jellemezte.
0: Ha valaki először érkezik Egerbe, hol érdemes elkezdeni a városnézést, mit ajánlasz?
1: Éppen az előbb említett dobóteret ajánlanám, mert innen nagyon jól érezhető az a különleges hangulat, vagy itt nagyon jól érezhető az a különleges hangulat, ami miatt sokan beleszeretnek ebbe a városba. Nagyon jó Egerben az egyébként, hogy a történelmi belvárosa gyalogosan is nagyon könnyen bejárható, úgyhogy egy kellemes séta során szinte minden fontos látnivalót elérhetünk. Egyébként a dobóteret barokk épületek, hangulatos utcák, teraszok és templomtornyok veszik körül. Innen pár perc alatt elérhetjük a már említett egri várat, de érdemes egy kicsit elveszni a környékbeli kisebb utcákban is, mert rengeteg szépen felújított épületet és rejtett részletet találhatunk. Az a jó a belvárosban, hogy több korszaknak az emléke is megférnek egymás mellett. Ezt úgy képzeljük el, hogy mondjuk az egyik pillanatban még a középkori várat nézzük, vagy annak a történetét idézzük fel, néhány perc múlva pedig már a pompás barokk épületek között sétálhatunk.
0: Említetted a dobóteret, amely hát, ha mondhatjuk így, a város igazi központja. Mit találhatunk ezen a téren, illetve mitől olyan különleges, mit mondanál?
1: A dobótér valójában Eger egyik legfontosabb találkozási pontja, és talán az egyik legismertebb városi tér Magyarországon. A tér közepén álló Dobó István szobor természetesen az egri várvédők emlékét idézi, és az 1552-es ostromhoz kapcsolódik, ami ha Egert említjük, akkor mindig elő fog jönni ez az évszám, azért is mondta már el ebbe az adásba többször is. De visszatérve, a tér egy látványos épülete, még a Minorita templom is, ami a magyar barokk építészet egyik kiemelkedő alkotása. Különlegessége nem csak a gyönyörű homlokzatában rejlik, hanem abban is, hogy az egyik legszebb barokk templom között tartjuk számon. Egyébként a templom az a 18. században épült, és ma is meghatározó része Eger városképének. A tér hangulatához nagyon sokat hozzáadnak a teraszok, a szökők, út, és az is, hogy mindig van itt élet. Nyáron különösen kellemes a hely, hiszen megtelik élettel, emberek beszélgetnek, zene szó hallatszik, és a háttérben pedig ott magasodik az egri vár.
0: És ha tovább haladnánk, illetve tennénk egy kellemes sétát, akkor merre induljunk a Dobótérről?
1: Én azt ajánlanám, hogy mindenképpen keressük fel az érseki palotát, hiszen Eger évszázadokon keresztül jelentős egyházi központ volt. A palota nem csak kívül látványos, hanem kiállításai révén bepillantást enged az egri érsekség történetébe is. Innen érdemes tovább indulni a Líceum felé, amely Eger egyik legismertebb épülete. A 18. században eredetileg egyetemnek szánták, és hatalmas jelentősége volt abban, hogy Eger a tudomány és a művelődés egyik központjává váljon. Az épületben található az érseki főegyházmegyei könyvtár is, amely több tízezer érdekes kötettel rendelkezik. A séta következő állomása lehet a Bazilika, amely Magyarország egyik legnagyobb, illetve a második legnagyobb temploma. Ugye ennek az épületnek már a méretei is lenyűgözők, de érdekes történetek is kapcsolódnak hozzá, illetve az innen nyíló városi panoráma miatt is érdekes meglátogatni. És az a jó ebben az egészben, hogy elég kicsik a távolságok, úgyhogy nagyon gyorsan kaphatjuk, vagy elérhetjük az újabb és újabb látnivalókat és élményeket.
0: Egerben járva több olyan emlékkel is találkozunk, amely a török időket idézi. Talán a legismertebb ezek közül a minaret. Mit érdemes tudni róla?
1: Igen, az egri minaret valóban a város egyik legkülönlegesebb jelképe, hiszen kevés olyan törökkori emlék maradt fenn Magyarországon, amely ennyire látványosan idézi fel az oszmán korszakot. A minaret a 17. század elején épült, amikor Eger a török hódoltság része volt, és eredetileg egy dzsámi, vagyis egy török mecset is tartozott hozzá, vagy inkább ez volt annak a tartozéka. A városban egykor több mecset is működött, ugye, de ez a torony az, ami fennmaradt a legépebb állapotban. A minaret már messziről feltűnik, ugye ez egy karcsú, vöröses homokkőből épült torony, ami 40 méter magas, és 98 keskeny csigalépcső vezet fel a tetejére. A lépcsőzés az nem feltétlenül egyszerű, hiszen a belső tér nagyon szűk, de aki vállalkozik rá, annak egy igazán különleges élményben lesz része. Szóval aki egyébként klausztrofóbiás és tériszonyos, annak nem biztos, hogy ez lesz a legjobb program Egerben.
0: És igaz az, hogy ez Európa egyik legészakibb törökkori minaretje?
1: Igen, ez az egyik érdekessége, és ez még különlegesebbé teszi egyébként. Ugyanis ez az oszmán birodalom északi terjeszkedésének az egyik emléke, hiszen Eger az egykori török hódoltság északi határvidékének egyik fontos városa volt. Emiatt az épület nem csak Magyarországon, hanem európai viszonylatban is ritkaságnak számít. Egyébként az is érdekesség, hogy a török hódoltság lezárultával az addig elnyomott egriek szerették volna lerombolni az épületet, ami egyfajta szimbolikus lezárást adott volna a múltnak, de csak úgy pusztán lerombolni a tornyot nem lett volna túl látványos, úgyhogy támadt egy sokkal izgalmasabb ötletük, mégpedig az, hogy inkább ledöntik azt. És a legenda szerint hoztak is 400 ökröt, és ezeket befogták a torony elé, de mind hiába, mert a minaret állva maradt, és még csak meg sem ingott. Úgyhogy ennek a kudarcnak köszönhetően láthatjuk ma is ezt az emléket. Igaz, hogy némiképp személyre szabottabb módon, ugyanis ha alaposabban megfigyeljük, a torony csúcsán a mai napig látható a félhold, de abból most már egy kereszt magasodik ki. Úgyhogy az Egri az egyetlen olyan minaret a világon állítólag, aminek kereszt van a tetején.
0: Eger nem csak történelmi, hanem egyházi központként is jelentős, erre már utaltál. Melyek azok az épületek, amelyeket mindenképpen érdemes felkeresni?
1: Igen, Egernek az egyik különlegessége abból fakad, hogy a város nem csak katonai és kereskedelmi központ volt, hanem évszázadokon keresztül az egyik legfontosabb magyar egyházi központnak is számított. Ennek legszebb példái az Egri Bazilika és a Liceum. Az Egri Főszékes Egyház, vagyis a Bazilika Magyarország második legnagyobb temploma. A 19. század első felében épült klasszicista stílusban, Hild József tervei alapján és méreteivel valóban lenyűgöző. A két hatalmas harangtorony, a monumentális oszlopcsarnok és a belső tér mind azt sugallják, hogy egykor milyen jelentős szerepe volt Egernek. A templom különlegessége, hogy nem csak vallási, hanem művészeti szempontból is fontos. Gazdag freskói, szobrai és hatalmas orgonája is figyelemre méltó. A templom belső részének díszítése jó 120 évig tartott, az oltárok elkészítése, a mennyezeti freskók festése pedig több időt vett igénybe, mint magának az épületnek a felépítése. Érdekesség, hogy mivel az utolsó ecsetvonások az 1950-es években kerültek fel, az egyház államosítása után ugye, emiatt kötelező jelleggel a freskón egy munkás parasztábrázolás is megjelenik. Egyébként a nyári szezonban, tehát májustól szeptemberig minden hétköznap dél körül orgonaszó csendül fel a bazilikában, ezt is érdemes meghallgatni. Ugye a másik kihagyhatatlan épület a Liceum, amelyet eredetileg egyetemnek szántak a 18. században. Bár végül nem lett belőle klasszikus értelemben vett egyetem, az épület mégis a tudomány és a művelődés egyik fontos központjává vált. Ma itt működik többek között az érseki főegyházmegyei könyvtár, amely több százezer értékes dokumentumot őriz, köztük régi kódexeket és ritka könyveket. A legrégebbi dokumentum 1048-ból származik, és ez egy kézzel írott kódex 9. Leó pápa iratgyűjteményéből. Mellette olyan különlegességeket őriznek még a könyvtárban, mint Magyarország egyetlen teljes autográf Mozart levelét, vagy éppen a Dante kódexet, amelyből az egész világon mindössze 3 darab található.
0: Meg kell említenünk a Camera Obscurát is, hiszen sokak számára igazi különlegesség. Hogyan működik ez a több száz éves szerkezet?
1: A Camera Obscura, vagyis a sötét kamra a Liceum egyik legérdekesebb látványossága, és azért is különleges, mert egy olyan optikai szerkezetet láthatunk itt működés közben, amely több mint 200 éve ugyanazon az elven működik. A szerkezet lényege tulajdonképpen egy hatalmas fényképezőgéphez hasonlítható. A Liceum tornyának tetején található egy forgatható tükörszerkezet, amely a város képét egy sötét helyiségben lévő asztalra vetíti. Így a látogatók élőben láthatják Eger utcáit, tereit és épületeit, csak éppen nem az ablakon keresztül, hanem egy különleges optikai megoldással. Ugye ebben az az érdekes, vagy szerintem az a lenyűgöző benne, hogy ebben nincsen semmilyen modern technika, és mégis működik, és még ma is ugyanolyan varázslatos élményt nyújt, mint korábban. Ha lehetőségünk engedi, napos időben látogassuk meg, hiszen ilyenkor a legjobb a képminősége. Felhős időben kicsit homályosan látunk, esős időben pedig sehogy, hiszen ilyenkor nem működik a kamera.
0: Ha van valami, ami szinte ugyanannyira összefort Eger nevével, mint a vár, az bizony a bor. Miért olyan híres az egri borvidék?
1: Igen, Eger és a bor kapcsolata több évszázados múltra tekint vissza. Azt talán kevesebben tudják, hogy a híres egri szőlészetet az 1200-as években olasz és vallon telepesek honosították meg. A város környékének adottságai, a vulkanikus eredetű talajok, a dombok lankái és a különleges mikroklíma már évszázadok óta kedveznek a szőlőtermesztésnek. Emiatt nem véletlen, hogy Eger neve ma már nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is összekapcsolódik a minőségi borokkal. Talán a legismertebb egri bor az egri bikavér, amelyhez egy különleges történet is kapcsolódik. A legenda szerint az 1552-es várvédelem idején a törökök azt hitték, hogy a magyar katonák azért ilyen erősek és bátrak, mert bikavért, vagyis vérrel kevert vörösbort isznak. Bár ez inkább egy romantikus történet, jól mutatja, hogy a bor és eger hősi múltja mennyire összekapcsolódott a köztudatban. Egyébként az egri bikavér mellett a legutóbbi év, vagy az utóbbi évtizedekben az egri csillag is a borvidék egyik fontos jelképe lett. Ez egy fehér házasítás, amely jól mutatja, hogy nem csak a testes vörösborok, hanem a könnyedebb friss fehér borok terén is izgalmas értékeket képvisel Eger. Érdekesség egyébként, hogy Magyarországnak egyetlen olyan települése sincs, ahol annyi föld alatti üreg és pince lenne, mint Egerben. Jó, ha tudjuk, hogy ezek a pincék nem egy időben és ugyanazzal a céllal keletkeztek. Voltak pincék, amelyeket a bor tárolására, és voltak olyanok, amelyeket védelmi célokra váltak ki, de azt is érdemes tudni, hogy a barokk belváros épületei részben a föld alól kitermelt tufakőből épültek fel. Az Eger alatt elterülő pince rendszer közel 130 km hosszú, a város legszebb, fekvésű és leghangulatosabb pincesora pedig kétség kívül a Szépasszonyvölgyi.
0: Ha már említetted a Szépasszonyvölgyet, akkor ugye a borkedvelők számára ez szinte kötelező program. Mit találunk itt?
1: Ez egy különleges pincesor a város szélén, ahol több száz pince található egymás mellett. Ezek közül sok ma is családi pincészetként működik, ahol a látogatók közvetlenül a borászoktól kóstolhatják meg a helyi borokat. A völgy neve is érdekes, hiszen több legenda kapcsolódik hozzá. Egyes történetek szerint egykor egy szép asszony, vagyis egy különösen szép nő lakott itt, más magyarázatok szerint pedig a név a régi magyar néphitből ered. Bár a pontos eredete nem tisztázott, kétség hogy különleges hangulatot ad a helynek. Egyébként a Szépasszonyvölgy az nem csak a borkóstolásról szól, csak hogy kicsit belemenjünk itt a gasztronómiába is. Sok pincében helyi ételeket is kínálnak, úgyhogy egy kellemes délutánt vagy estét könnyen eltölthetünk itt. A Szépasszonyvölgy területe egyébként valaha az egri püspök tulajdona volt, így pincét vágni is csak a püspök engedélyével lehetett. 1774-től pincét vágni is csak a püspök engedélyével lehetett. 1774-től földesurak is kaphattak te

0: 150 pincét számlál, és a hangulatát, valamint az itt kapható borok minőségét számtalan költő is dicsérte már. Gondolok itt Petőfi Sándorra, Vörös Marti Mihályra és Márai Sándorra is.
1: Eger nem csak történelmi város, hanem gyógyfürdőjéről is ismert. Mit ajánlana azoknak, akik egy kis pihenésre vágynak?
0: A legismertebb természetesen az az Egri termálfürdő, ami a város szívében található, és ez adja meg neki ezt a különleges hangulatát, hogy egy gyönyörű parkos környezetben helyezkedik el, több medencével, gyógyvizes lehetőségekkel és wellness szolgáltatásokkal várja a látogatókat, így akár egy nyugodt pihenőnap programja is lehet. Eger másik különleges fürdője a török fürdő, ami már önmagában is egy történelmi élmény. Az épület a török hódoltság idején épült, és ma is őrzi ezeknek a keleti fürdőknek a hangulatát. A kupolás terek, a különleges fények és az évszázados falak között fürödni egészen más élmény, mint egy modern wellness központban. Egyébként a város a gyógyvizei miatt is egy régóta kedvelt tuti célnak számít. Az Egri termálvíz magas ásványanyag tartalma, és sokan keresik fel regenerálódás, illetve pihenés céljából is.
1: Ha valaki több napot tölt a környéken, milyen kirándulásokat érdemes még beiktatni? Nekem mondjuk nagy kedvencem Szilvásvárad.
0: Igen, Szilvásvárad valóban az egyik legjobb választás, és szerintem tökéletesen illik is egy egri kiránduláshoz. A település a Bükk egyik legismertebb kirándulóhelye, amely elsősorban a gyönyörű természeti környezetéről híres. A Szalajka völgy különösen népszerű, kisvasúttal is bejárhatjuk, de gyalogosan is egy szuper élmény végig sétálni a patak partján. A völgy egyik legismertebb látványossága a fátyolvízesés, amit a Bükk egyik legszebb természeti képződményének is tartanak. A Méztufa lépcsőkön lezuduló víz különösen látványos tavasszal, vagy egy csapadékosabb időszak után. És ugye itt található a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság is, ami miatt gondolom te különösen kedveled. A Ménes gazdaságot 1952-ben alapították, és a feladata az az, hogy a magyarországi lipicai törzstenyészetet fenntartsák. Érdemes lehet egyébként ellátogatni Egerszalukra is, ami elsősorban a sódombjáról és a gyógyfürdőjéről ismert. Ez a természet által kialakított fehér mészkül képződmény igazi különlegesség, hiszen Európában is kevés hasonló található. Ha pedig valaki szeret túrázni, akkor a Bükk rengeteg további lehetőséget kínál.
1: Egerben szinte egész évben várják a látogatókat különféle fesztiválok és rendezvények. Mely eseményeket emelnéd ki?
0: Szinte minden évszaknak megvan a maga jellegzetes programja, úgyhogy mindig találunk valamilyen érdekes vagy különleges élményt. Az egyik legismertebb az az Egri bor ünnepe, amely a város egyik legfontosabb borászati rendezvénye. Ilyenkor az egri borászok mutatják be boraikat, természetesen a híres bikavért és az egri csillagot is megkóstolhatjuk ezeken a rendezvényeken. A borok mellett pedig gasztronómiai programok, koncertek és kellemes nyári hangulat is várja az érdeklődőket, úgyhogy ez nem egy olyan esemény, ahol csak bort kóstolhatunk, hanem megismerhetjük az egri borászokat, a munkájukat és a történetüket is esetleg. Az Aprót Fesztiválon, amelyen a gyerekek kerülnek a középpontban, az egész család átélheti az 1552-es ostrom legendás hangulatát, miközben a gyerekekből igaz apródok válnak a változatos interaktív játékok és a vitézi próbák során. És hát már itt vagyunk a nyár végén, úgyhogy ugorjunk egyet előre. Az adventi időszakban is érdemes ellátogatni Egerbe. A karácsonyi vásár, a fények a dobótéren egy igazán különleges hangulatot kölcsönöznek a történelmi belvárosnak.
1: És ha Egerben járunk, akkor mit együnk?
0: érdemes megkóstolni például a hagyományos magyar fogásokat, mint a különböző gulyásokat, pörkölteket, tartalmas leveseket, vagy a kemencés ételeket, illetve a bükk közelsége miatt a vadételek is az éttermeknek a kínálatába kerülnek, úgyhogy sok étterem kínál mondjuk szarvasból vagy vaddisznóból készült különlegességeket. A környék sajtja és közmények

0: Műves termékei is egyre nagyobb szerepet kapnak, és ezt a helyi vendéglátók is előszeretettel építik be az étlapjukra. Úgyhogy ezeket is érdemes megkóstolni, és hát természetesen ne csak együnk, hanem igyunk is, mégiscsak egy borvidéken járunk.
1: Mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Egerben, amely talán kevésbé ismert, de szerinted kihagyhatatlan, melyik lenne az?
0: Én a kaptárköveket mondanám Eger környékén. Ezek különleges vulkanikus eredetű sziklaképződmények, amelyek főként a Bükkaján találhatóak, és nevüket a beléjük fájt apró fülkékről kapták. Ezekről a fülkékről ma sem tudunk mindent teljes bizonyossággal, de a kutatások szerint valószínűleg temetkezési vagy kultikus szerepük lehetett a korábbi évszázadokban.
1: Eger egyszerre idézi fel a magyar történelem egyik legdicsőbb fejezetét, a barokk városok eleganciáját és a híres egri borvidék hagyományait. A vára hangulatos belvárosa, a törökkori emlékek és a szépasszony völgy mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Eger méltán tartozik Magyarország legkedveltebb úti céljai közé. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!
2: A Muravidék hullámhossz. MMR

Ez volt a Dixie Chicks slángere, egy parancsal jövünk, de csak dalcímben, és a Nox mindjárt zenélni fog, most éppen 11 óra 45 perc van, és ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, mégpedig augusztus 24-én hétfőn gyönyörűen süt a nap, nálunk 25 fok van.

Azt nem tudom, hogy mennyire érti a parancsszavakat, de parancsra teljesít egy kínai robot, egy kínai humanoid robot, aki a napokban lefutott a Usain Boltot. Nem akármilyen teljesítmény, a kínai Sangtieng, vagyis a villám névre keresztelt humanoid robot 9,32 század másodperc alatt futotta le a 100 métert, és ezzel megdöntötte az emberi világcsúcsot a férfiaknál. A humanoid robot a második humanoid robotok világjátékai előtt rendezett tesztversenyen érte el ezt a csodálatos rekordidőt. A pekingi esemény egyébként augusztus 22-én kezdődött. A gép futás alatt 14,5 méter per másodperces, vagyis mintegy 52,2 kilométer per órás maximális sebességet ért el. Hihetetlen. A teljesítmény meghaladja a férfi 100 méteres síkfutás hivatalos világrekordját, amelyet Usain Bolt tart, 9,58 század másodperccel. A jamaikai sprinter ezt az időt a 2009-es berlini világbajnokságon futotta, és azóta senkinek nem sikerült megdöntenie. A Sangtieng robotot a kínai Honor vállalat fejlesztette, és nem ez az első alkalom, hogy rekordot állít fel. A gép már idén áprilisban felhívta magára a figyelmet, hiszen a pekingi félmaratonon nem csak gyorsabbnak bizonyult több emberi résztvevőnél, hanem 21 kilométeres táv világcsúcsát is megdöntötte. A robot akkor 50 perc, 26 másodperc alatt teljesítette a félmaratoni távot, miközben a férfi emberi világcsúcs 56 perc, 42 másodperc volt. Összehasonlításképpen a verseny emberi győztese Chao Haichie 1 óra 7 perc 47 másodperc alatt ért célba. Hát a mostani 100 méteres eredmény egy újabb látványos mérföldkő a humanoid robotok fejlődésében, ugyanakkor a rekord körülményei és a robot technikai kialakítása miatt az emberi atlétikai világrekordokkal való összevetés szerencsére nem tekinthető közvetlen sporteredmény összehasonlításnak, és remélem, hogy nem is teszik hivatalossá, hiszen Usain Bolt a 9,58 század másodpercével valóban a világ legjobbja, és ahogy említettem, ezt a rekordot 2009-ben állította fel, és azóta senkinek nem sikerült megdöntenie, kivétel ezt a robotot, aki egyébként nevet is kapott, Sangtieng a neve, vagyis villám. És villámgyorsan jöttem vissza, de már csak egy elköszönés erejéig, mert hogy itt van Varga Miki, jön Tanya Tomás, délben pedig meghallgathatják a hírösszefoglalót, búcsúzik a délelőtti csapat, Lebár Teodor volt a hangtechnikus, ő válogatta a zenéket is, nevében köszön el a műsorvezető Cseresnyés Tünde, és figyelmükbe ajánlom a délutánt, a következő 7 órát, élén Gönc Tamarával, ő lesz a délutáni műsorvezetőjük, legyen szép napjuk, csodás hetük, én legközelebb holnap déltől várom majd a hallgatókat, minden jót kívánok!

0: Reklám.
1: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Cseresnyi Stinde műsorvezető és Oletin Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Lebár Teodor hangtechnikus tart velünk. Hírösszefoglalunk főbb témáiról, először csak egy-egy mondatban.
2: A 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásáron vasárnap a méhészek, az erdészek és a fiatal gazdák napja volt.
1: A lendvai kétnyelvű középiskolában a 2026-27-es tanévben ismét megszervezik a magyar nyelv fakultatív oktatását.
2: Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű.
1: Nagy kiterjedési tűz ütött ki a Bosznia és Horvátország közötti határmenti térségben.
2: Irán azzal fenyegetőzik, hogy teljesen leállítja olajexportját a Perzsa-öbölből.
1: Vasárnap hajnalban 5,9-es erősségű földrengés rázta meg Japánt. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre, élünk a szlovéniai eseményekkel, tartsanak velünk, számítunk figyelmükre. A 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásáron vasárnap a méhészek, az erdészek és a fiatal gazdák napja volt. Emellett a családok körében is nagy érdeklődés kísérte a rendezvényeket. A Garnier-Radgonai vásárt Janez Jáns, a szlovén miniszterelnök is felkereste, és részt vett az SZDSZ mezőgazdasági és vidékfejlesztési fórumának kongresszusán.
2: A nemzetközi mézminősítő versenyen a Szlovén Méhészeti Szövetség a legjobb méhészeket és méhcsaládokat díjazta. A mezőgazdasági minisztérium bemutatta az e-erdészet projekt eredményeit, valamint a mezőgazdasági gépek és berendezések nemzetközi értékelésének legjobbjait is elismerték. A hétfői program középpontjában a szarvasmarha tenyésztés, az élelmiszeripar, a gasztronómia, az ökológiai gazdálkodás, az állatorvoslás és a szlovén szövetkezetek állnak.
1: A Ljubljanai buszpályaudvar, amelyet július 1-e óta a Nomago vállalat üzemeltet, ma új ideiglenes helyszínre költözött a Masarykova úton. Ott is marad, amíg meg nem épül az új állomás a Vilharjeva úton.
2: Az STA tájékoztatása alapján a költözés az Emonika projekt és a buszvégállomás környezetének átalakítása miatt volt szükséges. Az ideiglenes buszállomáson 46 autóbuszállás várja az utasokat.
1: A Finance gazdasági szaklap értesülése szerint kedden magasabb kiskereskedelmi üzemanyagárakra lehet számítani.
2: Ha a kormány nem avatkozik be az adókba, a benzin, a dízel és a fűtőolaj ára kismértékben emelkedni fog holnap, számolta ki a lap.
1: A múlt héten három tragikus kimeneteli közlekedési baleset történt a szlovén utakon, három ember halálát okozva.
2: Idén eddig 60 ember életet követeltek a szlovén utak, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 69-el, tájékoztatott az Országos Belügyi Igazgatóság.
1: A lendvai kétnyelvű középiskolában a 2026-27-es tanévben ismét megszervezik a magyar nyelv fakultatív oktatását azon diákok számára, akik a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanulnak.
2: Az érdeklődők igényüket a saját középiskolájukban jelezhetik szeptember 11-éig. A csoportok kialakítását követően értesítést kapnak majd az oktatás megkezdésének időpontjáról.
1: Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, a turbinák visszakapcsolása a tervezett ütemben halad.
2: Az erőmű teljesítménye hamarosan elérheti az 1000 megawattot, és várhatóan szerdán elérhető a teljes 2000 megawattos teljesítmény. Jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, így majd csaknem 100 köbméter víz kerül az erőműbe másodpercenként.
1: Augusztus 24-én újraindult, teljesen megújult műsorstruktúrával a Kossuth Rádió, újra mindenkié szlogennel.
2: Az elmúlt másfél hónapban napi 24 órában sugárzott hangjátékok, időtálló emblematikus beszélgetések után hétfőn hajnali 16:30-kor megszólaló Rákóczi induló az új közszolgálati adó indulását jelezte. Vasárnap reggel két új a határon túli magyarokkal és a hitéleti kérdésekkel foglalkozó műsor jelentkezik. A hétkor induló Anyanyelve még mindig magyar címűt csak határon túl dolgozó újságírók készítik. A kulturális tartalmak is megújulnak, jóval több műsoridőt kapnak, ahogy a hangjátékok is. Új tartalom és új hangzás, de a legfontosabb, hogy a megújult Kossuth Rádió augusztus 24-től újra mindenkié, zárul a közlemény.
1: Az északi áramlatvezetékek elleni szabotás ügyében újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe. Az elfogásra a horvátországi Pulában európai elfogató parancs alapján került sor.
2: A szövetségi főügyészség közlése szerint az ukrán állampolgár Vladimir Zéről van szó. A gyanú szerint képzett búvár és annak a csoportnak lehetett a tagja, amely a vezetékek felrobbantását előkészítette és végrehajtotta. A horvátországi őrizetbevétel nem az első kísérlet volt a német hatóságok részéről Z elfogására. Az ukrán férfit már 2025-ben is őrizetbe vették Lengyelországban, akkor azonban nem került sor Németországba történő átadására. A lengyel igazságszolgáltatás elutasította a német kiadatási kérelmet, így a férfit szabadon bocsátották, most ismét őrizetbe vették. Németországba történő átadása után a szövetségi legfelsőbb bíróság nyomozási bírája elé állítják.
1: Szombaton nagy kiterjedési tűz ütött ki a Bosznia és Horvátország közötti határmenti térségben. A bosnyák rendőrség lezárta a Bosznia területén lévő Trebinyét, a horvátországi Dubrovnikkal összekötő főutat, ami több ezer turistát kényszerített visszafordulásra, és sokaknak át kellett szervezniük nyaralásukat.
2: A közeli Dubrovnikból érkező horvát tűzoltók a boszniai egységekkel együtt küzdenek az erdőtűzzel, amely több mint 16 kilométeres átmérőjű területen terjed, szűk, nehezen megközelíthető terepen. A helikopterekkel támogatott mentőegységek továbbra is harcolnak a lángokkal, de a kíméletlen hőség és az erős szél egyre beljebb a szárazföld felé hajtja a tüzet. Trebinye térségében hónapok óta nem esett az eső, így a kiszáradt táj rendkívül sérül az utóbbi idők egyik legforróbb és legszárazabb nyarán.
1: Irán azzal fenyegetőzik, hogy teljesen leállítja olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja az ellene folytatott gazdasági háborút.
2: Washington hétfőn új, az eddigieknél súlyosabb szankciós intézkedéseket készül bejelenteni Teherán ellen. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter ismerteti majd az új intézkedéseket, amelyek nem csak Iránt, hanem az országgal kereskedő államok és vállalatokat is érinthetik. Donald Trump amerikai elnök korábban szintén drasztikus gazdasági nyomást helyezett kilátásba.
1: És ez már záró hírünk. Vasárnap hajnalban 5,9-es erősségű földrengés rázta meg Japánt. A Japán Meteorológiai Ügynökség közlése szerint a földmozgás epicentruma Ibaraki prefektúra déli részén, Tokió közelében, mintegy 68 kilométeres mélységben volt.
2: A Japán Tűz- és Katasztrófavédelmi Hivatal közlése szerint a rengést követően legalább 37-en megsérültek, köztük egy ember súlyosan. Tokióban néhány regionális vasúti járat közlekedésében is fennakadások voltak.
3: Sport.
1: Gácsár sikeresen megőrizte az összetett éllovasnak járó piros trikót a Vuelta a Espanya második szakasza után is, így az élen várja a harmadik nap rajtját. A szlovén klasszis a monakói nyitó időfutam megnyerése után a nehéz, határozott akciókat hozó második etapon is megőrizte előnyét az összetettben. A magyar Walter Attila 2 perc feletti lemaradással 137. helyen ért célba, az összetettben Walter jelenleg a 143. A harmadik, azaz a mai napon az első hegyi befutó következik, amelyen az UAE Team Emirates kapitánya ismét kísérletet tesz a piros trikó megvédésére. A verseny teljes egészében Franciaországban, a Pirenneusokban fekvő Grouessant-Audet-in-Front-Romont városai között zajlik. Pogácsár a szakasz győzelem fő esélyese, de sok múlik majd a kezdeti szökés erősségén is. Alexander Čeferin UEFA elnök kizárta, hogy elinduljon Gianni Infantino ellen a következő FIFA elnöki választáson. A szlovén sportszakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a sorozatos kritikák és a vitatott befektetési tervek miatt nyomás alatt álló svájci vezetőnek önként távoznia kell, különben vezetői kihívással szembesül a márciusi választáson. Két versenyen is rajthoz álltak vasárnap a lendvai IAS klub tagjai. Bojan Stuhec Bécsben a Közép-Európai Kupa, vagyis a CSIC sorozat versenyén indult Csigás íjjal. A veteránok kategóriájában a negyedik helyet szerezte meg. Molnár Noémi Európa-bajnok lett a BMX szabadstílusú park versenyszámában. A tavaly kontinensbajnoki ezüstérmes Molnár a darmstadti EB honlapja alapján a selejtezőben két erős gyakorlatot mutatott be. 9,39 másodperc alatt futotta le a 100 méteres síkfutást egy kínai humanoid robot, a Tiangong Ultra. Ezzel pedig csak nem két évtized után adta át a múltnak Usain Bolt világrekordját, számolt be a Reuters. A szerdáig tartó pekingi seregszemlén egyébként 16 ország 666 csapata vesz részt, összesen 2056 robottal, akik nem csak atlétikában, hanem többek között labdarúgásban és küzdő sportokban is megmérettethetik magukat.
2: Időjárás. Jobbára napos időben lesz részünk, a keleti irányú szél mérsékelt marad, kora délután 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, a kissé szeles Adria mentén 31 fok várható.
3: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, a délelőtt folyamán egyebek között ezekről az eseményekről számoltak be a hazai és a külföldi hírügynökségek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, maradjanak továbbra is rádiónk társaságában. Szép napot!

Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak ezen a csodás napos augusztus 24-ei napon. Hétfő van egyébként, és ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió. És egyébként 5 perccel vagyunk 3:45 előtt, ami pedig azt jelenti, hogy nem sokára már a legfrissebb időjárási információkat hallhatják, ugye a mai délutánra és akkor az elkövetkezendő napokra. Na de, addig is jobbnál jobb zenék fognak szólni, és a délután folyamán ugye jobbnál jobb műsorok is. A zenei szerkesztő és egyben a délutáni hangtechnikus kolléga nem más, mint Györkös Gorán. A délutáni híreket Jobbágy Klára szerkeszti, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig. Ha tehetik, tartsanak velünk. Addig is érkeznek a jobbnál jobb muzsikák, többek között először is a Neoton Familiától a 220 felett.

0: folyamatosan friss. Évről évre kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá. Ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem. A vásárok otthona.
1: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

Időjárás. Augusztus 24-e van, hétfői nap a mai, 13 óra, hajszál pontosan a pontos idő. Ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután legfrissebb időjárás információit hallhatják elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután nagyrészt derült idő várható, gyenge keleti szél fúj majd, a tengerparton pedig misztrel. A nappali csúcsfőmérséklet 24 és 29 Celsius fok között alakul, a tenger melléken pedig eléri a 31 Celsius fokot is akár. Az éjszaka folyamán nyugat felől növekszik a felhőzet, hajnaltájt a nyugati országrészben helyenként csapadékra is lehet számítani, illetve zivatarok is kialakulhatnak, különösen a partvidéken. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 Celsius fok között, Goriskón és a tenger melléken pedig 19 fok között alakul. Holnap változóan, illetve nagyrészt felhős idő várható. Szlovénia nagy részén elszórtan záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek estére nagyrészt megszűnnek. A tenger melléken rövid időre déli szél támad fel, a nappali csúcsőmérséklet pedig 22 és 27 Celsius fok között valószínű. Szerdán derült időnk lesz, bár a reggeli órákban jelentős köd és alacsony szintű felhőzet várható a szárazföldi síkságokon. Csütörtökön pedig akkor napos, ismét kissé melegebb időre számíthatunk, napközben egyes térségekben megélénkül a délnyugati szél is. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket Szlovénia szerte. Lendva 26 fokos jelenleg, ez szintén így van a közeli Muraszombatban, Maribor 24 fokos, Ljubljana 25, Celje 26, Novomesto 25, Koper 32, Kradoricán pedig 9 Celsius fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket. Ma sok napsütésre számíthatnak, az északi megyékben több, délebbre kevesebb gomoly és fátyolfelhő valószínű. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, az északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 26 és 32 fok között alakul, késő este ez 16 és 22 fok közé hűl majd le. Aztán holnap, azaz kedden fátyolfelhős lesz az ég Magyarország felett, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg vastagszik a felhőzet. A déli óráktól Magyarország délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másút kevés helyen lehet csapadék. Szerdán egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatnak. A záporok, tömbök zöme reggelre elgyengül, megszűnik, később csapadéknak kicsi az esélye. Csütörtökön pedig alapvetően napos időre lehet számítani, kevés fátyol, illetve gomoly felhővel, csapadék nem várható, a keleties irányú szél pedig helyenként meg is élénkül majd. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarországon is. Lenti 27 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsán is 27 fokot mérnek jelenleg, Szentgotthárdon 26-ot, Szombathely is 26 fokos, Budapesten pedig akkor 28 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.

0: közlekedési hírek.
1: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, távolabbra viszont érdemes óvatosan közlekedni, ugyanis a Dolenszkója autópályán Visnyagora és Grosszuple között Ljubljana felé haladva egy az úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat. Aztán újra megnyitották a Krajnszka-Gorajesenice közötti utat Lok közelében, ami baleset miatt volt lezárva, itt egyébként torlódás alakult, kivezessenek óvatosan. Akadozik a forgalom Koper felé a Gorajnszkója autópályán és a ljubljanai körgyűrűn Smarnótól Szeze és Kozárja mellett Vörknikáig. A Szentvid alagutat időnként le is zárják Ljubljana irányában, illetve még a ljubljanai déli körgyűrűn a központtól Kozárja mellett. Akadozik a forgalom a tenger melléki autópályán, Unec és Posztolyna között Koper felé, a Dolenszkói autópályán Bics és Ivancs-Nagorica között Ljubljana felé, valamint a Steyr autópályán Drámlya és a Pletovári alagút között Maribor felé, itt az alagutat időnként lezárják, illetve még Szlovenska Bistrica dél és a Golorebro alagút között, szintén a főváros felé. További torlódásokra a különféle utakon, illetve útszakaszokon is számíthatnak, ezek pedig akkor a következők: Vics-Brezovica, Lucia Strunjan, Izola Strunjan, Smarje Koper, Gornja Radgona mindkét irányban, és Lesce Bled, ezek tehát azok az útszakaszok, ahol még érdemes óvatosabban közlekedni. Több helyen ezen kívül munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel vezetni mindazoknak, akik ma autóba ülnek, ami pedig a rendőröket illeti. Ők ma Muraszombat körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek ismételten óvatosan, körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.
2: MMR. A zene összeköt.

SP-től New Yorkig fotókönyvben foglalja össze az elmúlt 10 évét Éder Krisztián. SP az az Éder Krisztián a 2010-es évek egyik meghatározó magyar zenei alakja volt. A hirtelen jött népszerűséget és az őt körülvevő elképesztő rajongást mégis egészen másképp kezelte, mint ahogy azt egy popstártól megszokhattuk. Szinte olyan gyorsan tűnt el a Viva TV képernyőjéről, mint amilyen hirtelen berobbant a köztudatba. Ahelyett, hogy beleragadt volna a popstár szerepbe, 2015-ben maga mögött hagyta Magyarországot, és a Momin szerzett fotográfus diplomájával New Yorkba költözött, hogy a divatfotózásra és fotós karrierjére koncentráljon, írja a Refresher. Éder Krisztián tehát teljes mértékben elhatárolódott a zenei élettől, viszont munkája továbbra is magáért beszél. Utóbbi eredménye pedig hamarosan kézzel foghatóvá is válik, hiszen a napokban Instagramján jelentette be, hogy előrendelhetővé vált első fotókönyve, mely a Light Exercises for the Spirit címet kapta. Otthonról távozva, megtalálva a saját hangomat, megtalálva a szerelmet, átélni a veszteséget, gyászolni és keresni az értelmet. Sok minden történhet egy évtized alatt. Ezen évek alatt a fotográfia egy módja lett, hogy közel maradjak azokhoz az élményekhez, amelyek meghatároztak engem. Ami kezdetben egyéni sorozatokként indult, fokozatosan egy egészé fejlődött kapcsolatok helyek, hívek és érzelmi állapotok között. Írja posztjában, melyben arra is kitért, hogy mennyire büszke erre a művére. Természetesen követői is ugyanígy gondolják, és a komment szekcióban még egykori magyar rajongói is gratulációjukat fejezték ki. A kiadványa a Witty Books gondozásában jelenik meg szeptemberben egyébként. Pályája az elmúlt 10 évben szépen ível felfelé. 2017-ben például Palvin Barbarát fotózta a divatvilág egyik legelismertebb magazinja, a CR Fashion Book számára. Tavaly pedig a Chloe 2025-ös őszi The Chloe Characters kampányát fényképezte. SP a nagy közönség számára utoljára 2024-ben hallatott magáról, akkor kelt egybe amerikai származású feleségével, Brooke Ray Martinnal. Az esküvőt Magyarországon rendezték, ahol még mikrofont is ragadott, hogy a NASZ népnek előadja a Nevem SP című dalát. És hiába reménykedtek abban a magyar rajongók, hogy talán feltűnik egykori lakótársa Fluor júliusi Budapest Parkos OG koncertjén, erre sajnos nem kerül sor. A nagy visszatérés itt talán örökre várat majd magára, de ugye ez a jövő zenéje, majd még meglátjuk, hogy mit hoz a holnap. Egyelőre viszont mi most SP-t, azaz Éder Krisztiánt magunk mögött hagyjuk, és ezzel a Refresher cikkét is. Ha viszont önöknek felkeltette az érteklődésemet, akkor tudjuk figyelmükbe ajánlani, hogy csapjanak le a legfrissebb fotókönyvére, ugye Light Exercises for the Spirit címen jelenik ez majd meg szeptember hónapjában, és egyébként Krisztiánnak a közösségi média felületein majd ez linkelve is lesz. És ha már egyszer SP, akkor szóljon tőle egy dal, érkezik a Maradnék.

Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás.

0: a tegnap a másé, a holnap a máé.
1: A Stába Tanyántól szólt a Holnap a Máé című dal, és egyébként nálunk még fognak szólni jobbnál jobb muzsikák, na meg 3/4-kor a friss ismétlése is, úgyhogy érdemes velünk tartani, főleg akkor, hogyha a délelőtti órákban lemaradtak volna a friss első sugárzásáról, ugye, akkor most bepótolhatják és megtudhatják, hogy mi újdonság van a zenevilágában. De egyébként ezen kívül fontos megemlíteni azt is, hogy mivel augusztus 24-e van. Ugye már az elmúlt napokban többször említettük, hogy egy kisebb meglepetés várja önöket, hogyha ellátogatnak a Muravidéki Magyar Rádió Facebook oldalára. És délben meg is jelent az első poszt, méghozzá nem másra kapcsolatban, mint a Vinárium Fesztivállal, ugyanis nyereményjátékunk van épp ott jelen pillanatban, és már déltől lehet válaszolni erre a posztra, és akkor ezzel egyben önök is már részt vesznek, hogyha kommentelnek ezen a nyereményjátékon. Ne feledjük, hogy egyébként maga a játék 17 órakor zárul pontban, így aztán az összes olyan kommentet, amely 17 óra után érkezik be, már sajnos nem fogjuk hozzásorolni ugye a potenciális nyertesekhez, úgyhogy ha valaki szeretne játszani, akkor érdemes ezt megtenni még 17 óráig. Látogassanak el a Muravidéki Magyar Rádió Facebook oldalára, és akkor kommenteljenek önök is. De ugye, a kérdés kapcsolatban. 17:30-kor lesz a sorsolás, itt az éterben is bemondjuk majd, hogy ki nyerte a játékot, illetve válaszolunk majd neki kommentben és egy privát üzenetben is, hogy mindenképpen tudomást szerezzen róla. Ha szeretnének, játszanak velünk, mi pedig folytatjuk zenékkel, és ahogy említettük, lesz majd friss is.
2: Friss. Zenei újdonságok.
3: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal James Blunt újdonságát hoztam, aki még nagyon-nagyon érzi a nyarat, hiszen vadonatúj Tastes Like Summer című felvétele tökéletes zenei aláfestése lehet a nyár utolsó hónapjának és napjainak. A Tastes Like Summer a 2023-ban megjelent, kritikusok által is elismert album egyik önálló megjelenése. A több mint 20 millió eladott nagylemezzel és 5 Grammy jelöléssel rendelkező zenész az elmúlt időszakban sem maradt reflektorfény nélkül. 2024-ben ünnepelte bemutatkozó kiadványának a Back to Bedlam megjelenésének 20. évfordulóját, amelyen nagyon sok közönség kedvenc található, például a You Are Beautiful, vagy éppen a Goodbye My Lover. Az újdonságot James Blunt és Reed Triangle, Richard Parkhouse és George Tizard alkotta dalszerző producer páros szerezte. A stúdió felvételt pedig James saját zenekarával rögzítette az Egyesült Királyságban, így fellelhető az a koncertszerű energia is, amely fellépéseim világszerte jellemzi James Bluntot. A Tastes Like Summer hangzásában egy picit visszarepít bennünket a 90-es évek vége és a 2000-es évek elejének lágy, akusztikus popvilágához, miközben az előadó nagyon jellegzetes, nagyívű refrénekkel és nosztalgikus történetmeséléssel vár bennünket, amit modern köntösbe foglalt. A dal egyszerre idézi meg azt az érzelmi intenzitást, amelyért a közönség annak idején beleszeretett az énekes zenéjébe, és megmutatja azt az új irányt, amely felé az elmúlt években ő maga elindult. Ez a vadonatúj szerzemény egy könnyed, érzéki hangulatú nyári sláger gondtalanságot idéz, miközben egy hétköznapi, mégis különleges pillanatból építkezik. Ahogy James Blunt fogalmaz, a dal a nyár örömét köti össze azzal az örömmel, amikor vonzódunk valakihez. A megjelenés mellé pedig egyébként egy nagyon látványos és hangulatos videóklip is társul. Úgyhogy érkezzen most egy hamisítatlan nyári életérzés sugalló dal, és bár a forró évszak lassan a végéhez közeledik, a Tastes Like Summer tökéletes kísérője lehet az utolsó gondtalan heteknek. Érkezik James Blunt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Natasha Pirc Muszár, szlovén köztársasági elnök, több mint két év után először esett vissza a legnépszerűbb szlovén politikusokat rangsoroló lista első helyéről a másodikra. A közvéleménykutatási adatok alapján az élen Matthias Hahn, a szociáldemokraták elnöke váltotta fel az államfőt, derül ki a Mediana Pop TV számára készített közvéleménykutatásából. A visszajelzések alapján, ha most vasárnap tartanának parlamenti választásokat Szlovéniában, a kormányzó SDS pártra a válaszadók 21,7%-a szavazna. Utána az ellenzéki Gibanye Svoboda következik, amelyre a válaszadók 20,9%-a voksolna. A harmadik helyen az NSZI, az SLS és Marko Lotrič fókuszának közös listája végzett, amelyet a szavazók 8,3%-a választana. A válaszadók 48%-a elégedetlen a jelenlegi kormány munkájával, 34,9%-a viszont támogatja a kormányt, míg a többiek bizonytalanok. A lendvai kétnyelvű középiskolában a 2026-27-es tanévben ismét megszervezik a magyar nyelv fakultatív oktatását azon diákok számára, akik a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanulnak. Az érdeklődők igényüket a saját középiskolájukban jelezhetik szeptember 11-éig. A csoportok kialakítását követően értesítést kapnak majd az oktatás megkezdésének időpontjáról. Egyelőre ismeretlen okból Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe, írta Magyar Péter hétfő délelőtt Facebook oldalán. A miniszterelnök közölte, a pilóta sikeresen katapultált. Magyar jelezte, a vizsgálat folyamatban van. Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter pedig úton van a helyszínre. A Volkswagen vezérigazgatója Oliver Blum szerint a vállalat helyzete több, mint kritikus, miközben a német autóipar történetének egyik legnagyobb átalakulásával néz szembe. A céget egyszerre sújtja a kínai verseny erősödése, a globális gazdasági kihívások, az amerikai vámok, a közel-keleti konfliktus és a szabályozási terhek. A Volkswagen jelentős költségcsökkentési programot készít elő, amely további létszámleépítéseket és akár gyárbezárásokat is magában foglalhat. Ukrán dróntámadás érte az Ozon orosz webáruház raktárait az éjjel, a Digajeszánk Mahacskalában, Nyevimomszkemen és Krasznodárban, utóbbi városban három gyermek halálát okozták pilóta nélküli repülő szerkezetek lehulló darabjai. Készültségben állnak a brit energiaszolgáltató cégek, miután feltételezések szerint az iráni rezsimhez köthető hackerek egy kibertámadással leállítottak egy brit gázerőművet. Az érintett erőmű tulajdonosát és pontos helyét a hatóságok nem hozták nyilvánosságra, de a brit sajtó értesülése szerint a támadás miatt a létesítmény 4 napra kiesett a termelésből.
2: Időjárás.
1: Jobbára napos időben lesz részünk délután is, a keleti irányú szél mérsékelt marad. A csúcs hőmérséklet 24 és 29 fok között váltakozik. A kissé szeles Adria mentén 31 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: 12 perccel vagyunk 4:45 után, ez pedig akkor azt jelenti, hogy érkezik a délutáni programajánló, és ha eddig azon gondolkodtok, hogy hova lehetne érdemes ellátogatni a hét folyamán, akkor már nem kell tovább gondolkodni, mi most adunk néhány ötletet. A Muraszombati Galériában augusztus 27-én 19 órai kezdettel megnyitják Goran Turncsek Transition and Motion átmenet mozgásban című fotókiállítását, amelyik a 26-ától 29-éig tartó Frontát nemzetközi kortárs táncfesztivál kísérő programja. A ptói születésű Goran Turncsek Amsterdamban képezte ki magát balettáncosnak, és a legmagasabb szakmai elismerésekkel jutalmazták Hollandiában teljesítményét. Pályafutását követően részt vett a táncosok szakmai átképzésében, és így vált belőle fotográfus 2015-ben. Művészete az identitáskeresés, a múlékonyság, a traumák megragadására koncentrál, az egykori táncos érzékenységével ugyebár. Több kiállítás a külföldön jelentős visszhangra talált, 3 fotóalbumot jelentetett meg eddig, és ha valaki szeretné látni a legújabb kiállítását, akkor érdemes ellátogatni augusztus 27-én, ugye ismételten, 19 órakor a Muraszombati Galériába, ahol is megnyitják a Transition and Motion, magyarul átmenet mozgásban című fotókiállítást. Aztán kedden, szerdán és csütörtökön várják a sportrajongókat is, ugyanis megrendezik vidékünkön a szlovén labdarúgó kupa első fordulóját. Kedden 19 órakor a Turnis Cseh Hosszúfalú mérkőzéssel kezdődik a forduló. Szerdán 17 órakor a Csrensovci a Naftát fogadja. Ugyancsak 17 órakor rendezik a Dobranak-Hotiza összecsapást. A napot 19 órakor a Polana Odranci rangadó zárja. Csütörtökön pedig Kapcán 17 órakor a Malibu Pannonia Gaka a Bistricával mérkőzik. Ugyanebben az időpontban rendezik egyébként a Graničar Csente találkozót is, úgyhogy a foci rajongóknak érdemes tehát ellátogatni ezekre a meccsekre kedden, szerdán és csütörtökön. És egyébként ugye megkezdődnek a nyári esték a Lendvai Színház és hangversenyterem szabadtéri színpadán, úgyhogy itt bőven van olyan program, amire érdemes lesz ellátogatni. Mi viszont egyelőre ezt nem áruljuk el. Először érkezik Dr. Bérás, Varga Viktor és Bika közös dala, a Kocintós.
1: Hoppá! Szevasztok, hey!

Az volt a kocintós, az pedig ugye nem titok, hogy a Vinárium Fesztivál 2026 keretében változatos programokkal várják Önöket a Lendvai Színház és Hangversenytelem szabadtéri színpadán idén is. Augusztus 20-a és 28-a között koncertek, tánc és etnoestek teszik színesebbé a nyárvégi estéket, zenével, hagyományokkal és igazi fesztivál hangulattal. Többek között, ugye ha már egyszer említettük az etnoesteket, a mai napon kezdődnek teljesen pontosan. Ma a szlovén etnoest kerül megrendezésre 19 órától, aztán holnap, augusztus 25-én a magyar etnoest, megint csak 19 órakor. Augusztus 26-án, holnap után a horvát etnoestet rendezik meg, ismételten este 7 órától kezdenek. Augusztus 27-én pedig akkor szerb újvidéki etnoest várja a látogatókat, megint csak 19 órától. Úgyhogy bátran látogassanak el ezekre az etnoestekre, megbánni nem fogják, azért bőven van itt kultúra, hagyományőrzés és minden mi érdekes, minden mi jó, főleg ugye akkor, hogyha valamelyik etno társasághoz mi is tartozunk, érdemes ellátogatni tehát bármelyikre, akár a szlovénra, magyarra, horvátra, szerb újvidékire, vagy akár az összesre, megbánni biztosan nem fogják, és ugye mindig jó másnak a kultúráját megcsodálni. Egyébként augusztus 28-án, ha már Vinárium Fesztivál, 17 órától Lendvai borokestje lesz a Rózsavárosi Parkban, erre is érdemes lesz ellátogatni. Illetve ezen kívül, szintén ugyanazon a napon, augusztus 28-án, 20 órától a Duh Quartet kísérő együttessel lesz koncert a 47. Lendvai Szüret előestéjén. És akkor ugye szombaton, 47. Lendvai Szüret, arra is érdemes ellátogatni. Na de egyébként, ha már egyszer említettük a Rózsavárosi Parkot, akkor továbbra sem feledjék azt sem, hogy egyébként a könyvtár a lombok alatt még működik, egészen augusztus 30-áig, úgyhogy érdemes még kilátogatni, hogyha eddig nem tették, meg bár nem fogják. Péntekenként és szombatonként 17 óra és 20 óra között várják a könyvmolyokat, vasárnap pedig akkor reggel 9-től egészen déli 12 óráig olvasgathatnak a természet lágyölén. Különféle könyveket, illetve különféle folyóiratokat lehet lapozgatni, mi csak ajánlani tudjuk figyelmükbe. Egy kellemes kikapcsolódásnak ígérkezik minden egyes hétvégén a könyvtár a lombok alatt. Most pedig érkezik a Republik, és jöhet a bum-bum-bum, utána pedig még néhány programajánlóval.

Ha már ilyen szépen rá is tértünk a Republik dala előtt, ugye a könyvtár a lombok alatra, akkor van még egy program, amire invitál a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ. Teljesen pontosan ez nem más, mint a Meseudvar augusztus 29-én szombaton. 10:30-tól várják az érdeklődőket egészen 13:30-ig a könyvtár udvarára. 11 órakor a Kukuc gyermekszínház előadása várja azokat, akik kilátogatnak Mini Móni címmel. Aztán kézműves műhelyek a Lavina Kultúrklubbal, illetve a legkisebbeket ugye csillámtetoválás is várja, úgyhogy ha szeretik a gyerkőcök a különféle kézműves műhelyeket, a csillámtetoválást és ugye a gyermekszínházat, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe az augusztus 29-én megrendezett Meseudvart. Ugye ez egy szombati nap, a könyvtár udvarára invitálnak mindenkit 10:30-tól 13:30-ig. És egyébként ingyenes, úgyhogy bátran látogassanak el oda. Aztán augusztus 29-én szombaton 21 órakor várják az érdeklődőket a domonkosfai pajtához, ugye Domonkosfára, magától érthetődően. Ez az Egy kis mázli fesztivál, amely idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Változatos kulturális programot kínál zenével, színházzal, tánccal, képzőművészettel és a gazdag muravidéki zsidó örökség bemutatásával. Magyarországot a cimbali band képviseli. Az együttes zenéjében a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével és a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal. Ajánljuk figyelmükbe ezt a programot is. Ezen kívül pedig ugye érdemes észben tartani, hogy a muravidéki mintagazdaság idén is gyűjtőpontként kapcsolódik be a búzaadománygyűjtési akcióba, és az eredetileg augusztus 20-áig meghirdetett gyűjtést a szervezők most augusztus végéig meghosszabbították. Itt továbbra is várják a felajánlásokat. Aki szeretne búzával hozzájárulni a kezdeményezéshez, még megteheti ezt a muravidéki mintagazdaságban, ugye bán után egészen augusztus hónap végéig. Illetve augusztus hónap végéig látogatható még a könyvtár a lombok alatt, pénteken, szombaton, vasárnap, és ugye, ahogy már említettük, a domonkosfai pajtához is várják majd önöket augusztus 29-én 21 órakor az Egy kis mázli fesztiválra. Ezen kívül mától egészen augusztus 27-ig várják önöket itt Lendván, a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadánál a különféle etnoestekre, szlovén, magyar, horvát, szerb, újvidéki, így ebben a sorrendben minden egyes nap 19 órától, és ma kezdik ugye akkor a szlovén etnoestekkel. Augusztus 28-án 17 órától Lendvai Borokeste a Rózsavárosi Parkban, augusztus 28-án megint csak 20 órától a Duh Quartet kísérő együttessel koncert a 47. Lendvai Szüret előestéjén. És akkor ugye augusztus 29-én végre vár ránk a Lendvai Szüret, úgyhogy ha esetleg valaki nem buliszta ki magát az előző hétvégi Bográcsfeszten, akkor ezt most megpróbálhatja bepótolni. És ugye, ha minden igaz, akkor lesz egy szokásos felvonulás is, úgyhogy már csak azért is érdemes kilátogatni, tehát akkor augusztus 29-én Lendvára. A sportfonokat is várják kedden, szerdán, csütörtökön, holnap 19 órakor a Turnista hosszúfalú mérkőzésre, szerdán 17 órakor Csiránsóci Nafta, ugyancsak 17 órakor Dobronak Hotiza összecsapás, aztán 19 órakor a Polana Odránci rangadó. Csütörtökön Kapcán 17 órakor a Malibu Pannonia Gaka a Bistricával mérkőzik, és ugyanebben az időpontban rendezik a Granicsár Csendet találkozót is. Valamint augusztus 27-én a Muraszombati Galériába is invitálják az érdeklődőket 19 órára, amikor is megnyitják Korentunsek Transition in Motion című fotó kiállítását, ami egyébként az identitáskeresés, múlékonyság, a traumák megragadására koncentrál az egykori táncos érzékenységével, ugyebár érdemes ezt is lecsekkolni. Mi pedig ennyi programmal érkeztünk, reméljük, hogy valamelyik felkeltette az érdeklődésüket. Ha igen, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy ténylegesen látogassanak ki valamelyikre, vagy akár mindegyikre, ha megtehetik. És folytatjuk továbbra is zenével, de hamarosan azt is eláruljuk, hogy milyen témákat hallhatnak a mai tere.

Marod Viki és az NKZ-től szólt a Csak egy lépés, mi pedig most csak néhány mondatban elmondjuk, hogy milyen témák várják Önöket a terepjáróban 3-tól. A hétvégén ünnepi szentmisével és a Szent István szobor megkoszorúzásával emlékeztek meg a Magyar Állam Alapítás napjáról Dobronakon. A megemlékezésen Horváth Dávid is jelen volt, tőle hallhatják a részleteket. Aztán második témánkban arról, hogy a Hodos községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség szervezésében tegnap tartották meg a hagyományos családok találkozóját, ahol ezúttal is találkozott a falu apraja nagyja és az elszármazottak egyaránt. Ezúttal is kiváló szórakozási lehetőséget biztosítottak a látogatóknak, volt jó zene és a társalgás mellé finom ételeket és italokat is kínáltak. A gyerekeket légvár és arcfestés várta, voltak szórakoztató játékok és kisvonatozni is lehetett. Fehér Ilona hozott riportot Hodosról, a második témánkban hallhatják a részleteket. Aztán szlovén este veszi kezdetét a Vinárium Fesztivál etnoestek sorozata a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán, vagy nyári színpadán. Augusztus 24-én, hétfőn, ugye a mai napon, 19 órakor a Slatki Greh együttes és a Muravidéki Konyha művészet mutatkozik be. A gasztronómiai kínálat muravidéki szelet körettel, pirított kenyérrel és lendvai fröccsel várja a látogatókat. Egyébként pedig Szabó Rudolf hangol rá a mai estre a harmadik témánkban. Záró témánkban pedig akkor arról, hogy Levar Denis, csentei kerékpáros, országos bajnok lett az U17-es korosztály számára Szentgyurban rendezett kritériumversenyen. Két versenyen is rajthozáltak a lendvai IS klub tagjai. Szabó Rudolf összefoglalójából szó lesz még a tatabányai U19-es tollaslabda Európa bajnokságról, ahol a lendvai Tia Horvat is a szlovén válogatott tagjaként szerepelt. Emellett beszámolunk a NAFTA utánpótlás csapatainak eredményeiről, valamint a muravidéki és lendvai körzeti labdarúgó bajnokság nyitó fordulójáról. Ha érdeklik Önöket a részletek bármelyik témánkban, csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk 3-tól, várjon Önöket a terepjáró.

Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Lata Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. Lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A hétvégén ünnepi szentmisével és a Szent István szobor megkoszorúzásával emlékeztek meg a Magyar Államalapítás napjáról Dobronakon. A megemlékezésen Horváth Dávid is jelen volt.

0: ünnepi szentmisével vette kezdetét az augusztus 20-ai ünnepi megemlékezés Dobronakon. A szentmisét Hidász Ferenc szerzetes pap celebrálta, aki prédikációjában Szent István király Imre herceghez intézett még ma is érvényes intelmeiről szólt bővebben. A misét követően a Szent Jakab plébánia templom előtti téren álló Szent István szobor előtt Varga Edit, a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke tartott ünnepi beszédet. Szent István király arra tanít bennünket, hogy egy közösség jövője sohasem magától értetődő, hangzott a beszédben.
1: Fontos, hogy megmaradjunk embernek, és fontos az is, hogy közösségként tudjunk gondolkodni. Mert egy közösséget nem azt tesz erősi, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodik, hanem az, hogy vannak közös értékeink és közös céljaink, amelyekért különbözőségeink ellenére is képesek vagyunk együtt dolgozni. Mi itt Dobronak községben egy olyan magyar közösség tagjai vagyunk, amelynek nyelve, kultúrája, hagyományai és összetartozás évszázadokon keresztül fennmaradt. De ez nem történet, és ma sem történik meg magától. Magyar nyelvünk megőrzése nem csupán egy intézmény vagy egy önkormányzat feladata. Kultúránk továbbadása nem csupán az iskola, az egyesületek vagy a rendezvények feladata. Ez mindannyiunk közös felelőssége. Azért, hogy az utánunk következő nemzedék is tudja majd, kik vagyunk, honnan jöttünk, és miért fontos számunkra mindaz, amit őseinktől örököltünk. Tartozunk ennyivel elődeinknek, és tartozunk ennyivel gyermekeinknek és unokáinknak is. Hiszem, hogy a múlt és a jövő között nekünk kell megtalálnunk az egyensúlyt. Nem kell visszafordulnunk a múltba, de nem szabad megfeledkeznünk róla. Mert aki tudja, honnan jött, az biztosabban tudja azt is, merre szeretne menni. Szent István öröksége számunkra ezért nem csupán történelem, hanem iránytű. Arra tanít, hogy a közös célokért akkor is tudjunk együtt dolgozni, amikor nem mindenben értünk egyet, mert a jövőt nem készen kapjuk, a jövőt mi építjük. Éljen a magyar szó, éljen a magyar kultúra, éljen és maradjon összetartó a dobronaki magyar közösség.
0: Az ünnepi megemlékezés a Szent István szobor megkoszorúzásával zárult.
2: Ezúttal is kiváló szórakozásban volt részük azoknak, akik vasárnap ellátogattak a családok találkozójára, Hodosra. A szervező, a községi magyar önkormányzat ezúttal is gondoskodott a jó zenéről, a társalgásról, a finom ételekről és italokról. A gyerekeket légvár és arcfestés várta. Voltak ügyességi játékok, és vonatozni is lehetett. A már több évtizedre visszatekintő hagyományos rendezvény célja a közösségépítés. Fehér Ilona hozott riportot Hodosról.
3: A hodosi focipályán újra összegyűlt a falu apraja nagyja és az elvándoroltak, hogy a családok találkozója elnevezésű esemény keretében újra egy kellemes délutánt töltsenek el együtt. A szervező ezúttal is a Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség volt. A rendezvény jelentőségéről és a programokról kérdeztük a közösség tanácsának elnökét, Román Szilviát.
4: A családok találkozóját már több mint 30. alkalmából szerveztük meg. A lényege még mindig az, hogy a családok találkozzanak, és nem csak a hodosiak, hanem azok is, akik kivándoroltak. Sok olyan ember is van, aki kivándorolt, és elvileg visszaköltözött. Sok éven nem volt családok találkozóján, mert nem vándoroltak ki, nem tudom, valahová közelbe, hanem messzelebb elmentek. Én még mindig azt mondom, hogy ez egy olyan találkozó, egy olyan esemény, amelynek meg kell történnie, mert mindenki tudja, hogy a Covid után mindenki valahogyan arra szokott rá, hogy otthon van. Például az idősebbeknek ez nagyon-nagyon sokat ér, hogy lehet bár egyszer évente összejönnek, beszélgetnek, találkoznak olyan családtagokkal is, amelyeket már lehet, hogy már régen látták. A gyermekekre légvárvár, arcfestés, kis vonat is van, frissen süt ételek, hideg ital, és persze, mint minden égen, az ügyességi játékok is,
3: mondta Román Szilvia. Az ügyességi játékokra 8 kéttagú csapat verbuválódott össze, hogy minél gyorsabban és pontosabban elvégezzék a feladatokat. A legügyesebb az Andreje Klena és Tamás Komelisa alkotta páros lett. A családok találkozójára szívesen jönnek évről évre azok is, akik elköltöztek Hodosról, illetve a községhez tartozó Kapornakról. A hodosi születésű Könye Tibor már 40 éve Muraszombatban él.
5: Ez a találkozó már hagyományos, hát igazán megmondom, azt hiszem egyet vagy kettőt valami közbe jött, de másképp azért, mint az egyéna itt voltunk családdal, mikor a apám anyát, akkor is most az öcsémmel, úgyhogy és a kollégákkal, de másképp is azért járunk 2-3 napra mindig azért. Eljövünk kicsit.
3: Jó itt találkozni a hazai emberekkel és elbeszélgetni, igaz?
5: Hát persze, hogy jó. A szomszédokkal, lehet egyszer is csak egy évente látod, sokszor úgy történik, de talán úgy tűnik, hogy ez a találkozó, mint hogyha évente mindig kicsit kevesebben jönnének. Sajnos nem tudom, mi az oka. Lehet, hogy kicsit most, mikor változott, itten a focipályán van, valamikor fent az ifjúságot volt, talán ott többen voltak. Úgy tűnik az egész dolognak.
3: Ábrahám Márta Kapornakról származik. A családok találkozóját semmi pénzért sem hagyná ki.
6: Erre a találkozóra eljövünk minden éven, mert itt találkozunk barátokkal, ismerősökkel, azokkal is, akik külföldön vannak, de most már kevesen vannak külföldön, mindenki jobban itthon van, de ez egy nagyon szép rendezvény, ahol sok barátot, ismerős. Ez nagyon tetszik nekünk. Voltunk külföldön mi is, de akkor úgy néztek, hogy jöttünk szabadságra, hogy ide eljöhettünk, hogy akkor találkoztunk a barátokkal, meg az ismerősökkel. Ez nagyon szép rendezvény. Én remélem, hogy ez még sokáig így lesz.
3: Deutsch Annabella a fiatalabb generációhoz tartozik. A családok találkozójának hagyományát mégis fontosnak érzi. Egy éves kisfia is élvezte a társalgást és a szórakozást. Mikrofonunk is tetszett neki, miközben anyukája nyilatkozott nekünk.
7: Az egész család összejön, egy kicsit társalkodunk, eszünk, úgyhogy szép gyerekek játszhatnak. Na, ő még most nem bír ugrálni, de majd másik jövőn.
3: Valamelyik családok találkozóját kihagyta gyerekkorában? Vagy ez már egy ilyen hagyomány a családban?
7: Én azt hiszem, hogy már kicsit fogva minden éven eljövünk, mert hát akkor majdnem mindenki otthon van, úgy csináljuk, hogy akkor nem megyünk sehová, és azt hiszem, minden éven eljövünk, igen.
2: Szlovén esttel veszi kezdetét a Vinárium Fesztivál etnoest sorozata a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán. Augusztus 24-én, hétfőn, 19 órakor a Szlátki Grech együttes és a Muravidéki Konyha művészet mutatkozik be. A gasztronómiai kínálatban muravidéki sült hús, pirított kenyér és lendvai fröccs is szerepel. Dusan Zver a Lendvai Városi Közösség képviseletében nyilatkozott rádiónknak.

0: V sklopu festivala Vinarium je takoj ob ponedeljkih, vsak ponedeljek, vsako leto slovenski etno večer. Letos smo ga poimenovali slovenski narodno-zabavni večer.
1: A Vinarium festival keretében elsőként szlovén etno estel várjuk a közönséget. Idén szlovén népi és szórakoztató zenei estnek neveztük el a programot. A vendégünk Steyerskáról a Sladky Grech együttes lesz, amelynek egyik tagja muravidéki. Így egy kis muravidék is megjelenik a zenekarban. A program este 7 órakor kezdődik, és körülbelül 2 órán át tart. Az est folyamán harmonikások is fellépnek. Várhatóan 8-10, de akár 12 zenész is csatlakozik, akik közösen is eljátszanak majd néhány ismert szlovén népi és szórakoztató dallamot. A rendezvény szervezője, mint minden évben, a városi közösség. A gasztronómiáról is gondoskodunk. Muravidéki sültet körettel, grillezett csirkeszárnyat, muravidéki kolbászt, valamint pirított kenyeret fokhagymával és zsírral kínálunk. Természetesen jófajta házi lendvai fröccs is lesz. Az alkoholmentes italok közül pedig házi bodzaszörppel várjuk a vendégeket. Minden hallgatót szeretettel meghívok az etnoestre. Jöjjenek el minél többen. Jó hangulat, vidámság és kellemes este vár mindenkire. A program körülbelül 2 órán át tart, és este 9:30 körül ér véget. Persze ez attól is függ, hogy mennyire érzik jól magukat a vendégek. Ha jó lesz a hangulat, akár még fél órával is meghosszabbítjuk az estét.
0: Program bo trajal približno 2 uri, 2 uri pa 15 minut, tam do 9:30, oziroma odvisno od samih poslušalcev, od gledalcev, ki, če se bodo dobro imeli, lahko potegnemo še kakšne pol ure.

0: LeBar Denis, csentei kerékpáros, országos bajnok lett az U17-es korosztály számára Sencsúrban rendezett kritériumversenyen. Két versenyen is rajthoz álltak a lendvai IJász klub tagjai. Szabó Rudolf összefoglalójában szó lesz még a tatabányai U19-es tollaslabda Európa-bajnokságról, ahol a lendvai Tia Horváth és edzője Miha Horváth is a szlovén válogatott tagjaként szerepelt. Emellett beszámolunk a NAFTA utánpótlás csapatainak eredményeiről, valamint a muravidéki és lendvai körzeti labdarúgó bajnokság nyitó fordulójáról.
1: A hétvégén rendezték meg Sencsúrban a 26. Sencsúri nagydíjat, a Bojan Udovics emlékversenyt, amely az U17-es korosztály számára országos bajnokságnak számított kritériumban. A Tropovci kerékpáros klub versenyzője LeBar Denis kiváló szezonját országos bajnoki címmel koronázta meg. A 21 körös körönként 1,3 kilométeres versenyen 13 pontot gyűjtött, egy ponttal megelőzve a második helyezett Tim Oleniket. A mezőnyben 75 versenyző indult. A Tropovci klub tagjai vasárnap a horvátországi Ivánics Grádban folytatták szereplésüket az 55. Stjepan Görgács emlékversenyen. LeBar Denis saját kategóriájában az 5. helyen végzett. A fiatal csentei kerékpáros szerdán a szlovén ifjúsági válogatottal Ausztriába utazik, ahol augusztus 30-áig az International Radjugendtour Oststeiermark viadalon versenyez. A rangos nemzetközi versenyen 15 ország kerékpárosai állnak rajthoz. Két versenyen is rajthoz álltak vasárnap a lendvai IJász klub tagjai. Bojan Stuhec Bécsben a Közép-Európai Kupa, vagyis a CEC sorozat versenyén indult csigás íjjal. A veteránok kategóriában a 4. helyet szerezte meg. A Mokrice településen rendezett Slo 3D és Szává kupán pedig 5 lendvai IJász versenyzett. A tradicionális IJak mezőnyében Cseh Gyula első helyen végzett, egyben a Szává kupát is megnyerte. Horváth Krisztián 8., Huszár Dominik pedig 9. lett. A hosszú íjasok között Matej Vucskic a 7., a vadászi kategóriában pedig Ignác Hozján a 6. helyen zárt. Franciaország nyerte a Tatabányán rendezett U19-es tollaslabda csapat Európa-bajnokságot, miután a döntőben 2-1-re legyőzte Dániát. Szlovénia a 30 válogatott közül a 10. helyen végzett. A szlovén csapat tagja volt a lendvai Tia Horváth és edzője Miha Horváth is. A bajnokság az egyéni és páros mérkőzésekkel folytatódott. Tia Horváth az első fordulóban kiemeltként erőnyerő volt, majd a legjobb 64 között 2-0-ra legyőzte az izlandi Idun Jakobsdottirt. A legjobb 32 között francia ellenféllel találkozott. Női párosban az első körben búcsúzott a horvát Tinkara Alic szlovén kettős, amely 3 szedben kapott ki az olasz Hel Tognetti párostól. Tia Horváth vegyes párosban Nikita Pese Hono oldalán a 2. körig jutott. A német Kasura Bács páros egy 40 perces 3 szettes mérkőzésen bizonyult jobbnak. 2-1-re nyert Ljubljanában a Bravo ellen a NAFTA U15-ös csapata az első osztály 2. fordulójában. A lendvaiak a hajrában 5 perc alatt fordítottak Zimmermann és Hederich találataival a Siskai Sportparkban, ezzel megszerezték első győzelmüket az élvonalban. Rosszul sikerült viszont az U17-es csapat szereplése, amely 5-0-ra kikapott. Az U19-es másodosztályban a NAFTA 9-0-ra nyert hazai pályán a Champion ellen. Sven Montano Perc és Fran Ivan Maric is mesterhármas szerzett. Megkezdődött a muravidéki és a lendvai körzeti labdarúgó bajnokság is. Az Olimpia Hosszúfalu 3-1-re kikapott a Tunisztól. A szezon előtt jelentősen megerősített Grád csak 1-1-es döntetlent játszott a Hotizával. További eredmények: Doklezsoje Bakovci 0-6, Bistrica Cserenysovci 1-3, Polana Gáncsani 0-1 és Apache Izsákovci 0-2. A lendvai körzeti bajnokság első fordulójában a Nedelica 3-1-re nyerte a Dobronak vendégeként. A Kobile 1-0-ra győzött a Graničar otthonában. Fordulatos mérkőzést láthatott a közönség Csentében is. Plevel duplájával a hazaiak 2-0-ra vezettek, a vendég Malibu Pannonia GK azonban fordított és végül 3-2-re nyert. Horváth Kapun 2-szer talált be a hajrában. A muraszombati körzeti ligában is megkezdődött a bajnokság. A Hodos 3-1-es hazai győzelemmel kezdett a Trómenik ellen. A legnagyobb különbségű győzelmet a Cánka aratta, amely 9-0-ra verte a Szerdicát. További eredmények: Tisina Krizsevci 4-3, Bogoina Puconci 0-4, Cven Lipa 5-0, Goricsánka Roma 3-1 és Radenska Slatina Rakicsán 2-2. Hétközben újra pályára lépnek a csapatok, hiszen kedden, szerdán és csütörtökön rendezik a kupa első fordulóját. Kedden 19 órakor a Turnyscse Hosszúfalu mérkőzéssel kezdődik a forduló. Szerdán 17 órakor a Csrencsovci a Naftát fogadja. Ugyancsak 17 órakor rendezik a Dobronak Hotiza összecsapást. A napot 19 órakor a Polana Odránci rangadó zárja. Csütörtökön Kapcán 17 órakor a Malibu Pannonia Gáka a Bisztricával mérkőzik. Ugyanebben az időpontban rendezik a Granicsár Csente találkozót is.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid, Fehér Ilona és Szabó Rudolf összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

és hangversenyteremben. A teljes áru bérlet 105 euró, a nyugdíjasok, diákok és pedagógusok számára pedig 85 euró. Az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget, drámák, operettek, vígjáték és bohózat neves társulatok előadásában. De akkor lássuk is, hogy pontosan melyek ezek. Szeptember 10-én az Udvari Kamara Színház előadásában láthatják a Karádi és a Szerelem újszászi és a világzenés drámáját. Az előadás ingyenes, a Diriné program támogatásával a Ljubljanai Liszt Intézet szervezésében. Aztán szeptember 30-án Rátonyi Róbert Színház színészei fogják előadni Csiki Fényes Kardos a Nagymama című operettjét. Október 12-én a Bánfalvi stúdió érkezik ide Lentvárra, méghozzá Szabó Magda Pilátus drámájával. November 26-án megint csak a Bánfalvi stúdió Reikuni Kölcsönlakás vígjátékát adja elő. Január 12-én a Zente Ferenc Színház Ödönvon Horváth Máshol van az igazság színműjét láthatja. Aztán február 9-én a Veresegy Színház Bársony Lőrinci amerikai komédia zenés vígjátékát adják elő, illetve az utolsó magyar előadás akkor február 25-én lesz, akkor a Pesti Művész Színház érkezik ide a lendvai kisvárosba, George Feydeau kézről kézre az Asszony körbejár bohózatát láthatják majd, hogyha ellátogatnak február 25-én a lendvai színház és hangversenyterem előadására. De ezen kívül ugye említettük, hogy nem csak ez az egy értesítésünk van, a lendvai kétnyelvű középiskola ugyanis értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre 2026. szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Tehát, hogyha valaki muravidéki diák és máshol folytatta tanulmányait az általános iskola után, de szeretne magyarul tanulni a folytatásban is, akkor még szeptember 11-ig mindenképpen jelentkezzen a lendvai kétnyelvű középiskolán, ugyebár. Mi pedig akkor most ennyi értesítéssel érkeztünk, de egyébként továbbra sem feledjék, hogy még tart a nyereményjátékunk a Facebook oldalonkon. Muravidéki Magyar Rádió, erre a névre kell rákeresni. És egyébként már délben megjelent az a bejegyzés, ami alá kommentelni lehet, és akkor ezzel egyben részt venni ugye a mai sorsoláson. És ne feledjék azt sem, hogy nem csak ma van nyereményjáték, hanem egészen augusztus 28-áig, amíg tart a Vinárium Fesztivál, minden nap délben egy újabb kérdés fog megjelenni a Facebook oldalunkon, és azok, akik akkor helyesen válaszolnak rá, részt vehetnek az aznapi nyeremény sorsolásában. De ma ugye nem kell éppen helyes választ adni, igazából csak annyit kell kommentelni, hogy önök kivel csúsznának le szívesen a Zipline Vináriumon. Játszanak velünk, 17 órakor lezárjuk a mai játékot, és akkor 17:30 után lesz eredményhirdetés mind az éterben, mind pedig akkor a nyertesnek. Kommentben is válaszolunk, valamint privát üzenetet is írunk majd, hogy mindenképpen értesüljön arról, hogy a mai játékot biza ő nyerte meg. Most pedig akkor folytatjuk tovább a zenével, érkezik a Well Hello és az Apu Vedd Meg, de egyébként hamarosan hallhatják a hét zeneszámát is.

0: Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani. Egy kis mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Biszele Mázl, egy kis mázli fesztivál Sálovciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár 4. alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. Tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától 2 koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis mázli, rengeteg

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. Bár a parlamenti szünet hivatalosan szeptember 1-én ér véget, a képviselők ma visszatértek a parlamentbe. Az országgyűlés illetékes bizottságai ugyanis megvitatták a szociális segélyekről, az RTV járulék eltörléséről és a külföldiek szavazati jogáról szóló népszavazási javaslatokat. Az országgyűlés ezekről szóló rendkívüli ülése várhatóan holnap lesz. A Gornyaradgonán megszervezett mezőgazdasági kiállításon az Agrán ma a legfőbb téma a fogyasztók elérésének innovatív módja. Ahogy Majca Bizovicser, a kamara képviselője elmondta, egy olyan gondolkodásmódot szeretnének bemutatni a résztvevőknek, amely arról szól, hogy hogyan juthat el innovatív módon egy el nem fogyasztott termék vagy termény a fogyasztóhoz. Ennek során kapcsolatba léptek az ETRI csoportból Alenka Puhal, akinek elmondása szerint Szlovénia az európai térben is kiemelkedik az élelmiszer pazarlás megelőzése terén, jó példaként szolgálva Brüsszel előtt. Az új tanévben az általános és középiskolákban fokozatosan kerülnek majd bevezetésre a felülvizsgált tantervek és tudástárak. Ezzel egy időben új tananyag is készül, de az iskolák még 3 évig a régiekkel dolgozhatnak, mivel még nem minden anyagot hagytak jóvá, és a tankönyvgyűjteményekben lévő anyagok fokozatos cseréje sem fejeződött be. Horvátországban újabb 2 helyen ütötte fel a fejét a tűz. Az egyik a Hvar közelében található Pakrani szigeteken keletkezett, ahová nagyszámú tűzoltót és 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek ki. A másik tüzet Csiovó szigetének környékén egy jachton észlelték, ide szintén nagyszámú tűzoltó vonult ki. Tadej Pogacsár, szlovén kerékpáros, az összetett élén piros trikóban kezdi meg a kerékpáros körverseny megterhelő 3. szakaszát. A verseny teljes egészében Franciaországban, a Pireneusok 2 városa között zajlik majd. Pogacsár a szakasz győzelem főesélyese, de sok múlik a kezdeti szökés erősségén is.
2: Időjárás.
1: Ma délután többnyire derült lesz az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a tenger melléken pedig 30 fok feletti hőmérsékletek lesznek. Éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet, reggel felé a nyugati országrészben több helyütt is esni fog, akár viharok is előfordulhatnak, különösen a tenger melléki területeken. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Muravidék szerte száraz utakon folyamatos a forgalom. A távolabbra utazók továbbra is számítsanak a szlovén autópályákon, több helyütt is forgalomkorlátozásra, ezért induljanak időben el.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

A Honey Beast és Daniel fiú után érkezik a Hollywood Vampires dala, aztán a Zöld Zónát is hallhatják, és egyébként félkor várja önöket a gyerek gondolatok is, úgyhogy érdemes a folytatásban is a Móra Vidéki Magyar Rádiót hallgatni.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit! Az Egyesült Államok nyugati részén a nyári hőség már régóta minden napok része, ezért több város évek óta olyan megoldásokkal kísérletezik, amelyek élhetőbbé tehetik a forró utcákat. Bár egyik módszer sem csodaszer, a kutatók szerint a fák, a zöldtetők, a hőt visszaverő tetők és a világos burkolat együttes alkalmazása már érezhetően mérsékelheti a városi hőség hatásait. A sötét beton és aszfalt felületek egész nap elnyelik a napsugárzás hőjét, majd éjszaka lassan visszasugározzák azt. Ezért a nagyvárosok akár 11 Celsius fokkal is melegebbek lehetnek, mint a környező vidéki területek. Ezt nevezik városi hősziget hatásnak. A beavatkozásokra nagy szükség van, hiszen az Egyesült Államok lakosságának mintegy 80%-a városi környezetben él, mondta Stephen Lehman, a Nevadai Egyetem munkatársa, aki szerint a megoldások már régóta ismertek. A valódi kihívást inkább az jelenti, hogy a városok milyen gyorsan és milyen mértékben vezetik be őket. Úgy véli, ma még nincs olyan amerikai város, amely minden szempontból mintának tekinthető, ugyanakkor egyre több helyen látszik a szemléletváltás, és sorra jelennek meg azok a fejlesztések, amelyek hosszabb távon csökkenthetik a hőség hatásait. A szakemberek szerint a hőség elleni egyik leghatékonyabb és legolcsóbb megoldás továbbra is a fák ültetése. Az árnyék mellett a párologtatásnak köszönhetően a városi erdők átlagosan 1,6 Celsius fokkal hűvösebbek, mint a fák nélküli területek. Nem véletlen, hogy egyre több amerikai város indít nagyszabású zöldítési programokat. Austin város vezetésének például az a célja, hogy 2050-re a város területének felét lombkorona fedje. Phoenixben, amelyet gyakran az Egyesült Államok legforró városának neveznek, majdnem $1,5 millió fordítanak 1800 új fa ültetésére, hogy árnyékos, hűvösebb, gyalogos és kerékpáros útvonalakat hozzanak létre. A szárazabb térségekben azonban a vízhiány komoly akadály, és emiatt a fák életben maradása is nagyon változó. Tucsonban például a városvezetés $2,000 támogatja az esővízgyűjtő rendszerek kiépítését, hogy a lakók az összegyűjtött csapadékvizet a fák és zöld területek öntözésére használhassák. A program kamatmentes hiteleket, támogatásokat és spanyol nyelvű képzéseket is kínál a hátrányos helyzetű közösségeknek. Az amerikai városokban ma már nem csak az egyre több növény jelenthet megoldást, hanem a városok magukat, az épületeket is igyekeznek hűteni. Los Angeles már 2013-ban elsőként írta elő, hogy minden új lakóépület hőt visszaverő úgynevezett hűvös tetőt kapjon. Azóta ezt az előírást már nem csak az újonnan épült lakóházakra vonatkoztatják, hanem a felújításoknál is előírás. A módszer egyáltalán nem új. A mediterrán térségben és Észak-Afrikában évszázadok óta meszelik fehérre a házakat, hogy azok kevésbé melegedjenek fel a tűző napon. Ma már a kutatók olyan speciális bevonatokat fejlesztenek, amelyek nem csak a tetőkön, hanem a homlokzatokon is csökkentik a felmelegedést. Egy világos, pláne fehér tető a napsugárzás 80%-át képes visszaverni. Nyári délutánokon akár 31 fokkal is hűvösebb maradhat egy hagyományos sötét tetőnél. New Yorkban már csaknem 1 millió négyzetméternyi tetőt vontak be világos, hővisszaverő bevonattal, amely a nagy épületek belső hőmérsékletét akár 30%-kal is csökkentheti. Egy másik, egyre népszerűbb megoldás a zöld tető. San Franciscóban például az építési szabályokban is már előnyben részesítik azokat, ahol a növényzettel fedett tetőkön a növények párologtatása hűti a levegőt, miközben az épületet is védi a túlmelegedéstől, írja a BBC. Nem csak a házak, hanem az utak is hozzájárulnak a városok felmelegedéséhez. Los Angeles ezért több helyen világos, hőt visszaverő bevonattal festi le az utcákat és a járdákat. A megoldásnak persze vannak hátrányai is. A város által használt bevonat mérföldenként $40,000 kerül, és körülbelül 7 évig tartós. Ráadásul, ahogy Lehman megjegyzi, a fehér utak nem maradnak sokáig igazán fehérek. A cél azonban az, hogy a burkolatok nappal kevesebb hőt nyeljenek el, így estére se sugározzák vissza azt. A világos burkolatok valóban hűvösebbek maradnak, de nem csoda fegyverek. Egy phoenixi vizsgálat szerint a speciális bevonattal ellátott útburkolat felszíne 5,5 fokkal volt hűvösebb a hagyományos aszfaltnál, ugyanakkor másfél méteres magasságban a levegő hőmérséklete mindössze 0,16 Celsius fokkal csökkent. A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy a világos felületek több napsugárzást vernek vissza, ami bizonyos helyzetekben növelheti a sugárzó hőérzetet a gyalogosok számára. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az sem mindegy, mennyire hűl le a város napnyugta után. A hűvösebb éjszakákon egészségesebben lehet aludni, míg a tartósan meleg éjszakák növelik a hőhullámok egészségügyi kockázatait. A városi hősziget hatás ráadásul sokszor éppen éjszaka a legerőteljesebb, amikor a nappal felmelegedett beton és aszfalt lassan visszasugározza az eltárolt hőt. A városi hősziget hatás természetesen nem csak Amerikát érinti, hanem a többi kontinenst is. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
2: MMR.

0: Szeretne valaki úgy idejönni mellém, hogy a kezébe veszi ezt a mikrofont, és elénekel egyedül egy dalt? Gyere, Hanna!
1: Jó van! Gyere be, lazsám, gyere be, csak magam vagyok ide be, halom cigány lelki hegedűr, csak magam vagyok ide bent.
0: Nagyon ügyes vagy, na mit szóltak hozzá? Nagyon ügyes vagy, Hanna. Ki szeretné még kipróbálni a mikrofont? Na gyere akkor, Alisa.
2: A kuska.

0: egy agyissam meg, huncut a makusul a falamek.
1: Nagyon jó, meg Hannának is, akkor valaki esetleg szeretne valamit csak mondani, vagy énekelni még? Most akkor Kevin szerepel egyet a mikrofonba, gyere ide Kevin mellém.
0: Amikor jön valaki, akkor tudok játékot játszani vele.
1: Ezt szereted volna mondani? Jól van, nagyon ügyes vagy. Valaki, ki lenne még az a bátor? Még adjunk valakinek lehetőséget.
2: Én mindig otthon játszok a játékokkal.
1: És mit játszok?
2: Tornázok.

Ez volt Donna Summer és a Hot Stuff, és már csak 15 perc maradt hátra ebből az órából, vagyis sebesen közeledünk az 5 órához, ami pedig akkor azt jelenti, hogy egyben sebesen közeledünk a mai nyereményjáték lezárásához is. Úgyhogy ha még valaki gondolkozik azon, hogy szeretne játszani, akkor a következő 10-15 percben, azért kicsit kevesebb, mint 15 percben látogasson el a Muravidéki Magyar Rádió Facebook oldalára, és bár nem az utolsó, de az utolsó előtti, hogyha egy kicsit lepörgetnek, itt megtalálják a 4 órával ezelőtt megjelent posztunkat, és akkor kommentben, ha megválaszolják a kérdést, ami fel van téve ugye ebben a bejegyzésben, akkor már automatikusan mondhatni, hogy be is neveztek erre a sorsolásra, részt vesznek a mai játékban. Úgyhogy, ahogy már említettük, kevesebb, mint 15 percük van még velünk játszani. Pontban 17 órakor lezárul a mai játék sorsolása, és akkor 17:30 körül majd az éterben elmondjuk, hogy a mai játékot kinyerte, illetve akkor Facebookon is értesítjük majd, mind kommentben, mind pedig üzenetben. És egyébként akkor majd az ajándékot át lehet venni személyesen, ugye munkaidőben itt nálunk a titkárságon 8:30-tól egészen 3 óráig, vagy pedig postázhatjuk is majd, de az már ugye le tudjuk tisztázni a mai nyertessel. És ne feledjék egyébként azt sem, hogy holnap déltől ismételten várja önöket egy újabb nyereményjáték, a Vinárium Fesztivál nyereményjáték sorozattal kapcsolatban. Ugye, ahogy említettük, egészen augusztus 28-áig várjuk önöket minden nap déltől egy kis játékkal, úgyhogy 5-ig még le lehet adni a választ komment szekcióban, és akkor 5-kor zárul ez a mai játszás, szavazás, aztán majd kiválasztjuk akkor, hogy ki nyerte a mai ajándékot. Na, ennyi értesítéssel érkeztünk, játszanak velünk, ha tehetik, addig is viszont folytatjuk zenével. Érkezik a Carson Kuma és a Na Mindegy, utána pedig pontban 5 órakor, azon kívül, hogy lezárjuk a játékot, érkezik önökhöz Jobbágy Klára is a legfrissebb hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. A mezőgazdaság jövőjének biztosításában nem csak az erőforrások fontosak, hanem kulcsfontosságúak az emberek is, jelentette ki Janez Jánosa miniszterelnök az Agrántet mai látogatásán. A miniszterelnök többek között azt is kihangsúlyozta, hogy az élelmezés biztonság az ország létének és fejlődésének kérdése. A mezőgazdaságnak, mint gazdasági ágazatnak stratégiai szerepe van, s nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy gazdálkodók nélkül nincs élelem, élelem nélkül pedig nincs élet. Holnaptól emelkedik a kőolaj termékek szabályozott ára. A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 2,6 centtel 1 euró 61 centre, a gázolaj literenkénti ára pedig 4,6 centtel rekordáron 1 euró 90 centre emelkedik. Az árak augusztus 31-éig érvényesek. Washington ma az eddigi legsúlyosabb szankciós intézkedéseket készül bejelenteni Teherán ellen. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket. A Financial Times című politikai gazdasági napilap egyik tegnapi cikkében Bessent azt írta, gazdasági D-nap kezdődik, amely az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Mohsen Rezai, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára eközben kijelentette, ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, illetve a Hormuzi szoroson keresztül. 2,5 millió fontért kelt el egy árverésen az a focilabda, amellyel Diego Maradona megszerezte a híres Isten keze gólját az 1986-os világbajnokságon. Maradona többek között arról is híres, hogy ököllel juttatta be a labdát Peter Shilton kapus mellett Argentina 2-1-es negyeddöntős győzelme során Anglia ellen. A meccs után azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy a gól egy kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével szerezte. A motocross nemzetek kupáját október 3-án és 4-én rendezik meg a franciaországi Erniben. Sašo Kragl, a szlovén válogatott edzője már kiválasztotta azt a triót, akik Szlovéniát képviselik. A Szlovén Autó és Motorkerékpár Szövetség bejelentette tehát, hogy a csapat Jaka Peklaj, Tim Geiser és Jan Pancárból áll majd, akik tavaly is versenyeztek a versenyen.
2: Időjárás.
1: Ma délután többnyire derült időnk volt még, éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet, reggel felé a nyugati ország részben több helyütt is esni fog, akár viharok is előfordulhatnak. Holnap változóan felhős lesz az ég, a helyi záporok és zivatarok az ország nagy részére kiterjednek, majd estére többnyire alább hagynak. A tenger felől átmenetileg déli szél fog fújni. Holnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Muravidék szerte száraz utakon folyamatos a forgalom. A távolabbra utazók továbbra is számítsanak a szlovén autópályákon több helyütt is forgalomkorlátozásra, ezért induljanak el időben.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

A szép új világ után még szólni fog a nap, amikor születtél Vastag Csabától, aztán a természetjáró szombati adásának ismétlését hallhatják, utána pedig kihirdetjük a mai nyereményjáték nyertesét is.

0: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Mai adásunkban egy olyan különös és megosztó élmény nyomába eredünk, amely egyetlen elhibázott emberi döntés miatt teljesen átírta a hazai vizek történetét. Részletesen bemutatjuk a nutriát. Műsorunk másik felében pedig arról hallhatnak, hogy létezik egy olyan növény, ami képes áttörni a vastag aszfaltot, és szép lassan teljesen tönkretenni a környezetünket. Ez nem más, mint a japán keserűfű. A témában egy szakembertől tudjuk meg a részleteket. Tartsanak velünk! Első pillantásra azt hihetnénk, hogy az európai folyók őshonos építőmesterével, a hóddal találkoztunk. De ha közelebb lépünk, feltűnik a kerek, patkányszerű farok, a hófehér pofaszőrzet és a lángolóan narancssárga metszőfogak. Ez a nutria. Egy dél-amerikai jövevény, amely a 20. század elején a szörmeipar ígéretes sztárjaként érkezett Európába, ám a története hamar váratlan fordulatot vett. Miután megváltoztak a körülmények, a fogságból kiszabadult állatok megállíthatatlan hódításba kezdtek. Ma már Szlovénia vizes élőhelyeit, a lübönai mocsárvidéket, a Mura holtágait is birtokba vették. De miért szerepel ez a látszólag békés, torkos rágcsáló a világ 100 invazív fajának listáján? Hogyan alakítja át a folyópartjainkat, és milyen jövő vár a hazai vizekre a jelenlétében? Mai adásunkban a nutria nyomába eredünk. Felfedezzük titkos alagútjait, megvizsgáljuk rejtett életét, és utána jártunk, hogy valódi környezeti katasztrófát, vagy csak egy újabb alkalmazkodási leckét hozott-e számunkra a természetben? Vida Martina, a Zemlján Természetvédelmi Megoldások Intézetének szakmunkatársa, biológus nyilatkozott.
1: Európában a szőrme készítési céllal telepítették be őket az 1900-as évek elején, és ahogy azt már megszokhattuk, a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy az ember eltervezi, és a tenyésztett állatok megszöktek, vagy szándékosan ki voltak engedve, miután a prém értéke nagyon esett az 1980-as évek végén. Na és azóta akkor Európa, Észak-Amerika, Ázsia szerte elterjedtek. Európában a nutria nagyon hasonló élőhelyeket választ, mint a természetes környezetben, szóval kisebb csatornák, folyó holtágai, vizes élőhelyeken is ilyen benőtt folyószakaszokon találhatók. A nutriát először 1937-ben látták nálunk Szlovéniában a természetben, Maribor környékén, ahol volt egy szőrmefarom, akkor 1988-ban már Litia mellett is, 1989 óta pedig a lübjonai mocsarakban is eléggé elterjedt, amikor megszöktek egy farmról. A tengerparton 1990-es években figyelték meg először a nutriát, a Rizsánában, de már Koper környékén is elterjedtek. Ezen adatok ellenére továbbra is rámutathatunk a faj Szlovénia elterjedésének eléggé hiányos ismeretére, különös figyelembe véve azt, hogy továbbra is eléggé bizonytalan, hogy a Ljubljanica és a Rizsana folyók vízgyűjtőn kívül hol fordulnak elő konkrét populációk, és nem csak ilyen egyes szétszórodó egyedek. Amit mi így a terep munkával látunk, az az, hogy elterjedtek Szlovénia más részeire is, például Savinja, Mura vizein és nálunk is, például itt Lendván. Megfigyelhetjük őket a Murában, a Mura holtágaiban, a Ledavában, a Feketeér patakban, Kopicában, a Kövecsben, és például más patakokban, Goricskon is. Ahol még nagyjából mi nem figyeltük meg őket, az a Dráva mentén van, de ez még nem azt jelenti, hogy nincs, illetve hogy nem várható ez elterjedése ott is a közeljövőben. Nálunk a nutria ilyenkor nyáron is gyakran megfigyelhető nappal, ahogy táplálkozik a mezőkön vagy a folyók partján, miközben nagyon kicsi annak a valószínűség, hogy ilyen módon holdot látnánk valahol a természetben. Legjobban aktívak hajnalban és alkonyatkor, de természetben éjszaka és nappal is aktívak. Városi környezet nagyon érdekes az, hogy különösen nappal és kora este aktívak, ami valószínűleg az antropogén táplálékforrások elérhetőségével függ össze. Egész évben egyformán aktívak nem hibernálnak. Természet és környezetén kívül nagyon invazív, nagyon alkalmazkodóképes, lokálisan elég jó mobil, ami lehetővé teszi, hogy ilyen különböző helyszíneken letelepedik, emellett pedig még a nagy szaporodási potenciállal is rendelkezik, és nagy közösségekben él. 4 hónapos vemhességi időszak után a nőstény változó számú utódot hoz világra. Egyes források szerint a nőstény kivételesen több mint 10 utódot is világra hozhat, de legtöbbször 2-től 6. Ezek már nagyon jól kifejlettek születéskor, és körülbelül 8 hétig szopnak. A nutriák általában eléggé társaság kedvelő állatok, így általában körülbelül nagyobb csoportban vannak. Az egyedszám általában 2 és 13 között mozog. Egy család élőhelye nagysága több 10 hektár is lehet. A nutria többnyire növényevő, zöld részekkel, szárakkal, gyümölcsökkel, virágokkal és föld alatti részekkel is táplálkozik, egyes rovarokat, miközben a növényzettel táplálkozik, és elterjedése területein esetenként még rákokkal és édesvízi csigákkal is táplálkozhat, persze városokban pedig az antropogén élelmiszerforrások is eléggé gyakoriak. Vízi növények gyökértörzseivel táplálkoznak, és akkor az a növényközösségek felbomlásához és a folyóparti élőhelyek eróziájához is vezethet. Amikor például a populációk már elég nagyok, akkor ilyen benőtt mocsarakat nagyon nyílt vízrendszerre alakíthatnak ki, így potenciálisan veszélyeztetve a mocsári halak, madarak és gerinctelenek túlélését is. Egyes kutatások kimutatták, hogy a nutria által a vízi növényzet ritkulása és a költési időszakban történő zavarás révén okozott károk miatt a veszélyeztetett madárfajok, például ilyen a kis vöcsök is, alkalmas fészkelő helyek csökkenéséhez vezethet. Egyes kutatások azt mutatják, hogy a felnőtt állatok halála aránya meglehetősen magas, a megfigyelt állatoknak csak valamivel több mint egy harmada éli túl a 2 hónapot. Egyes kutatások szerint az első életévben akár 80% is előfordult a halál. A nutria halálának fő okai, legalábbis ott, ahol voltak valamilyen kutatások, elsősorban a ragadozók miatt van, de jelentős részét emberi befolyások is okozzák, például vannak lelőtt, egyedek vagy autó előtések okozta sérülések miatt halnak meg. A második leggyakoribb halál pedig a mérgezés. Ennek az oka lehet mind az emberek általi szándékos, mind a nem szándékos mérgező anyagok fogyasztása, valamint a kék-zöld algákból származó biotoxinok természetes bevitele is. A nutria az EU-ban invazív idegenfajok listáján szereplő faj. Van egy ilyen irányelv, amely előírja azt, hogy az EU tagállamainak mindent meg kell tenni azért, hogy az idegenfajok terjedését és betelepítését megakadályozza, és a nutria a világ 100 leginvazív fajának listáján is szerepel. A nutria okozta gazdasági veszteségeket vizsgáló olaszországi tanulmány azt mutatta ki, hogy egy 6 éves időszak alatt a mezőgazdasági kár elérte közel 1 millió eurót, a folyóparton okozott kár pedig meghaladta 10 millió eurót. Amerikában például a leginkább érintett növények a rizs, a cukornád, de más növények, például a gabonafélék, cékla, a földi magyaró, dinnye is károsodhat. Szlovéniában is táplálkozik mezőgazdasági területeken, főleg kukoricával, repcével, de sajnos ez gyakran figyelmen kívül hagyják, vagy akár a hódnak tulajdonítják. Nálunk egyelőre még nincs olyan kutatás, amely bemutatná a faj invazív hatását a szlovén természetre, környezetre, de helyenként már mutatkoznak a következmények. Szlovéniában a nutria szintén egy vadfaj, amelyre egész évben lehet vadászni korlátozások nélkül. A muravidéki vadászterületen tavaly 36 nutriát lőttek le, 2024-ben 71-et, az eddigi legmagasabb szám, az pedig 2023-ban volt, 89 egyedet lőttek ki. De a nutria gyakran a forgalom áldozata is lehet. Üregeket ásnak a folyópartokon, vízen, vízi növényzeten építhetnek ilyen speciális platformokat, ahol aztán táplálkoznak, és mindez a hóthoz hasonlóan pozitív hatással lehet a különböző őshonos fajokra. Egyes kutatások szerint a nutria táplálkozása gátolhatja a parti vízi növények fejlődését, meg akadályozhatja például a fűz által uralt közösségek kialakulását, de ez által elősegítheti más fajokat, amelyek számos gerinctelen hal, kismadár számára nagyon kedvező élőhelyet biztosíthatnak. Így a kolonizáció kezdeti szakaszában a nutria csökkentheti egy faj elterjedését, de lehetővé teszi más fajok növekedését, ami akkor a területen növeli a biodiverzitást.

0: Képes áttörni a vastag aszfaltot, és szép lassan teljesen tönkreteszi a környezetünket. Ez a japán keserűfő. Az Aqua Nature projekt keretében a szakemberek felmérték a terepet, és kiderült, hogy hol a legkritikusabb a helyzet. Hogy miért jelent ez óriási veszélyt a helyi természetre, és hogyan lehet felvenni a harcot egy ilyen megállíthatatlannak tűnő növénnyel? Sara Lorencic, az Aqua Nature projekt vezetője nyilatkozott.
1: V okviru projekta Aqua Nature smo v začetku tega leta 2026 začeli z...
2: Az Aqua Nature projekt keretében az év elején megkezdtük a japán keserűfő szisztematikus feltérképezését a Goricko Tájvédelmi Park teljes területén. Az első szakaszban elsősorban a vízfolyások parti sávjaira összpontosítottunk. A terepi felméréseket is elindítottuk, elsőként a Kebele patakot vizsgáltuk meg, majd a Nagy és Kiskárkát, valamint a Lukai és Bezják patakot. Ezt követően ezeket a lelőhelyeket térinformatikai és adatbázisokba rögzítettük, így egy valamivel nagyobb kiterjedésű területet kaptunk. Az első szakaszban 176 elkülönült lelőhelyet regisztráltunk, ami jelenleg 21 hektárt tesz ki.
0: Az adatok elemzése aggasztó szerkezetet mutat. Sara Lorencic rádiónknak elmondta, hogy egy átlagos élőhely mérete körülbelül 1137 négyzetméter, ami azt jelenti, hogy gyakran már jól megtelepedett állományokról van szó. Az általuk mért legnagyobb összefüggő keserűfő terület meghaladja a 9500 négyzetmétert. Az élőhelyek szerkezete a nagyszámú, kisebb, de szétszórt góc, a terjedés és az új populációk kialakulásának folyamatos dinamikáját jelzi.
2: Messze a leginkább kiemelkedő a Goricko délkeleti része, különösen a Kebele patak mentén. Kebele és Szent László környékén rögzítettük az összes felmért terület 76%-át. A Ledava és a Lukai patak mentén pedig a területek körülbelül 4%-át vettük nyilvántartásba.
0: A kutatások megerősítették, hogy a vízfolyások a keserűfű terjedésének fő folyosói. A vízvektorként működik az árvizek és az üledékszállítás új helyekre juttatják el a növényi részeket. A japán keserűfű ráadásul hihetetlenül szívós. Egy teljesen új növény kifejlődéséhez elegendő egy mindössze 1 cm-es gyökértörzs darab, amit a víz sodor magával. A kezdeti összeírások elsősorban a vízfolyások parti sávjaira összpontosított, ahol a terjedés veszélye a legnagyobb. Tudjuk azonban, hogy a keserűfű gyorsan terjed utak mentén, építkezéseken és elhagyatott mezőgazdasági területeken is, ahol a fertőzött föld szállításával gyakran az ember is akaratlanul segíti a terjedését.
2: Szeretnénk többé-kevésbé az összes felületet feltérképezni a Goricko területén. A második szakaszban inkább az út menti és egyéb sávokra fogunk összpontosítani. Mivel az Aqua Nature egy olyan projekt, amely inkább a vízfolyások, majd a vizes élőhelyek védelmére helyezi a hangsúlyt, ezért kezdtük a vízfolyásokkal. Elsősorban azért teszünk így, mert a vízfolyások mentén terjed a leggyorsabban a japán keserűfő, mivel az áradások és az üledékhiány miatt ez nagyon gyorsan tovább terjed, azaz a gyöktörzsek és a növény ott akár napi 15 cm-t is növekedhetnek. Azokon a területeken, ahol már kialakultak bizonyos állományok, ott sokkal több található belőlük.
0: Az állapot rögzítését és nyomon követését folytatják a projekt keretében a szakemberek, mivel ezek az adatok kulcsfontosságúak egy hatékony, több éves kezelési terv kidolgozásához. Ez a terv a modern technológiát és a természetbarát gyérítési módszereket egyaránt magába foglalja majd. Céljuk egyértelmű, megvédeni a Goricskoi Naturpark értékes élőhelyeit ezen inváziós faj teljes dominanciájától. Sara Lorencic elmondása szerint a japán keserűfő elleni küzdelemben az elektrosokkos technológia igencsak hatékony lehet. Vegyszermentes megoldást nyújt, amely 5000 voltos feszültséggel belülről forralja fel a növényi sejteket és a gyökérzetet. Ez a szelektív módszer biztonságosan alkalmazható vízpartokon, és 1-3 éven belüli teljes felszámolást tesz lehetővé a hagyományos mechanikus módszerekkel szemben. Kedves hallgatóink, érdemes egy pillanatra elgondolkodnunk azon, amit ma hallottunk. Legyen szó a hazai vizeink történetét teljesen átíró nutriákról, vagy a Kebele patak mentén mindent megfojtó, még az aszfaltot is áttörő japán keserőfűről. A közös nevező mi magunk vagyunk. Egyetlen elhibázott emberi döntés, egyetlen figyelmetlenül elszalasztott fölkupac elég ahhoz, hogy felborítsuk a természet kényes egyensúlyát. Szerencsére a szakemberek nem adják fel a harcot. Ahogy Szára Lorencsics-től, az AquaNature projekt vezetőitől is hallhattuk, a részletes terepbejárások és a modern technológia segítségével már készülnek azok a tervek, amelyekkel gátat szabhatunk a zöld megszállók terjedésének a Goricskoi Naturparkban. De a sikerhez az összefogás is kell. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. A legközelebbi viszonthallásra! M1

Van egy kis ház, nekünk pedig van egy nyertesünk, ami a mai nyereményjátékot illeti, és most lehet itt egy doppergés, vagyis hát lehetne, de nem lesz. A mai nyereményt nem más, mint Vito Vitovszky kapja, neki majd ugye válaszolunk kommentben, illetve privát üzenetet is írunk neki. Nyereménye egy darab páros belépő a Zipline Vináriumra, reméljük, hogy örül neki. Na de, ennyi akkor a mai nyereményjátékunk, ami minket illet, de ne feledjék, hogy holnap ismételten érdemes lesz ellátogatni a Muravidéki Magyar Rádió Facebook oldalára. Pontban déli 12 órakor megjelenik majd a második nap kérdése, és akkor ismételten játszhatnak majd velünk. Természetesen akkor már más lesz a nyeremény, úgyhogy minden nap érdemes próbálkozni, de azért érdemes ugye másoknak is esélyt adni arra, hogy nyerjenek egy nyereményt ebben a hétben. És ne feledjék azt sem, hogy nem csak holnap, augusztus 28-áig minden nap várjuk Önöket pontban déltől egy kérdéssel a Facebook oldalunkon, és ugyanúgy, mint ahogy ma, délben kezdődik meg akkor a nyereményjáték, 17 óráig lehet játszani velünk, illetve akkor megválaszolni az aznapi kérdést a komment szekcióban, 17:30 után pedig, mint ahogy ma, lesz eredményhirdetés, illetve akkor a nyertesnek írunk privát üzenetet is. Mi pedig akkor gratulálunk a mai nyertesnek, reméljük ismételten, hogy örül a nyereményének, és folytatjuk továbbra is zenével, méghozzá a Tiamo érkezik.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Lassan véget ér a nyár, s vele együtt a nyári szünet nem csak az iskolásoknak, hanem parlamenti képviselőinknek is.
2: Élelmiszerbiztonságunk az ország létének alapja, jelentette ki a szlovén miniszterelnök az Agrántet látogatásán.
1: Még 3 évig az eddigi tankönyvekből tanulnak az iskolások.
2: Irán az olajexport leállításával fenyeget.
1: Lezuhant egy katonai repülő Magyarországon Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált.
2: Újabb tüzek vannak Horvátországban.
1: És rekordáron kelt el egy árverésen Maradona futballlabdája. Ezek lesznek főbb híreink, most következzenek a részletek.

0: Bár a parlamenti szünet hivatalosan szeptember 1-én ér véget, a képviselők ma visszatértek a parlamentbe. Az országgyűlés illetékes bizottságai ugyanis megvitatták a szociális segélyekről, az RTV járulék eltörléséről és a külföldiek szavazati jogáról szóló népszavazási javaslatokat. Az országgyűlés ezekről szóló rendkívüli ülése várhatóan holnap lesz.
1: Az Országgyűlés szakbizottsága támogatja azt a javaslatot, hogy konzultatív népszavazást írjanak ki arról, hogy a pénzügyi szociális segélyhez való jogot a munkaképes korú jogosultak közösségi szolgálatban való aktív részvételétől tegyék függővé. A koalíció úgy véli, hogy ez a tartósan munkanélkülieknek segítene. Azonban ellenzék úgy véli, hogy a jelenlegi szabályozás megfelelő és populista kérdésről van szó. A javaslattevő képviselője Carmen Furman szerint a Szlovén Köztársaság foglalkoztatási szolgálatának legfrissebb, tavaly decemberi nyilvános adatai azt mutatják, hogy a 18.480 munkanélküli pénzbeli szociális segélyben részesülő közül nem kevesebb, mint 11.097 fő, azaz körülbelül 60%-uk tartósan már jó ideje munkanélküli. Munkanélküli állapotuk átlagos időtartama megközelíti a 3 évet.
0: A mezőgazdaság jövőjének biztosításában nem csak az erőforrások fontosak, hanem kulcsfontosságúak az emberek is, jelentette ki Janez Jansa miniszterelnök az Agrántet mai látogatásán.
1: A miniszterelnök többek között azt is kihangsúlyozta, hogy az élelmezés biztonság az ország létének és fejlődésének kérdése. A mezőgazdaságnak, mint gazdasági ágazatnak stratégiai szerepe van, s nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy gazdálkodók nélkül nincs élelem, élelem nélkül pedig nincs élet. A jövő feladatai közül az egyik legfontosabb feladatként a bürokratikus akadályok lebontását hangsúlyozta, amelyek többek között megakadályozták a kisebb öntöző rendszerek kiépítését. Szerinte az idei asszály megmutatta, hogy sok helyen a következmények lényegesen kisebbek lennének, ha az öntöző rendszerek, amelyekre évekkel ezelőtt javaslatokat tettek, már léteznének.
0: Az új tanévben az általános és középiskolákban fokozatosan kerülnek majd bevezetésre a felülvizsgált tantervek és tudástárak.
1: Ezzel egy időben új tananyag is készül, de az iskolák még 3 évig a régiekkel dolgozhatnak, mivel még nem minden anyagot hagytak jóvá, és a tankönyvgyűjteményekben lévő anyagok fokozatos cseréjesen fejeződött be. A felülvizsgált tantervek bevezetése szeptemberben kezdődik az általános iskola 1., 4. és 7. év folyamán, kivéve 4 tantárgyat, a földrajz, történelem, természettudományok és technika. A 7. osztályban ezeket a tantárgyakat továbbra is a jelenleg érvényes tantervek szerint tanítják majd. A 2027-2028-as tanévben a felülvizsgált tantervek fokozatos bevezetése vertikálisan folytatódik, és a 2029-2030-as tanévben fejeződik be, amikor a földrajz és a történelem tantárgyak új tanterveit vezetik be a 9. évfolyamon, magyarázta az Oktatási Intézet az újdonságokról az STA-nak.
0: Holnaptól emelkedik a kőolajtermékek szabályozatára.
1: A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 2,6 centtel 1,61 €, a gázolaj literenkénti ára pedig 4,6 centtel rekordáron 1,90 € emelkedik. Az árak augusztus 31-ig érvényesek. A gázolaj ára Szlovéniában most először haladja meg az 1,90 €, az ezt megelőző legmagasabb ár az április 8-a és 13-a közötti héten volt, amikor 1 liter gázolaj 1,89 € került.
0: Ennyit itthonról, most tekintsünk ki a nagyvilágba. Irán az olajexport leállításával fenyeget.
1: Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja teljes olajexportját a Perzsöl-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút. Washington ma az eddigi legsúlyosabb szankciós intézkedéseket készül bejelenteni Teherán ellen. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter, ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket. A Financial Times című politikai gazdasági napilap egyik tegnapi cikkében Bessent ezt írta: gazdasági D-nap kezdődik, amely az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzív lesz egy ellenféllel szemben. Mohsen Rezai, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára eközben kijelentette, ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsöl-öbölből, illetve a Hormuzi szoroson keresztül. Arra is figyelmeztetett, hogy Teherán háborús cselekményként értékeli minden ország részvételét az amerikai intézkedések támogatásában. Irán eddig 45 tartályhajót helyezett fekete listára, amelyek a hatóságok szerint megsértették a Hormuzi szoroson való áthaladás szabályait.
0: Rakétákkal, teli üzemanyaggal és plusz póttartállyal zuhant le a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe ma délelőtt Szolnok mellett.
1: A Blick értesülése szerint a hajtómű kigyulladt, a pilóta pedig az utolsó pillanatig a fedélzeten maradt, hogy a lakott részek környékéről elmanőverezze a gépet, mielőtt katapultált. A vizsgálat folyamatban van. A helyszínre érkezett a honvédelmi miniszter és a vezérkarfőnök is. A pilóta állapota stabil, de megfigyelés céljából mentőhelikopterrel szállították kórházba.
0: Horvátországban újabb két helyen ütötte fel a fejét a tűz.
1: Dalmáciából sajnos újabb két különálló tűzesetről érkezett jelentés. Az egyik a Hvar közelében található Pakleni szigeteken keletkezett, ahová nagy számú tűzoltót és négy tűzoltó repülőgépet vezényeltek ki. A másik tüzet Csiovoszi szigetének környékén egy jachten észlelték, ide szintén nagy számú tűzoltó vonult ki.
0: 2,5 millió fontért kelt el egy árverésen az a focilabda, amelyel Diego Maradona megszerezte a híres Istenkeze gólját az 1986-os világbajnokságon.
1: Maradona többek között arról is híres, hogy ököllel juttatta be a labdát Peter Shilton kapus mellett Argentina 2-1-es negyeddöntős győzelme során Anglia ellen. A meccs után azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy a gólt egy kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével szerezte. Maradona ugyanezen a meccsen szerezte meg az évszázad góljaként ismerté vált találatát is. Akkor 5 angol mezőnyjátékost kicselezve sikerült a labdát az angol kapuba juttatni. A szombaton horribilis összegért elkelőtt labda várhatóan még többet fog érni, akár 3-szor is, írta meg a BBC.
2: Sport.
0: Tadej Pogacsár szlovén kerékpáros az összetett élén, piros trikóban kezdi meg a kerékpáros körverseny megterhelő harmadik szakaszát. A verseny teljes egészében Franciaországban a Pireneusok két városa között zajlik majd. Pogacsár a szakasz győzelem fő esélyese, de sok múlik a kezdeti szökés erősségén is. A Motocross Nemzetek Kupáját október 3-án és 4-én rendezik meg a franciaországi Erniben. Sasha Kragel, a szlovén válogatott edzője már kiválasztotta azt a triót, akik Szlovéniát képviselik. A Szlovén Autó és Motorkerékpár Szövetség tehát bejelentette, hogy a csapat Jakab Peklaj, Tim Geiser és Jan Pancárból áll majd, akik tavaly is versenyeztek a versenyen.
1: Időjárás. Ma délután többnyire derült lesz az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a tenger melléken pedig 30 fok felett. Északa nyugat felől megnövekszik a felhőzet, reggel felé a nyugati ország részben több helyütt is esni fog, akár viharok is előfordulhatnak, különösen a tenger melléki területeken. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul majd. Holnap változóan felhős lesz az ég, a helyi záporok és zivatarok az ország nagy részére kiterjednek, majd estére többnyire alább hagynak. A tenger felől átmeneti déli szél fog fújni. Holnap a legmagasabb napi hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidék szerte száraz utakon folyamatos a forgalom, a távolabbra utazók pedig továbbra is számítsanak a szlovén autópályákon több helyütt is forgalomkorlátozásra, ezért induljanak időben el.
0: Tisztelt hallgatóink, hétfő délutáni krónikánkat hallották, melyet ma Jobbágy Klára állított össze. A krónika hírolvasója Göncz Tamara, hangtechnikusa Györkös Gorán voltak. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket.

0: zenében otthon. Hírek a zenevilágából.
1: Ez a zenében otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és erre a fél órára is hoztam a legfrissebb zenei híreket, és természetesen rengeteg jó zenét. Tartsanak velem! A Global Citizen szeptember 26-án ismét visszatér a New York és Central Park Great Lawn nevű nagy rétjére. A több éves hagyománnyal rendelkező fesztivál idén is különleges zenei programmal és globális szegénység elleni küzdelmet támogató, nagyon erőteljes üzenettel várja a közönséget. Az ingyenes fesztivál fellépői között ott lesz Lauryn Hill, Wyclef Jean, valamint Lenny Kravitz, John Legend, Lancy Wilson, Shabuzei és a Tomorrow X Together is. Az idei Global Citizen Festival egy olyan nemzetközi kampány része, amelynek valóban az a célja, hogy világszerte javítsa a gyermekek oktatáshoz való hozzáférését, támogassa a mezőgazdasági termelőket, valamint több millió ember számára biztosítson hozzáférést az elektromos energiához. A rendezvény házigazdája Hugh Jackman lesz. A színész arra biztatta az embereket, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez, és segítsenek abban, hogy a zenei fesztivál valódi változás katalizátorává váljon.

0: kicsi ez a bolygó.
1: Múlt hét szerdán indult a négynapos strandfesztivál Zamárdiban, ahol magyar és külföldi előadók koncertjei, DJ-k, a Balaton legnagyobb tűzijátéka, valamint kulturális és gasztronómiai programok várták a fesztiválozókat négy napon át. A 2013-ban indult rendezvény már a Balaton legnagyobb fesztiváljává és Magyarország egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményévé vált, amelyre évről évre tízezrek érkeznek Zamárdiba. Idén először két teljesen azonos méretű és látványvilágú nagy színpad várta a közönséget magyar és külföldi fellépőkkel, de kiemelt figyelmet fordítottak a feltörekvő előadókra is. Meringer, Lenke, Gyuris és Bongor produkcióit ajánlották még a közönség figyelmébe.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek,

K-pop csapat miatt törölhetik az ázsiai popdal Grammy kategóriát. A döntés hátterében a BTS lépése áll. A csapat ugyanis úgy határozott, hogy jövőre nem indul a Grammyért. Az amerikai Hanglemez Akadémia vezérigazgatója Harvey Mason Jr. nyilatkozatban reagált erre a kialakult helyzetre, amelyben a BTS gyakorlatilag bojkottálja a Grammy díjátadót azután, hogy az amerikai Hanglemez Akadémia bejelentette ennek az új ázsiai popdal kategóriának a bevezetését. A Grammy azért létezik, hogy a zene világában dolgozó valamennyi embert szolgálja. Ennek pedig része az is, hogy azon dolgozzunk, egyetlen hang vagy közösség se érezze úgy, hogy figyelmen kívül hagyják vagy félreértik. Szeretnék egyértelművé tenni valami nagyon fontosat. Az ázsiai popdal kategóriát azért hoztuk létre, hogy ünnepeljük az Ázsiában születő popzene mélységét, sokszínűségét és rendkívüli fejlődését. Az új kategória célja kifejezetten az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet ezekre a fontos előadókra, hangsúlyozta az Amerikai Hanglemez Akadémia vezérigazgatója.

Madonna lenyomta Taylor Swiftet, hiszen ő kapta a legtöbb MTV Video Music Awards jelölést, ráadásul történelmi rekordot is felállíthat, ha valamennyi kategóriában győzedelmeskedik. Madonna pályafutása minden évtizedében kapott már jelölést, idén összesen 11 kategóriában esélyes. Ha valamennyi kategóriában sikerülne győznie, akkor Madonna beérné Beyoncé és Taylor Swift rekordját, és holdversenyben ő lehetne az MTV Video Music Awards történetének legtöbb díjjal kitüntetett előadója. Beyoncé és Taylor Swift egyaránt 30 szobrocskát tudhat magáénak. Az idei MTV Video Music Awards egy másik rekordot is felállít, 26 előadó kapott ugyanis pályafutása során először jelölést. A rajongók szeptember 25-ig szavazhatnak online, összesen 13 kategóriában. A 2026-os MTV Video Music Awards így nem csak a popzene idei népszerűbb előadóinak a versenyét hozza, hanem egy történelmi rekord megdöntésének a lehetőségét is.

A többszörös Grammy brit és Billboard díjas énekesnő a napokban ünnepelte 30. születésnapját. 1995. augusztus 22-én Londonban született és nevelkedett Dua Lipa, koszovói albán gyökerekkel rendelkező családból származó énekesnő, akinek a szülei az 1990-es években érkeztek Angliába, Koszovóból. Az énekesnő már kiskorától kezdve érdeklődött a zene iránt, amit apjától, Dukagyény Lipától örökölt, aki maga is zenész volt. A középiskola után Dua Lipa úgy döntött, hogy inkább követi az álmait, és zenei karrierbe kezdett. Eleinte YouTube-ra feltöltött feldolgozásokkal hívta fel magára a figyelmet, hát azóta pedig tudjuk, hogy igazi világsztárrá vált. Az énekesnő már pályafutása kezdetétől izgalmas zenei kollaborációkban is részt vesz, közös dalokat jegyez többek között Calvin Harris mellett Elton Johnnal, Miley Cyrus-szal, Madonnával, Missy Elliott-tal, vagy éppen Sean Paul-lal.

Alig ha lehetne ismerősebb dallamokkal megidézni az olasz könnyűzene aranykorát, mint a Mamma Maria, vagy éppen a Sara per Kettiamo. A Ricky e Poveri dalai évtizedek óta azok közé a slágerek közé tartoznak, amelyeket néhány taktust hallva már fújjuk is a refrénjét. Szombaton az MVM domban léptek fel, ahol egy estére Budapestig ért a Dolce Vita. A Sanremói Dalfesztivál több mint 70 éve Olaszország legfontosabb zenei eseménye, ahonnan örökzöld slágerek és ikonok indultak el a világhírnév felé. A Sanremói Fesztivál Csillagai Gála augusztus 22-én egy nagyon látványos show keretében megidézte ezt az örökséget nagyon stílusosan, látványvilággal, szenvedéllyel és az olasz érzéssel. A műsor több előadó és többféle zenei világ találkozására épült, arra a sokszínű olasz zenei kultúrára, amely évtizedeken keresztül egész Európa közös kulturális élménye lett. A legnagyobb várakozás kétségkívül a Ricky e Poveri fellépését övezte.

0: vagyok. Ezt nem mondta senki.
1: A Kiskata zenekar Megmaradni magyarnak című dala a debütálása óta, augusztus 20-a óta kiemelkedő sikert ért el, és alig néhány nap alatt rendkívül gyorsan terjed a médiában, valamint a közösségi oldalakon. A dalhoz készült videóklip is már 1 millió feletti össznézettségnél jár a különböző felületeken. Ez a sláger rögtön bekerült a magyar zenei élvonalba. A Kiskata zenekar a premierrel párhuzamosan folyamatosan koncertezik, így a napokban többek között itt Muravidéken, Pártosfalván is élő koncertet adtak.

0: zenében otthon. Hírek a zenevilágából.
1: Kedves hallgatóink, 18 óra 55 perc a pontos idő, ezzel pedig akkor búcsúzik a délutáni csapat. De azért önök maradjanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió társaságában, ugyanis 7-kor esti mese, utána magyar nóták és csárdások válogatása, 8-tól a terepjáró ismétlése, és az esti műsor folyamán még jobbnál jobb muzsikák várják önöket itt az MMR hullámhosszain. Úgyhogy ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is a készülékek mellett, na meg holnap 17:30-tól mindenképpen tartsanak a délelőtti csapattal is. Mi pedig akkor megköszönjük figyelmüket, a zenei szerkesztő és egyben a délutáni műsor hangtechnikusa nem más, mint Györkös Gorán volt, a híreket Jobbágy Klára szerkesztette, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi köszönjük, hogy velünk tartottak, és további kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Ábrahám Klaudia, Kelep-Elek meséi. Ábrándos Helga. Helga a leveli béka kifeküdt napozni a tavirózsa levelére. Miközben élvezte a napsütést, Gyuriról ábrándozott. Arról, hogy a béka fiú belé szeret, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. Miközben nagyokat sóhajtozott, kuruttyolásra lett figyelmes. Felült, de nem látott senkit, így visszafeküdt. Néhány perc múlva újra csak zajt hallott. Tán valaki leskelődik? Szólt most már hangosan, és remélte, hogy Gyuri koslat utána titokban. De nem szólt senki, így újra visszafeküdt, és folytatta az álmodozást. Már 1000 apró ebi hala is volt képzeletében. Micsoda boldog család, mélázott, mire újra jött a kuruttyolás. Na hát, elég legyen, jöjjön elő akárki is az, kiáltott fel Helga mérgesen. Erre Bélus dugta ki a fejét a vízből, lassan és szégyellősen. Csak én vagyok. Éppen napozni indultam, amikor észrevettem, hogy már valaki elfoglalta a kedvenc helyemet. És nem tudtam, hogy szóljak, vagy sem, magyarázkodott a béka fiú. Jaj, Bélus, tudod, hogy megijesztettél? Különben is nézd, mennyi hely van még itt. Elférünk ketten is. Bélus ekkor kiugrott a vízből, és Helgának feltűnt, micsoda jóképű is ez a fiú. A kerek feje, a gülű szeme, a szégyellős mosolya. Helga gondolataiban Gyuri kipukkadt akár egy buborék. Bélus vette át a helyét. Te Bélus, napozás után elmegyek egy pókhálós vatta cukorra. Nincs kedved velem tartani? De... persze, ha szeretnéd, lepődött meg Bélus, de szegény még nem sejtette, hogy valójában ő lett behálózva.
1: Itt a vége, most jövél le! Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Muravidéki Magyar Rádió. A hét magyar nótája.

most csókolat lany, majd meghalok. Aki vétet megbűnhődik, azt mondja az írás. Nem segít itt se a mámor, sem pedig a sírás. Ezt az elgondolás,

mennyek szőke. Esküdjetek, esküdjetek, áldjon az ég benneteket.

ne bántsatok soha engem, én a szidás nem érdemlem, nem tudok más menni. Mert akinek a szíve fáj, hajnal

akkor is írassatok engem, ha majd itt benne a szívekben elfogytak a nóták. Szomorú lesz, oly kietlen,

0: hogy nagyon sokáig még.
1: Padacsonyi kék nyelű, finom drága jó nedűd, itt a mester, kilenc rajkó hegedűd, egy

kedves kis orcáit, a Pestig csókolja. Ajándék a csókja. Unokáj kezét magához szorítja. Kedves kis orcáit, a Pestig csókolja.

aki azt még sosem mondta.

lehet benne egy-két hiba, nálam az se nagy galiba, bárki fia lánya. Az a fél, hogy tartson rendet, s nevelje a gyerekeket szépen.

Molnár csónakba szedi a vámot. Csónakon, egy csónakon járnak be hozzá a lányok, de a lányok, mert a Molnár csónakba

tűzben fürödhet az vasárnap. Nem kell annak púdert venni magának, de magának. Nullás tűzben fürödhet

kiállás, és nem fürödhet az vasárnap. Nem kell annak pudert venni magának, de magának nullás részben fürödhet.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A hétvégén ünnepi szentmisével és a Szent István szobor megkoszorúzásával emlékeztek meg a Magyar Államalapítás napjáról Dobronakon. A megemlékezésen Horváth Dávid is jelen volt.

0: ünnepi szentmisével vette kezdetét az augusztus 20-ai ünnepi megemlékezés Dobronakon. A szentmisét Hidász Ferenc szerzetes pap celebrálta, aki prédikációjában Szent István király Imre herceghez intézett, még ma is érvényes intelmeiről szólt bővebben. A misét követően a Szent Jakab plébánia templom előtti téren álló Szent István szobor előtt Varga Edit, a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke tartott ünnepi beszédet. Szent István király arra tanít bennünket, hogy egy közösség jövője sohasem magától értetődő, hangzott a beszédben.
1: Fontos, hogy megmaradjunk embernek, és fontos az is, hogy közösségként tudjunk gondolkodni. Mert egy közösséget nem azt tesz erősi, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodik, hanem az, hogy vannak közös értékeink és közös céljaink, amelyekért különbözőségeink ellenére is képesek vagyunk együtt dolgozni. Mi itt Dobronak községben egy olyan magyar közösség tagjai vagyunk, amelynek nyelve, kultúrája, hagyományai és összetartozás évszázadokon keresztül fennmaradt. De ez nem történet, és ma sem történik meg magától. Magyar nyelvünk megőrzése nem csupán egy intézmény vagy egy önkormányzat feladata. Kultúránk továbbadása nem csupán az iskola, az egyesületek vagy a rendezvények feladata. Ez mindannyiunk közös felelőssége. Azért, hogy az utánunk következő nemzedék is tudja majd, kik vagyunk, honnan jöttünk, és miért fontos számunkra mindaz, amit őseinktől örököltünk. Tartozunk ennyivel elődeinknek, és tartozunk ennyivel gyermekeinknek és unokáinknak is. Hiszem, hogy a múlt és a jövő között nekünk kell megtalálnunk az egyensúlyt. Nem kell visszafordulnunk a múltba, de nem szabad megfeledkeznünk róla. Mert aki tudja, honnan jött, az biztosabban tudja azt is, merre szeretne menni. Szent István öröksége számunkra ezért nem csupán történelem, hanem iránytű. Arra tanít, hogy a közös célokért akkor is tudjunk együtt dolgozni, amikor nem mindenben értünk egyet, mert a jövőt nem készen kapjuk, a jövőt mi építjük. Éljen a magyar szó, éljen a magyar kultúra, éljen és maradjon összetartó a dobronaki magyar közösség.
0: Az ünnepi megemlékezés a Szent István szobor megkoszorúzásával zárult.
2: Ezúttal is kiváló szórakozásban volt részük azoknak, akik vasárnap ellátogattak a családok találkozójára Hodosra. A szervező, a községi magyar önkormányzat ezúttal is gondoskodott a jó zenéről, a társalgásról, a finom ételekről és italokról. A gyerekeket légvár és arcfestés várta. Voltak ügyességi játékok, és vonatozni is lehetett. A már több évtizedre visszatekintő hagyományos rendezvény célja a közösségépítés. Fehér Ilona hozott riportot Hodosról.
3: A hodosi focipályán újra összegyűlt a falu apraja nagyja és az elvándoroltak, hogy a családok találkozója elnevezésű esemény keretében újra egy kellemes délutánt töltsenek el együtt. A szervező ezúttal is a Hodos községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség volt. A rendezvény jelentőségéről és a programokról kérdeztük a közösség tanácsának elnökét, Román Szilviát.
4: A családok találkozóját már több mint 30. alkalmából szerveztük meg. A lényege még mindig az, hogy a családok találkozzanak, és nem csak a hodosiak, hanem azok is, akik kivándoroltak. Sok olyan ember is van, aki kivándorolt, és elvileg visszaköltözött. Sok éven nem volt családok találkozóján, mert nem vándoroltak ki, nem tudom, valahová közelbe, hanem messzelebb elmentek. Én még mindig azt mondom, hogy ez egy olyan találkozó, egy olyan esemény, amelynek meg kell történnie, mert mindenki tudja, hogy a Covid után mindenki valahogyan arra szokott rá, hogy otthon van. Például az idősebbeknek ez nagyon-nagyon sokat ér, hogy lehet bár egyszer évente összejönnek, beszélgetnek, találkoznak olyan családtagokkal is, amelyeket már lehet, hogy már régen látták. A gyermekekre légvárvár, arcfestés, kis vonat is van, frissen süt ételek, hideg ital, és persze, mint minden égen, az ügyességi játékok is,
3: mondta Román Szilvia. Az ügyességi játékokra 8 kéttagú csapat verbuválódott össze, hogy minél gyorsabban és pontosabban elvégezzék a feladatokat. A legügyesebb az Andrea Klena és Tamás Komelisa alkotta páros lett. A családok találkozójára szívesen jönnek évről évre azok is, akik elköltöztek Hodosról, illetve a községhez tartozó Kapornakról. A hodosi születésű Könye Tibor már 40 éve Muraszombatban él.
5: Ez a találkozó már hagyományos. Hát igazán megmondom, azt hiszem egyet vagy kettőt valami közbe jött, de másképp azért, mint az egyéna itt voltunk családdal, mikor a apám anyát akkor is, most az öcsémmel, úgyhogy és a kollégákkal, de másképp is azért járunk 2-3 napra mindig azért. Eljövünk kicsit.
3: Jó itt találkozni a hazai emberekkel és elbeszélgetni, igaz?
5: Hát persze, hogy jó. A szomszédokkal, lehet egyszer is, csak egyszer évente látod, sokszor úgy történik, de talán úgy tűnik, hogy ez a találkozó, mint hogyha évente mindig kicsit kevesebben jönnének. Sajnos nem tudom, mi az oka. Lehet, hogy kicsit most, mikor változott, itten a focipályán van, valamikor fent az ifjúságot volt, talán ott a többen voltak. Úgy tűnik az egész dolognak.
3: Ábrahám Márta Kapornakról származik. A családok találkozóját semmi pénzért sem hagyná ki.
6: Erre a találkozóra eljövünk minden éven, mert itt találkozunk barátokkal, ismerősökkel, azokkal is, akik külföldön vannak, de most már kevesen vannak külföldön, mindenki jobban itthon van, de ez egy nagyon szép rendezvény, ahol sok barátot, ismerőst. Ez nagyon tetszik nekünk. Voltunk külföldön mi is, de akkor úgy néztek, hogy jöttünk szabadságra, hogy ide eljöhettünk, hogy akkor találkoztunk a barátokkal, meg az ismerősökkel. Ez nagyon szép rendezvény. Én remélem, hogy ez még sokáig így lesz.
3: Deutsch Annabella a fiatalabb generációhoz tartozik. A családok találkozójának hagyományát mégis fontosnak érzi. Egy éves kisfia is élvezte a társalgást és a szórakozást. Mikrofonunk is tetszett neki, miközben anyukája nyilatkozott nekünk.
7: Az egész család összejön, egy kicsit társalkodunk, eszünk, úgyhogy szép gyerekek játszhatnak. Na, ő még most nem bír ugrálni, de majd másik jövőn.
3: Valamelyik családok találkozóját kihagyta gyerekkorában? Vagy ez már egy ilyen hagyomány a családban?
7: Én azt hiszem, hogy már kicsit fogva minden nyilván eljövünk, mert hát akkor majdnem mindenki otthon van, úgy csináljuk, hogy akkor nem megyünk sehová, és azt hiszem, minden évben eljövünk, igen.
2: Lebar Denis, csentei kerékpáros, országos bajnok lett az U17-es korosztály számára Sencsurban rendezett kritériumversenyen. Két versenyen is rajthoz álltak a lendvai IJász klub tagjai. Szabó Rudolf összefoglalójában szó lesz még a tatabányai U19-es tollaslabda Európa-bajnokságról, ahol a lendvai Tia Horvát és edzője Miha Horvát is a szlovén válogatott tagjaként szerepelt. Emellett beszámolunk a NAFTA utánpótlás csapatainak eredményeiről, valamint a moravidéki és lendvai körzeti labdarúgó bajnokság nyitó fordulójáról.
8: A hétvégén rendezték meg Sencsurban a 26. Sencsuri nagydíjat, a Bojan Udovics emlékversenyt, amely az U17-es korosztály számára országos bajnokságnak számított kritériumban. A Tropovci kerékpáros klub versenyzője Lebar Denis kiváló szezonját országos bajnoki címmel koronázta meg. A 21 körös körönként 1,3 kilométeres versenyen 13 pontot gyűjtött, egy ponttal megelőzve a második helyezett Tim Oleniket. A mezőnyben 75 versenyző indult. A Tropovci klub tagjai vasárnap a horvátországi Ivanics Grádban folytatták szereplésüket az 55. Stjepan Görgács emlékversenyen. Lebar Denis saját kategóriájában az 5. helyen végzett. A fiatal csentei kerékpáros szerdán a szlovén ifjúsági válogatottal Ausztriába utazik, ahol augusztus 30-áig az International Radjugendtour Oststeiermark viadalon versenyez. A rangos nemzetközi versenyen 15 ország kerékpárosai állnak rajthoz. két versenyen is rajthoz álltak vasárnap a Leinvai IAS Klub tagjai. Bojan Stuhec Bécsben a Közép-Európai Kupa, vagyis a CET sorozat versenyén indult csigás íjjal. A veteránok kategóriában a negyedik helyet szerezte meg. A Mokrice településen rendezett Slo 3D és Száva kupán pedig 5 Leinvai IAS versenyzett. A tradicionális íjak mezőnyében Cseh Gyula első helyen végzett, egyben a Száva kupát is megnyerte. Horváth Krisztián 8., Huszár Dominik pedig 9. lett. A hosszú íjasok között Matej Vucskics a 7., a vadászi kategóriában pedig Ignác Hozján a 6. helyen zárt. Franciaország nyerte a Tatabányán rendezett U19-es tollaslabda csapat Európa-bajnokságot, miután a döntőben 2-1-re legyőzte Dániát. Szlovénia a 30 válogatott közül a 10. helyen végzett. A szlovén csapat tagja volt a Leinvai Tia Horváth és edzője Miha Horváth is. A bajnokság az egyéni és páros mérkőzésekkel folytatódott. Tia Horváth az első fordulóban kiemeltként erőnyerő volt, majd a legjobb 64 között 2-0-ra legyőzte az izlandi Idun Jakobsdottirt. A legjobb 32 között francia ellenféllel találkozott. Női párosban az első körben búcsúzott a horvát Tinkara Alic szlovén kettős, amely 3 szedben kapott ki az olasz Hel Tognetti párostól. Tia Horváth vegyes párosban Nikita Pese Hono oldalán a második körig jutott. A német Kasura Bács páros egy 40 perces, 3-szettes mérkőzésen bizonyult jobbnak. 2-1-re nyert Ljubljanában a Bravo ellen a NAFTA U15-ös csapata az első osztály második fordulójában. A Leinvaiak a hajrában 5 perc alatt fordítottak Zimmermann és Hederich találataival a Siskai Sportparkban, ezzel megszerezték első győzelmüket az élvonalban. Rosszul sikerült viszont az U17-es csapat szereplése, amely 5-0-ra kikapott. Az U19-es másodosztályban a NAFTA 9-0-ra nyert hazai pályán a Champion ellen. Sven Montano Perc és Fran Ivan Maric is mesterhármas szerzett. Megkezdődött a Muravidéki és a Leinvai körzeti labdarúgó bajnokság is. Az Olimpia Hosszúfalu 3-1-re kikapott a Tunisiétől. A szezon előtt jelentősen megerősített Grád csak 1-1-es döntetlent játszott a Hotizával. További eredmények: Doklézsoje Bákóczi 0-6, Bisztrica Cserenysovci 1-3, Polana Gáncsani 0-1 és Apache Izsákóczi 0-2. A Leinvai körzeti bajnokság első fordulójában a Nedelica 3-1-re nyerte a Dobronak vendégeként. A Kobile 1-0-ra győzött a Gráničar otthonában. Fordulatos mérkőzést láthatott a közönség csendjében is. Plevel duplájával a hazaiak 2-0-ra vezettek, a vendég Malibu Pannonia GK azonban fordított és végül 3-2-re nyert. Horváth Kapun kétszer talált be a hajrában. A muraszombati körzeti ligában is megkezdődött a bajnokság. A Hodos 3-1-es hazai győzelemmel kezdett a Tromenik ellen. A legnagyobb különbségű győzelmet a Cánka aratta, amely 9-0-ra verte a Szerdicát. További eredmények: Tisina Krizsevci 4-3, Bogoina Puconci 0-4, Cven Lipa 5-0, Goričanka Roma 3-1 és Radenska Slatina Rakicsán 2-2. Hétközben újra pályára lépnek a csapatok, hiszen kedden, szerdán és csütörtökön rendezik a kupa első fordulóját. Kedden 19 órakor a Turnis-Cseh Hosszúfalu mérkőzéssel kezdődik a forduló. Szerdán 17 órakor a Cserenysovci a NAFTA fogadja. Ugyancsak 17 órakor rendezik a Dobronak Hotiza összecsapást. A napot 19 órakor a Polana Odránci rangadó zárja. Csütörtökön Kapcán 17 órakor a Malibu Pannonia GK a Bisztricával mérkőzik. Ugyanebben az időpontban rendezik a Gráničar Csente találkozót is.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid, Fehér Ilona és Szabó Rudolf összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt,

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Újvidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.